0: jelenik meg a képzőművészetben is, amely a 20. század második felében kapott igazán kaput a szélesebb nyilvánosság felé. A roma képzőművészek sokáig naív vagy autodidakta alkotókként lettek elkönyvelve, ám műveik komplexitása és szimbolikája messze túlmutat ezen a kategorizáláson. Péli Tamás monumentális festészete, amely a roma mitológiát és a történelmi sorskérdéseket monumentális freskókon reneszánsz ikletettség mégis teljesen egyedi expresszivitással ábrázolta a Magyar Egyetemes Művészek csúcs teljesítménye. Tanítványa és szellemi örököse Szent Andrássy István, drámai erejű biblikus és balladisztikus tablóin a cigányság szenvedéstörténetét és büszkeségét örökítette meg, miközben a női szépséget és az anyaságot szakrális magasságokba emelte. Mellettük olyan alkotók, mint Oláh Jolán vagy Balázs János, a belső látomások, színek és a formák olyan bátor kavalkádját hozták létre, amely a szürrealizmus és az expresszionizmus legnemesebb hagyományaival rokonítható, mégis ízig-vérig autentikus cigányvilágképet tükröz.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a Rádió C mindennapjairól, a munkájáról és élményeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Tehát, hogy rengetegen hallgattak minket, szerették a különlegességét, hát, hogy igazából, ha el akarom neked azt mondani, hogy van most egy államtitkár, aki kívülről tudja a Nokedlinek a szignálját, komolyan, akkor én erről konkrétan tudok. Tényleg egy unikális rész volt. Most, ahol éppenséggel mondjuk vannak ismerőseim, akikkel, hogyha beszélgetek, mindenki tudja a Rádió C-t abból az időből. Nem romák. Tudják, szerették, imádták hallgatni. Különlegessége volt egyébként a Rádió C-nek az, hogy éjszakánként mondjuk nem cigányzene ment az első időszakba, hanem ilyen alternatív muzsikák mentek, és azt is imádták, hogy erre is van opció, hogy oda tudtak tekerni. Igen, szóval rengetegen hallgatták, és nagyon sokan jöttek be hozzám élőbe is egyébként.
5: Így van.
4: Fiatalabb srácok, fiúk, lányok.
5: Ott
4: álltak a portán, igen.
5: Sorban, emlékszem rá.
4: Igen, jöttek be, hogy ők is tudnak rappelni, tehát hogy így indult el egyébként ez a freestyle műsor, a report, hogy jöttek oda, és mondták, hogy ők tudnak rappelni, és akkor mondtam nekik, hogy mutassák meg. És akkor megmutatták, egyből belálltak, mondtam nekik, sajnos nem tudtok semmit, nagyon rosszak vagytok. Kiakadt a szemük, és utána mondtam nekik, persze csak vicceltem, nagyon jó vagytok, ezzel kezdjük valamit. És akkor így indult el a report. De egyébként nagyon sokan jöttek oda. Emlékszem, hogy egyszer jött hozzám egy nő, egy Ferrarival, be a 8-ba. Engem keresnek, jöttek oda szólni. És akkor kimentes, néztem, ott volt egy nő Ferrariba. Mondom, jó, van, oké. Na, szóval, ja, sokan. Akkoriban emlékszem rá, hogy például az első ilyen nagyobb rádiócés buli az Almási téren volt. Uh-huh. Tehát addig ugye volt egy hallgató réteg, meg hát csak hallgatni lehetett a rádiócét, és ott volt az, hogy kiléptünk és arcok lettünk a hangok mellé. Ugye akkoriban nem lehetett tudni, hogy vajon mennyien fognak jönni, egyáltalán lesz-e közönség, hányan lesznek. Úgyhogy az Almási téri szabadidőközpontban rendezték meg, és akkor én ott műsort vezettem, és akkor lettünk arcok a hangok mellé, és emlékszem rá, hogy olyan sokan jöttek, mert egyszerűen nem lehetett felmérni akkoriban, hogy mekkora az igény erre a koncertre, mondjuk, és emlékszem rá, hogy buszokkal jöttek föl vidékről, és nem fértek be. Képzeld el, tehát, hogy majdnem, tehát odáig, tehát most képzeld el, buszokkal feljönnek egy koncertre, és egyszerűen nem tudnak bejönni, és emlékszem, hogy próbáltam is kerülni a közösséget, hogy nehogy valami kellemetlenség legyen, de természetesen nem volt, de akkor lettünk arcok, akkor éreztük meg, hogy mennyire szeretnek minket, mennyire kíváncsiak valójában ránk, és akkor utána emlékszem, hogy képzeld el, mentem egyszer ugye otthonról a Rádió C-be, és ezután lettem arc, és képzeld el, volt három csaj, akik sziszegtek után. Na és akkor éreztem, hogy mi van? Hogy ez most mi? És ilyeneket csináltak. Na, hát ja, ez fiatal gyerekként, hát ez a szenzációs élmény volt amúgy.
3: De ez igazi sztár élet, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy...
4: Egy kicsit volt, igen, de ilyen belső körös sztár élet volt. Tehát, hogy nagyon a többségi társadalomból nem nagyon tudtak rólam, vagy nem kevésbé.
3: Habár én azt gondolom, hogy nagy hatással voltunk úgy általában a média piacra akkoriban, főleg a rádiókra. Tehát, hogy ott olyan zenék voltak a Rádió C-ben, amik akkoriban egyáltalán nem voltak, erről persze már beszéltünk.
4: Persze.
3: És csak később lehetett ezeket visszahallani más rádiókban. Igen. Sőt, hallottam olyat is később, hogy egyes műsorokat próbálnak utánozni.
4: Igen.
3: Igaz? Tehát, hogy ezeket te is érezted, te is tapasztaltad.
4: Abszolút. Asszignálunk ugye a mi rádiónk. Meg tök jó szlogen, tehát, hogy a mi rádiónk, és emlékszem rá, hogy a próbaadásunk lement, és utána a Danubius, ami már ugye megszűnt, ők kiplakátolták Pestet azzal, hogy Danubius az én rádióm.
3: Az én rádióm, így
4: igaz?
3: Van, pontosan, emlékszem rá,
4: na,
3: így van.
4: Na ez nekem egy olyan mélyen ütött, amikor mentem a városba, és az én rádióm, de hát ez a mi rádiónk, tudod? És akkor úgy lehetett érezni. Ja,
3: most képzeld, ez ezeken marketingesek gondolkodnak.
4: Igen, aha.
3: Szóval ilyen hatással voltunk akkor. Igen, a környezetünkben.
4: Ilyen hatással, meg igen. Tudod, mire voltunk nagyon nagy hatással? A romák által játszott zenére. És azért nem mondom, hogy cigány zenére, mert romák által játszott zenére, mert ameddig nem indult el a Rádió C, addig lehetett hallani muzsikus cigány zenét, meg folklort, ezeket lehetett venni a boltban, ennyi. Igaz? És akkor még a piacokon, meg itt-ott-tam-ott ilyen sokszorosított kazettákon lehetett Csóré Bélát, Bofit,
3: igen,
4: ilyesmit hallani.
3: Hát ez a 90-es évek.
4: Igen.
3: Igen.
4: De ennyi, és ugye akkor volt még Lagzi Lajcsang, Mulatos, ez már másik világ, de hogy ezek voltak, és amikor bejött a Rádió C, akkor kinyílt a tér, kinyílt az éter azokra a zenékre, amiket a romák igazán szeretnek. Tehát, hogy rengeteg féle lehetőség volt nekik megjelenni. Ugye a Váradi Roma Café, Nyári Károlyék, Kökény Attila, Gáspár Laci, Karamell, Fekete Vonat, tehát hogy rengeteg Deladap, akit nagyon-nagyon szerettem, tehát hogy egy olyan zenét játszottak, hogy roma zene volt, érezni lehetett benne a roma ízt, de mégsem egy általános roma zene volt, hanem inkább egy kicsit ilyen elektronikus dub zene volt, és tehát, hogy meg tudtak nyilvánulni, meg tudtak mutatkozni, és én emlékszem rá, és ezt a búcsú szövegemben is elmondtam, hogy imádtam például slágereket csinálni. Tudtam, hogyha én például egy-egy műsoromba lejátszok zenéket időről időre, ezeket, amiket én szerettem, azokat tudtam, hogy éreztem ott a közösségben, hogy azok a zenék mennek, azokat hallgatják, azok mennek. És ezt jó volt tudni. Nagyon szerettem egyébként ezt, tehát hogy rengeteg lehetőség nyílt a roma zenészeknek arra, hogy eljátsszák a szívüket, a lelküket az ő stílusukban.
3: Tehát így sikerült formázni a közösségnek az ízlését,
4: igen,
3: és így sikerült megismertetni ezekkel a zenei újdonságokkal az embereket, a romákat is, és persze nem romákat is, ha csak arra gondolunk, hogy Müller Gyuri hozta rengeteg spanyol, latinos zenéit, vagy a Jazz David,
4: igen,
3: a rengeteg, Dávid, igen. Hozta rengeteg jazz muzsikáját, igen. És hihetetlen dolgok voltak itt. Persze nyilván én hoztam a klasszikus zenei dolgaimat, a klasszikus műsorban, és akkor ti pedig hoztátok a populárisabb,
4: igen,
3: műfajokat, és ez valami hihetetlen színes kavalkádot eredményezett, de ez a fajta színesség, ez volt az ereje.
4: Igen, abszolút ez volt az ereje.
3: Nem csak
5: cigányzene volt, úgymond, nem csak cigányok által játszott zene, de persze főként ez, ez erre irányult, igen, de voltak mások is, tehát azért megszólaltott Michael Jackson is.
4: Hogyne, természetesen, hogyne egy George Benn, de ezek nem is voltak kérdések, tehát hogy ez nem úgy volt cigányrádió, hogy csak cigányzenéknek kellett menni erőszakosan, hanem cigányok által, romák által kedvelt zenei világok. Tehát, hogy például ebben most akkor, ha érteni szeretnénk, tehát, hogy például nálunk heavy metal nem nagyon szólt. A rock sem volt annyira jellemző, de például a jazz, a pop, az R&B, a soul, tehát, hogy ezek a muzsikák, amik inkább közelebb állnak a roma világhoz, ezek szóltak. Csak úgy, mint például egy Vera Billa, ami már inkább a roma zenének egy szerintem egy csúcspontja. Akkor, tehát George Benson, Michael Jackson, Chaka Khan, tehát rengetegen, tehát Barry White, tehát én ezeket a zenéket nagyon szerettem játszani.
5: Igen, de ezek a zenék azért más rádiókra kevésbé voltak jellemzők.
4: Igen, tehát abszolút.
5: És tulajdonképpen ez az, amiről beszéltünk, ez a fajta unikalitás, hogy ha valaki kíváncsi volt ezekre az alternatív, illetve nagyon egyedi világokra, akkor a rádió C-re hangoltok.
4: Igen, akkoriban ugye leginkább ezeket a populáris, akkoriban futó ilyen popzenéket játszották, vagy egy-két régi nagyobbat, és akkor ez volt a zene, meg a rengeteg külföldi akkoriban a napjaink zenéje, de tehát például egy-egy jazz zene, az nem volt nagyon elképzelhető, hogy szóljon.
5: Van valami olyan emlékezetes pillanatod, amire szívesen emlékszel vissza, vagy akár több is?
4: Van például, amikor ezzel a Report nevű műsorral, ezzel a freestyle műsorral kaptunk egy meghívást Bécsbe, ugye kijutottunk az osztrákokhoz, és akkor ott saját kocsiba beültünk, és elindultunk a nagyvilágba, hát úgy képzeld el ezeket a fiatalokat, hogy ilyen 14 és 17 év közötti kis fiatal roma gyerekek, akik nagyon tudtak rappelni, tényleg abban a pillanatban csűrték, csavarták a rímeket, ott volt Horváth Aladár, Aless, ott volt Joci, neki a vezeték nevét pontosan nem tudom, Rigó Jancsi, volt egy srác, akinek ez volt a neve, akkor ott volt Mário, ott volt a Szolnoki Zoli, rengetegen Joker, ugye Ökrös Lajos amúgy, és akkor velük, nem is tudom, hogy hányan mentünk ide, kimentünk az osztrákokhoz, és akkor ott volt egy ilyen jó kis esemény, aminek mi voltunk úgymond a sztár fellépői, vagy valami ilyesmi, és akkor ott emlékszem rá, hogy ez a fiataloknak mennyire, nekem is természetesen, mennyire nagy élmény volt, hogy ők a saját kis életükből eljutottak az osztrákokhoz, és ott fel tudtak úgy lépni, hogy hatalmas tapsot kaptak, és nagyon imádták őket. Uh-huh. Na ez például egy ilyen nagyon komoly élményem volt, akkor a Sziget Fesztiválon a műsorvezetés, és ezen kívül egyébként, ami nagyon nagy élmény volt, ugye az az Orci kertben lévő események, mégpedig a május 1 a romajális, ugye az majdnem minden évben volt romajális, meg augusztus 20-án is volt ott egy ilyen népünnepély az Orci kertben, ezeket általában én vezettem, az a megtiszteltetésért engem kértek föl rá, és akkor ott volt olyan, hogy körülbelül 10 000 ember előtt beszéltem. Uh-huh. Tehát, hogy az a nagy mező ott annak idején meg volt telve. És akkor ott is fellépett a Report, folyamatosan jöttek a fellépők muzsikus cigányoktól elkezdve a folklorig, akkor a roma popból, mindenféle stílus, és nagyon sok lehetőséget kaptak a fiatalok, például a Tied a mikrofon nevű órában, hogy ott megmutatkozzanak, akik akarnak, hoztak alapzenét, és aki amit tudott, azt például ott elénekelhette. Az szenzációsak voltak ezek az események.
5: A Rádió C-nek én azt hiszem, hogy a másik varázsát az adta, hogy ott valami óriási közösség jött össze. Nem csak az, hogy mint mi rádiósok, mi munkatársak, hanem akik ott körülöttünk voltak a Hold udvarban, akik bejártak hozzánk, idősebbek is, fiatalabbak is, hihetetlen emberekkel találkoztunk ott.
4: Abszolút, egy közösséget alkottunk.
5: Ráadásul a Teleki tér közepén.
4: Igen.
5: Tehát, hogy a központban, a 8. kerületnek a középpontjában volt mindez.
4: Igen, én azt sose felejtem el, hogy én szinte bent éltem az életemet, tehát nekem a Rádió C az nem egy munkahely volt, hanem fölkeltem reggel, és bementem, mert ott szerettem lenni. Tehát ott, amikor nem voltam adásba, akkor el voltam, készítettem szignált, beszélgettünk, műsorötleteket gyártottunk, vagy éppen megvágtunk egy-egy műsort, volt olyan, hogy csak zenéket vágtam össze, és akkor azt csináltam. Nagyon sokszor meg csak bent ültünk, és akik bejöttek, azzal beszélgettünk. Együtt voltunk, összejártunk, akkor ott benn mindig akadt egy gitár, vagy valahogy egy kis zenei eszköz, amire rápörögtünk. Ezen kívül, hát sosem felejtem, hogy kijártunk a rádióból a Teleki térre reggelizni, ott már ismertek minket, a Habos kávét azt tudták, hogy hogy isszuk. Emlékszem, amikor kimentünk a Vági Tomi, valaki egy magyar származású technikus srác volt, nagyon szerettük, nagyon jó srác, tényleg, és szerettük az erőset. És akkor én őt mondtam neki, hogy akkor most meghívlak téged egy cseresznye paprikára. És nem értette, hogy ez most mit jelent. Hát mondom, hogyha közénk tartozol, akkor neked most muszáj lesz cseresznye paprikát tenni velünk. Elmentünk a savanyúsághoz. Kikértem a legzöldebb cseresznye paprikát, 3 szemet, valaki még ott volt velünk, és akkor azzal kocintottunk egyet, és azt mondtuk, na akkor ezt most egészségünkre. És akkor szerettük, ahogy ő is megette, ő nem bírta annyira szegény az erőset, de megcsinálta velünk, de abszolút nem szemétségből csináltuk ezt, ő is tudta, benne volt, hülyéskedtünk, és élveztük a pillanatot, és megettük mindannyian a cseresznye paprikát, és sírtunk. És sírtunk, és akkor ezzel eltelt egy kis idő, azután bementünk, és akkor közben újra elmeséltük mindenkinek, hogy mi történt, szakadtunk a nevetéstől. Tehát rengeteg volt. A Mata Andrissal rendkívül sokat hülyéskedtünk ott. Emlékszem, amikor leültünk a rádió elé, és eljátszottuk, hogy pénzt kéregetünk játékosan, és akkor úgy csináltunk, mint a pár forinttal, hogyha megtudnás, és akkor mindenki adott nekünk pénzt, és amit odaadtak pénzt, abból meghívtunk mindenkit kávézni. Tehát, hogy így teltek ott bent a napok, az órák, olyan nagyon jó, nagyon jól éreztük magunkat igazából.
5: Valahogy minden nap egy buli volt, én azt is éreztem időnként.
4: Igen.
5: Persze volt évente a Rádió C-nek a születésnapja októberben,
4: igen,
5: amikor összejöttünk, és akkor aztán tényleg ott volt mindenki, hát azok is különleges élmények voltak.
4: Igen, abszolút, nagyon sokan jöttek akkor be, ünnepeltünk, mindannyian bulikat rendeztünk. Aznap teljesen más volt a műsor struktúra, tehát hogy ott tényleg arra volt kihegyezve minden, ami még nagyon jó volt, a szilveszteri műsorok. A karácsonyi műsor, emlékszem, hogy karácsonykor otthon díszítettem a fát 24-én, de tudtam, hogy én nekem be kell menni, mert én voltam beosztva, imádtam beosztva lenni. És akkor mentem be, és 24-én valami 3-tól 6-ig csináltam a karácsonyi műsort.
5: Élő
4: és
5: műsor
4: akkor
5: volt.
4: Élő műsorban.
5: Aha,
4: és olyan meghitt, olyan szeretetteljes volt az egész Rádió C, és Mikulást csináltunk, amikor ugye be volt töltözve valaki nálunk Mikulásnak, és élőben kapcsoltuk a Mikulást, ahogy kijár szegényebb gyerekekhez, és akkor ott, ahogy találkoznak, ahogy örülnek egymásnak, ahogy milyen sztorikat mondanak el, szóval ez fantasztikus volt. Ezek fantasztikus élmények voltak, és hát az a sok viccelődés, amit tehát volt kint, emlékszem, a Rádió C portáját. Én számtalanszor fölhívtam, és kértem magam, de más hangokon, hogy halló, nem is kezdek bele, de hogy meg tudnád mondani a kíváncsi, nem, én mindig így kezdtem, szia, Bélával akarok beszélni. És akkor ők elmondták nekem, hogy hát ott más számot kell hívni, és akkor emlékszem, hogy szegény portásunkkal elmondattam, vagy 42-szer a telefonszámot. mert ő mondta, hogy 061, és akkor én azon, igen, 0630, igen, nem 31, 31, tudod, és akkor na így elmondattam vele, vagy 40-szer, és akkor ez ment a szilveszteri műsorba.
6: Rengeteg,
4: persze, hát azonnal vettük föl, igen.
6: Nagyon jó.
4: És akkor ezeket csináltuk. Nagyon sokszor csináltunk olyat, hogy behívtuk a roma sztárokat, és akkor az ő kívánság műsorát csináltam meg. Tehát, hogy ő milyen muzsikákat kíván, miket szeret, és akkor halljuk, hogy azok, akiktől igazából a zenéket halljuk, ők valójában milyen zenéket hallgatnak, és akkor közben beszélgettünk, meg ilyesmi. Tehát, hogy voltak ilyen jó ízű dolgok.
5: Hát ilyeneket én azóta se hallok, meg kell, hogy mondjam neked, a rádióban, úgy általában.
4: Uh-huh. Nem, most már ugye sokkal szabadabb minden, akkoriban egy sokkal, tehát a többségi médiában sokkal ilyen feszesebb volt az, ami kijöhet élő adásba, nagyon megvolt mindennek a rendje, a szabálya. Nálunk ez nem volt meg annyira, és talán ettől lehetett. Ettől lehetett sokkal egyedibb. Aztán ma már ugye az internet világában, podcastok világában már nagyon sok féle dolog létezik, de hallom, hogy sok esetben tényleg még a mai napig is unikális dolgok voltak ott a rádióban.
5: Egy picit beszéljünk a felelősségről, hiszen azért óriási felelősség volt a nyakunkban, még ha nem is feltétlenül éreztük, azzal kapcsolatban, hogy mi képviseltük a cigányságot.
4: Igen.
5: Illetve hát a médiumon keresztül, a rádión keresztül bemutattunk magunkról egy képet. És ez volt az a felelősség, amivel tartoztunk. Akár a saját közösségünknek, akár a médiának úgy általában.
4: Igen, ez abszolút így van. Én azt viszont el tudom mondani, hogy én abszolút nem éreztem felelősséget. Én annyira szerettem csinálni azt, amit csinálok, hogy felelőtlenül csináltam szerintem. De ennek ellenére soha nem voltam senkivel szemtelen, nem voltam elítélő. Mindig az alapszabályokat, azokat betartottam. És én nekem a Kerényi Gyuri egyszer azt mondta, hogy talán akkor az a legfontosabb, hogy légy őszinte, légy önmagad, és merd akár magadat is kinevetni, mielőtt más nevet ki. Én ezzel nagyon éltem, és én úgy voltam felelősségteljes, hogy közben abszolút felelőtlenül csak csináltam, ami jött. De úgy gondoltam, hogy amúgy egy normális, jól nevelt fiatal voltam, aki nagyon szeret hülyéskedni, meg lenni, beleélni a nagy világba, és én ezt így csak csináltam. És hát, hogyha ez felelősség volt, akkor mindenki hallotta, hogy milyen egy életigenlő fiatal, mondjuk. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi. De én nem vigyázkodtam ott, hogy jaj, hát akkor most így, vagy úgy beszéljek, vagy most erről az oldalról közelítsem meg. Persze, felépítettem én magamba az interjúkat is, meg utána néztem az embereknek, tehát, de abszolút nem voltam soha ilyen nagyon, nagyon szabálykövető, és ilyen nagyon felelősségteljesen. Most érzem 40 éves korom környékén, hogy akkoriban fiatalként mennyire önmagam voltam, mennyire szabad voltam, mennyire mertem csak lenni. És hogy bennem nem volt ilyen feszengés, hogy jaj, hát most akkor a mikrofon előtt ülök, és akkor nehogy egy kötőszót rosszul mondjak, vagy az helyett ott mondjak. Bennem nem volt ilyen. Én csak löktem. És igen, éreztem a felelősségét azért annak, hogy én ott vagyok, és hogy nem szabad mindent, vagy hogy nem szabad butaságokat csinálni, de azt hiszem, ezt sikerült is összehozzam.
5: Voltak olyan időszakok, amikor, meg kell mondjuk őszintén, mivel ez egy költséges műfaj, és elég sokba került az, hogy ennyire színes műsor struktúrát összeállítson a rádió, ezért az anyagiakkal időnként voltak gondok. Lehet, hogy nekem speciál könnyebb volt, mert nem feltétlenül ebből éltem, de mondjuk, aki ebből élt, annak nyilván voltak azért ebből gondjai.
4: Abszolút,
5: nem
4: igen.
5: Nem tudom, hogy te ezt hogy tapasztaltad.
4: Ez hát így tapasztaltam én is.
5: Mélypontok voltak a rádió életében, sőt, volt olyan időszak, amikor annyira nem volt pénze a rádiónak, hogy csak zene volt.
4: Igen. Én ezt úgy éltem meg, hogy én ezt annyira szerettem csinálni, hogy én nekem ez, tehát még egyszer mondom, én nekem ez nem munkahely volt, én nekem ez az életem volt ott, tényleg röviden így tudnám el, ezek voltak a napjaim, ez volt az életem. És hála Istennek mindig valahogy úgy alakult, hogy ugye amikor nem kaptunk a rádiótól pénzt, és mondjuk már több hónap is bent volt, egyébként hozzáteszem, mindig kifizettek, tehát hogy mindig pénzemnél voltam, nem volt olyan, hogy mi elmaradt volna, de mindig valahogy amiket hozott az élet mellette, azért mert mondjuk rádióztam, fellépés,

0: meg, ugye majd most már azért jó lenne, ha jönne, alakul, majd ekkor úgy lesz, ekkor így lesz, de mindig megkaptuk, csak igen, voltak hosszabb periódusok, amikor nehéz volt.
1: Tehát ez is csak a lelkesedésünket mutatja. Abszolút. Ezzel ugyanígy voltam én is. Abszolút. Sőt, ha néhány kollégámat megkérdezzük, akkor ők is ugyanerről fognak beszámolni. Legutóbb Arany és Annyi mondta ugyanezt a dolgot, hogy ő is szinte bent aludt. És nem azért csináltuk feltétlenül, hogy ebből gazdagodjunk.
0: Nem,
1: meg.
0: Nem, abszolút nem a pénzért csinálta senki. A pénz, én emlékszem rá, képzeld el, a próbaadás után azt hiszem, hogy kaptam életemben először pénzt érte. De én ezzel nem is számoltam soha. Én annyira imádtam csinálni. Hát olyan volt, mint egy közösségi élmény. Eddig jártam a Roma Parlamentbe oda a középiskolás klubba, és akkor most nem csak oda jártam, hanem egy másik helyre is jártam, ahol még tudtam is beszélni, dolgokat csináltunk, és jó volt együtt lenni. És képzeld el, az első pénzt, amit megkaptam a próbaadás után, én azt szégyelve fogadtam el, hogy ezért, hogy én tudod, azt éreztem, hogy ne már, ez olyan kellemetlen, ezért adtok neked, de hát én ezt nagyon élvezem, én nekem ezért nem kell semmi. Tök jó, hogy itt lehetek. Hogy, és akkor de mondták, hogy ezt megérdemled, ez igazából te ezért megdolgoztál, ilyen. És akkor olyan furcsa érzés volt, és akkor ott hazavittem, emlékszem anyunak, és akkor olyan furcsa érzés volt, hogy kerestem pénzt. És akkor utána, ugye, amikor már elindult a rádió, akkor volt bértárgyalás. Ugye, amin én, hát ugye, olyan jól vettem részt, hogy oké. Okay. Tehát, hogy körülbelül ennyi, de tehát hozzáteszem, nagyon korrektek voltak velem mindig. Tehát, hogy éreztem, hogy egy kis kiemelt figyelmet is kapok egyébként, meg emlékszem rá, hogy egyedül nekem volt exkluzív szerződésem a rádióba, amit én akkoriban még nem tudtam, hogy mi az, csak olyan jó hangzott, tudod, hogy exkluzív szerződés, és akkor ez olyan jó volt. Igen. Szóval ezt nagyon szerettem.
1: Hogyan lett végül is vége ennek az álomnak? Miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod a rádiózást?
0: Azt hiszem, én amikor elkezdtem a rádiót, akkor ugye megkaptuk 7 évre a frekvenciát, és akkor én tettem egy fogadalmat, hogy én az első 7 évet, ha törik, ha szakad, én azt itt megcsinálom. Tehát, hogy addig nincs mese. És ugye, amikor 2008-ban felmondtam, akkoriban már éreztem, hogy nagyon lefele vagyunk. Tehát, hogy már nem voltak meg azok az alap ismérvek sem, aminek meg kellene lennie. És azt éreztem, hogy telik nálam be a pohár, és inkább már néha rossz élményt okozott egy-egy bentlét, mint jó élményt. És emlékszem, hogy volt egy adott pillanat, amikor azt mondtam, hogy akkor ennek itt most vége. És akkor ez egy hirtelen döntés volt, de ez már érlelődött bennem érzelmileg, és akkor azt mondtam, hogy oké, akkor ennek itt a vége, és akkor én ott fölálltam, és igazából nagyon furcsa volt viszont a rádió nélkül lenni. Tehát, hogy én kijártam az iskolát, tehát mondom, szakácsuliba jártam, amikor elkezdtem. Leérettségiztem, suliba jártam, és utána ez volt a munkahelyem. Tehát, hogy ide jártam be. És amikor ennek így vége lett, akkor nem tudtam magam hova tenni. Ugye én ugyanúgy bejártam egyébként, ebbe ez volt az érdekes, mert annyira az életem része volt, hogy én azért úgy bejárkáltam oda, és akkor úgy bent voltam, csak már rájöttem, hogy már nincs mit csináljak. Tehát, hogy mert az emberek, a kapcsolataim, meg minden ott volt. És akkor emlékszem, hogy csináltam egy búcsúműsort október 8-án, és akkor azzal úgy elengedtem ezt a dolgot, hogy akkor ennek itt a vége.
1: Megbántad?
0: Nem. Nem.
1: Tehát akkor ezt a korszakot le kellett zárni magadban.
0: Igen, ezt a korszakot le kellett zárni magamba. Úgy éreztem, hogy tudod, amikor már nem jó szájízzel csinálod, nincsenek meg azok az alapvető feltételek, amiktől jól tudod magad érezni műsor közben, vagy oda bent, egyre jobban kihalt a rádió, és mondjuk ki, tehát a pénztelenség miatt volt ez, egyre jobban, meg egy kicsit úgy mindenki azt gondolom,

0: fölsőbb szinten is, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, tehát, hogy beletörődtünk, beletörődtek a dolgokba, és akkor ez nekem úgy nem nagyon fért bele. Nem fért bele, és egyszerűen azt éreztem, hogy ha meg már nem megy, tehát, hogy nem jó szájízzel, akkor nincs miért csinálni, és akkor lehet, hogy itt az ideje, hogy más irányba menjen az élet.
1: Tehát ez egy mély pont volt ezek szerint a 2008-as év a rádió életében, úgy gondolod?
0: Igen. Uh-huh. Igen.
1: Végül is utána még azért nagyjából 3 évet ment.
0: Igen.
1: Ami nyilván nem volt egyszerű szintén, tehát ott az utolsó évben már a fizetések körül azért elég nagy problémák voltak.
0: Igen.
1: És ez nyilván rányomta a bélyegét. Aztán abszolút. Végül is így meg is szűnt a rádió. Igen. 2011-ben.
0: Ami nagyon fontos, tehát hogy én nem, tehát nekem eszembe se jutott ez a pénz része, tehát hogy én nem ezért hagytam abba, ez nagyon fontos, mert tényleg, tehát semmilyen szinten, hanem már emberileg nem tudtam elfogadni, meg megoldani azokat a szituációkat, amiben ott egyszer-egyszer éreztem magam.
1: Mi volt a különbség az akkori lét környezet között és a mai között? Tehát milyen ma működtetni egy rádiót, vagy milyen volt akkor? Egészen mások a kihívások.
0: Őszinte leszek, nem tudom megmondani, ugye én mostanság nem vagyok rádió közelében, csak mint hallgató, de akkoriban emlékszem, hogy a rádió egy nagyon fontos dolog volt, egyébként még ma is szerintem fontos dolog a rádió, hiába van is internet, podcast, meg minden, az emberek a kocsiba akkor is rányomnak nagyon sokszor, és van létjogosultsága, akkoriban talán több volt neki, mert akkoriban még nem volt sem olyan sok YouTube tartalom, podcastnak még se híre, se hamba nem volt, tehát volt a tévé, a rádió, meg egy kis internet online, akinek volt gépe, ott a gép előtt le tudott ülni, és akkor meg tudott hallgatni dolgokat, de nehézkesen lehetett hozzáférni, le kellett tölteni, lassan tölt, tehát hogy az még egy másik világ volt, ugye, tehát az okostelefonok az 2007-től indult be, tehát akkoriban volt egy ilyen nagy fordulat, de még akkor is kellett neki idő, míg kifutott oda, hogy ez tényleg a napjaink részévé vált. Manapság pedig már annyira nyitott minden, annyira egy pillanat alatt tudok egy amerikai podcastot meghallgatni, mint például egy Berettyó újfajlói kis interjút, tehát hogy annyira nyitott lett a világ YouTube műsorokból, podcastokból, beszélgetésekből, rádiókból, hát két gombnyomás alatt elérem a világ összes rádióját.
1: De valahol ez a fajta bőség, ez nyilván egy nagy zavart okoz.
0: Ez nagy zavart okoz, igen.
1: Hiszen ebben a nagy zajban, mondjuk így, igen, nagyon-nagyon nehéz megtalálni a minőségi műsorokat.
0: Igen, abszolút. Abszolút. Ugye mindenki a saját kis buborékában él, ami most egy divatos megfogalmazás, de ez tényleg így van. Tehát amire rá kattintasz, abból fog, meg hasonlóból fog neked adni. Tehát mindenki a kis minőségi tartalmát is megtalálja.
1: Poncok Béla, a régi Rádió C egyik vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében meséltekünk a rádió mindennapjairól, a munkájáról és élményeiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő héten is, hétfőn 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Nemzeti Kulturális Alap körüli nyomozás részeként kedden házkutatás és lefoglalás céljával jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit üzemeltető adatközpontban. Az akció a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában zajlott, ahol a hatóságok a pár teljes belső kommunikációs adatbázisát, köztük a levelezési rendszerét vizsgálják, értesült a Blik. Az intézkedésnek már látható következményei is vannak, a párt honlapja a fidesz.hu nem elérhető, és a fideszes e-mail címe meg sem működnek. Kétharmados többséggel ma megszavazták a közmédiát érintő módosításokat, ez többek közt a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szólt. Az előterjesztő Tompa Enikő államtitkár szerint az új média szabályozás egy olyan rendszert vezet be, amely három egymástól elkülönülő, egymást ellenőrző szereplőre épül, egy tulajdonosi jogokat gyakorló testületre, egy társadalmi kontrollt megvalósító tanácsra, valamint egy független felügyeleti hatóságra. Tompa Enikő beszélt a testület összetételéről, felhívva a figyelmet arra, hogy a médiaszakmai szervezetek is delegálhatnak tagokat, és kikötés, hogy olyan tagot nem lehet jelölni, aki az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytatott. Még nincs új államfőjelöltje a Tisza párt parlamenti frakciójának, amely a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben újságíróknak. Bujdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetniük kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit, és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet, lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Arra kérdésre, hogy Magyar Péter egy személyben döntötte Polgár Judit jelöléséről, Bujdosó Andrea azt mondta, hogy nem volt döntés, annyi volt, hogy megkérdezi Polgárt, vállalja-e a felkérést. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat a Balatonöszödön működő menekült központban az egységes magyarországi izraelita hitközség több turnusban. Hétfőn egy újabb, mint egy 100 fős csoport érkezett Magyarországra, közölte a szervezet kedden az MT-vel. Azt írták, sokan olyan családból jönnek, amelyeket közvetlenül érintett a háború. Szüleik hadifogságban vannak, eltűntként tartják őket nyilván, vagy Ukrajnát védve vesztették életüket. A szervezet 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balatonöszödi menekülttábort, az akkor már több mint 10 éve üresen álló egykori kormányzati üdülő területén. Az azóta eltelt 4 év során több mint 4000 ukrán menekült kapott itt szállást rövidebb vagy hosszabb időre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 9-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező harmadik részében mesél nekünk a Rádió C utáni életéről, Kanadáról, majd hazatéréséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Megtalálja, de ez ugyanaz, mint például, hogy annak idején volt egy-egy hatalom, a Whitney Houston, Michael Jackson, Madonna. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a közeljövőben lesznek ilyen nagy sztárok, pont azért, mert minden szét van szeletelve. Tehát, hogy 600 féleképpen lehet már bemutatni egy-egy dalt, ami 3 napig pörög, és utána jött a következő héten már egy új előadó van, most már inkább a dalokról szól, nem pedig előadókról, nem pedig egyéniségekről, életutakról. Tehát szerintem ez nagyon megváltozott. Ez nagyon megváltozott. A rádióban pedig azt veszem észre, hogy vannak különböző tematikájú rádiók, onnan ki lehet csipkedni egy-két dolgot, ami nem tetszik, azt meg megtöltik az emberek a lejátszó listáikkal.
5: Miután ott hagytad rádiócét, mi lett Poncok Gypsy Bélával?
4: Elhagyta a Gypsyt a nevéből, és Poncok Béla lett, és gondolt egy nagyot, ha már lúd, akkor legyen kövér. Hát én elindultam a nagyvilágba. Kimentem Torontóba, ott éltem. Egyébként nekünk Torontóhoz már családilag volt közünk, ugyanis az én anyukám már 76-ban kint járt Torontóba, mert hogy az 56 kapcsán az én anyai nagyapámnak a húga, ők kivándoroltak. Uh-huh. És ő ott találta meg az otthont, ott találta meg az életét, és így például anyukám ugye kilátogatott hozzá, megkapta a vízumot, kint volt egy fél évre, de 3 hónap után hazajött, mert nehezen bírta a család nélkül, tehát ugye akkor még szinte telefon sem volt, levelezni lehetett csak, és mi ezt a testvéremmel, a bátyámmal ugye láttuk a fényképeket, amiket ott kint készítettek, ugye a Niagaránál, Torontóban, Montrealba, tehát olyan helyeken, ami fiatal gyerekként, még az internet sem volt ugye annyira elszabadulva, tehát hogy ritkán lehetett ilyen dolgokat látni, és ez nekünk nagyon nagy kaland volt, hogy anyu kint volt Torontóban, és tehát hogy innentől már van kint egy családi háttér, és a keresztanyámék is kint éltek, és akkor gondoltam egy nagyot, és akkor hát menjünk ki. Úgyhogy kimentem, és akkor ott éltem kint 13 évet. 13 évet voltam kint, közben állampolgár lettem, tehát leraktam az állampolgárságit, és akkor, amikor született egy kislányom,
5: Ő már kint született,
4: igen, a feleségem egyébként magyar, az is egy jó kis történet, mert 13-ban hazajöttem látogatásra, és akkor megtaláltuk egymást, ugye már régebről ismertük egymást, úgyhogy 2013-ban ki is vittem, hát nem kellett kivigyem, kimentünk együtt, és akkor onnantól kezdve elindult az életünk, ott összeházasodtunk, született egy gyerekünk, de aztán teltek múltak az évek, és akkor itt 13 év után azt éreztem, hogy lehet, hogy egyelőre elég volt ott kint.
5: Mivel foglalkoztál kint, mit csináltál?
4: Volt egy kis vállalkozásom, ugye én úgy mentem ki, hogy angolul nyögve nyelve sem beszéltem, inkább fogalmazzunk így, és ott kint, amiben az ember azonnal el tud helyezkedni, az az építőipar, és ott ráadásul nagyon jól is fizetik, abszolút másképp van kezelve, mint ide haza, tehát ott kint az egy jól jövedelmező, megbecsült szakma, és akkor ebbe találtam meg a helyemet, a sógorom megtanította nekem azt, amivel ott kint foglalkoztam, és hát működött, jól ment a dolog, és így ugye egy idő után a bátyám is kijött, és a felesége, és akkor ott kint együtt dolgoztunk, és hála Istennek elég jól sikerült, folyamatosan volt munkánk, tudtunk haladni előre, és hála Istennek anyagi problémáink nem voltak, tehát tök jól éltünk, és aztán így ezzel foglalkoztam, ez nagyon távol állt a önmegvalósítástól, meg a kreatív munkától, de nagyon-nagyon élveztem egyébként egy olyan dologba, tehát hogy itthon rádióztam, és akkor ott kint pedig két kezzel elkezdtem dolgozni, és hogy abban is megtaláljam magam, és hála Istennek megtaláltam magam olyan szinten, hogy eljutottam olyan szintre a szakmámba, hogy profiként tudtam dolgozni, és amikor már nem voltam meg ebben az a kihívás, hanem már csak inkább csak tapostam a mókuskereket, meg azt gondoltam, hogy lehet, hogy kéne váltani, akkor történt meg a váltás.
5: Milyen kihívások voltak számodra Kanadában?
4: Hát először is az, hogy megtaláljam ott kint önmagam, hogy mit tudok kezdeni azzal, hogy én ott kint vagyok, hogy, hogy vajon eljövök onnan az első gebasznál, vagy az első nehézségnél, ugye, mert az első pár hónap, hú, Amerika, tehát, hogy tényleg Toronto ugyanolyan, mint Amerika.
5: Persze.
4: Tehát úristen, ez Amerika, és akkor hú, de jó, de aztán lehullik a lepel, és akkor egyszer csak azt érzed, hogy hát, oké, nagyon jó Amerika, meg minden, de már ugyanolyan ott kint járnom, mint például itt Pesten. Tehát amikor már nem azt nézed, hogy hűha, milyen épületek, meg ú, itt vagyok bent a belvárosban, felhőkarcolók, hoddogos az utcán, ú, ilyen kocsi, olyan hely, hanem már csak úgy az az életed, akkor abba valóban bele tudsz-e szokni. És hála Istennek ez ment.
5: A nyelvi kihívások okoztak problémát?
4: Okoztak problémát, igen. Hát nem tudtam angolul, tehát mielőtt kimentem, én elvégeztem egy 30 napos angol kurzust, de hát azt tudod, amiben még azt is tanulod, hogy credence. És akkor ez az angol-angol, és akkor credence, tehát hogy annak most érted. Szóval rendkívül sokszor sikerült alkalmaznom azt a szót, de megnyilvánulni, meg beszélni azért az nem ment így 30 nap alatt. De aztán szép lassan ugye az ember fölvette, akkoriban egy akkori kapcsolatom az viszont jól beszélt angolul, tehát nem voltam rá kényszerülve nagyon, és aztán ugye egyre jobban belejöttem, de azért még mindig vannak szerintem kihívások az életemben, amivel küszködök, tehát ez ilyen, tehát hogy aki felnőttként megy ki, az soha nem fog úgy megtanulni szerintem, mint a gyerekek.
5: Mi a helyzet a gyermekeddel, hiszen ő azért kint született, ő ebbe a kultúrába nőtt bele?
4: Hát igen, ő kint született 2018-ban, nagyon kis cserfes kislányom van, most 7 éves múlt, és akkoriban, ugye 2018-ban született, hát leginkább ugye ő otthon volt velünk, a családban, meg ilyen közösségben nem adtuk bölcsibe, tehát ő leginkább, őnek is az anyanyelve a magyar, és amikor 3 éves volt, akkor döntöttünk úgy, hogy haza fogunk jönni, úgyhogy ő már 4. életévét itt töltötte be. Uh-huh. Ott kint az olyan 4-5 éves kortól kell iskolába járni, hogyha akarnak. Ide-haza pedig ugye 3 éves kortól már óvoda van. És a feleségemnek meg nekem is nagyon fontos volt az, hogy tudja mondjuk a magyar mondókákat, az, hogy például legyen neki iskolai étkeztetése, ott kint ez nagyon másképp működik. Tehát, hogy szerettük volna neki megadni azt, amit egy magyar óvoda képes megadni, mert ennek nagyon-nagyon-nagyon nagy előnye van szerintem. Ott kint ugye iskolában másképp működik a rendszer, és azt hiszem, hogy ez a magyar környezet ez sokkal közelebb állt hozzánk, ugyanakkor ugye a feleségemnek a szülei még élnek, és ez nekem is nagyon fontos volt, hogy a lányomnak nagyszülő élménye legyen. Uh-huh. Tudod, sajnos az én részemről már nem lehet, de a feleségem részéről lehet, és emlékszem rá, amikor messengeren bújócskáztak a mamával. Tehát az fantasztikus volt, hogy a kislányom mamma, mamma, és akkor lerakta őt mondjuk a kanapé elé, és akkor ő elbújt a szobába, és akkor elege volt a bújásból, akkor elszaladt a mama előtt a kamera előtt, és akkor mondta, mama, megvagy! Tudod? Na és akkor ez egy idő után az embernek elkezdi egy kicsit a lelkét mardosni, hogy mi mennyit ér, meg hogy mit akarunk, meg hogy mit nem. És pont ez, hogy ott kint tökéletesen el voltunk, szép házban éltünk, jól éltünk, nem szenvedtünk hiányt semmiben, jöttünk, Kubába nyaraltunk, ilyesmi, de mégis valami hiányzott, és ez azt hiszem, hogy ez a nagymama érzés, ez egy kicsit ez az itthoni, tehát, hogy amikor Lánc, Eszter, akkor tudja a lányom, hogy az miről szól, amikor tavaszi szélvizet áraszt van a csoportba éneknek, akkor tudja, hogy ez miről szól, és itthon is, meg kint is megvannak a pozitív érvek, de ugyanúgy kint is, és itthon is megvannak a negatív érvek is, ami miatt lehet mondjuk kardoskodni, hogy miért így, vagy miért úgy. Mi így döntöttünk, és nem bántuk meg. Ugyanakkor nagyon örülünk annak, hogy bármikor ott a lehetőség, hogy hazamehetünk. Mert ott is otthon tudunk lenni, itt pedig itthon vagyunk.
5: Hogy érzed, hogyan viszonyulnak kint a romákhoz, illetve miben más, milyen kulturális különbségek vannak?
4: Hát képzeld el, ami nekem a legmegdöbbentőbb volt, amikor kimentem, és mondjuk lementem először a boltba. És képzeld el, hogy hosszú sor állt az egyik kasszánál. És beálltam, és azt néztem, hogy a szín minden skálája ott van. A fehértől a feketéig. Sárga, barna, hupizöld nem volt csak, de hogy mindenki, és olyan békésen álltak egymás mellett a sorba, és hogy olyan elfogadó volt mindenki a másikkal. És ez nekem akkora ilyen megdöbbenés volt, hogy úristen, hát ezt, hogy innen nem lógok ki, tehát itt nem sok fehér között egy barna folt vagyok, hanem ott az ott olyan pepita. Az annyira jó érzés volt ezt tudni. És igazából ott tényleg csak egy vagy a sok közül. Ha mész az utcán, rád mosolyognak, és hogyha nagyon közel mentek el egymás mellett úgy, hogy mondjuk nincs a közeletekbe más, tehát hogy nem tömegben, akkor rád köszönnek. Hey, how are you? És akkor megy tovább egy mosollyal, érted? És akkor ezek olyan furcsa dolgok voltak ahhoz képest, hogy itt például ez ritkán fordul elő. Kint az embereknek mosoly van az arcukon. Tehát, hogy ez, amitől a legjobban féltünk, az az attitűd a visszaköltözésnél, hogy ez milyen lesz. De ott például kint, hogy roma vagy, ott csak egy vagy, mert melletted lakik, lehet egy indiai, tőled balra egy kínai, aztán lehet egy svéd család lakik fönt, de alattad már németek laknak, a kollégád az lehet, hogy spanyol, aki éppenséggel tök jóban van az olasz haverjával, és akkor így tök jól el tudtok lenni. Vagy éppen a munkahelyen is, hogy különböző csapatok vannak, ugye? És például én nagyon sokat dolgoztam magyarokkal. Tehát, hogy annyira vegyes, annyira jelentéktelen, hogy ki honnan jött, mert mindenki jött valahonnan. Tehát, hogy nem ez a mérvadó, és a kanadaiaknak olyan jól meg tudják adni mégis valahogy a kanadai identitást, hogy ott olyan büszkék a különböző országokból jött emberek arra, hogy kanadaiak, hogy az valami hihetetlen. És talán azért, mert minden az életfeltételhez szükséges dolgot megkapnak. Tehát, hogy könnyen lehet élni ott kint, tehát, hogy például az ügyintézés nem olyan bonyolult, tudsz mindent online csinálni, számítanak a kérdéseidre, nem küldenek egyik pulttól a másikra, mindennek megvan a maga rendje, módja, és működnek a dolgok. Ezen kívül, ami szerintem nagyon fontos, hogy az embereket hagyják élni. Azt akarják, hogy az emberek tudjanak élni, hogy jól tudjanak élni, és amikor valami kérdés merül föl, arra lehet, hogy megkapják a választ. Mi hamarabb. És az emberek is ezáltal sokkal kedvesebbek egymáshoz, mert tudják, hogy ő is jött valahonnan, én is jöttem valahonnan, tehát hogy rengetegen így állnak hozzá.
5: Kulturális élet milyen? Erre én személy szerint nagyon kíváncsi lennék.
4: Hát mint például magyar kulturális élet? Hát kint van egy nagyon jól működő magyar ház, egy nagyon erős közösség, ez egy szuper kis közösség, folyamatosan összejárnak az emberek, van ott élet, hétvégenként minden ünnepet megünnepelnek, vannak események, van kint Torontóban egy fesztivál, egy magyar fesztivál, ami nem olyan régóta van, de úgy tűnik, hogy ez most már beérett, és minden évben van. Kettő magyar iskola is van. Az egyik iskolának az igazgatóhelyettese most a sógornőm, a bátyámnak a felesége, óvoda működik, szombatonként magyar iskola, tehát hogy a magyar kultúra tökéletesen megjelenik ott, és mindenféle fellépőket hívnak Magyarországról, események vannak, tehát hogy tök jól működik ez a kis közösség. A roma kultúra azt annyira nem tudom, hogy hogyan jelenik meg ott kint, mert vannak kint különböző kis események, amikor van egy-egy fellépés, egy-egy összejövetel, de nyilván nem olyan erőteljes.
5: Mindenkinek nagyon nehéz volt a COVID időszaka. Ti hogyan töltöttétek? Gyermeked, a kislányod az még egészen fiatal volt.
4: Igen. Hát igazából mi egy úgymond buildingbe laktunk, ami azt mondjuk azt, hogy egy nagyon emeletes ház, a 22. emeleten imádtunk ott lakni, de ugye jöttek a lezárások, és akkor ugye a lányom pont olyan 2 éves környéke volt, kettőből a háromba ment, és ugye pont az volt az az időszak, amikor már tudott járni, amikor nagyon kellett volna neki a társaság, a közösségi élmény, és hát ugye még akkor még a játszóterek is le voltak ott kint zárva, tehát abszolút. És akkor ezt nagyon-nagyon nehezen éltük meg, és akkor úgy döntöttünk, hogy azonnal költözünk családi házba, és akkor elköltöztünk egy családi házba, az volt az első, hogy azonnal mindenfélét a kertbe, hintát, homokozót, mindent megszereztünk, hogy legyen egy ilyen kis hely, ahol ki tud mozdulni, tehát hogy nehéz volt egyáltalán, le voltak zárva játszóterek, tehát nem tudtunk hova, mert emlékszem, volt egy golfpálya ott a közelben, ami akkoriban el volt hagyatva, tehát hogy, és akkor oda mentünk be, és akkor tudod, a golfpályákban vannak ezek a kis homoköblök.
6: Igen.
4: Na ott homokozott a gyerek. Érted? Na, és akkor ezért döntöttünk úgy, hogy akkor elköltözünk családi házba. Ez tök jól működött, nagyon szerettünk ott lenni. Az én munkám az ugyanúgy tudott működni, sőt, nekünk még talán a munka szempontjából jobb is volt. Mert addigra még a kifutó projekteknek azoknak menniük kellett, úgyhogy nem volt megállás, hiszen ott voltak határidők, és hát hogyha biztosították azt a környezetet, hogy mondjuk csak mi voltunk ott, akkor tudtunk dolgozni. Amit imádtam benne Torontóba, az autópályák mindig dugó voltak. Olyan szépen tudtunk akkoriban menni, de persze tudom a emberi nehézséget, a rengeteg rosszat, én most csak a saját kis helyzetemből mondom, mert sajnos minket is családilag, nagy családilag megérintett elég durván a Covid, tehát hogy hozzánk is ez sajnos megérkezett, halálesettel is, de nekünk az volt a legfontosabb, hogy akkor a gyerekünknek tudjuk azt biztosítani, hogy mondjuk ki tudjon egyáltalán menni, az unokatestvéreivel akár tudjon találkozni házon belül.
5: Végül 13 év után hazatértetek, akkor volt akkor ezek szerint a kislányod olyan 3 éves.
4: Igen, pont a 4. életévét töltötte be, amikor egy hónapja voltunk itthon.
5: Milyen kihívások voltak itthon?
4: Fú, hát nagyon, hát beleugrottunk. Tehát azt kell tudni, hogy már vágyódtunk nagyon haza. Tehát, hogy eljött az az idő, amikor azt éreztük, hogy jó, muszáj menni, már nagyon vágyunk haza, és már ott kintről elintéztünk egy albérletet, elintéztünk lakást, hogy tudjunk hova érkezni, természetesen az élet felborította ezt az egészet, és ugye akkor volt az, hogy kivezették a katát, és az, aki ki akarta adni, és le volt vele szerződve szinte már minden, ennek hatására visszamondta, így megérkeztünk, a repülőjegyünk meg már megvolt, úgyhogy megérkeztünk a mamájékhoz, ott voltunk 2 hónapot, de nagyon jól éreztük magunkat, tehát, hogy tökéletesen el voltunk, a mamájéknál voltunk, és azután kivettünk egy lakást Pesten, és úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogy itthon milyen, és hogyha működik a dolog, akkor megpróbálunk albérletből majd sajátba menni, hogy ha viszont nem működik, adtunk magunknak 3 évet erre, és hogyha nem működik, akkor viszont tudunk ugyanúgy kimenni. Úgyhogy igazából megérkeztünk, és nagyon szerettünk itthon lenni. Nagyon jó volt, de hát kellett intézni mindent, kocsit venni, ahhoz, hogy tudjunk mozogni, lakhatást megoldani, a gyereknek elintézni az óvodát, amit nagyon imádtunk. Jártuk az óvodákat, hogy hol, milyen feltételek vannak, kik az óvónénik. Tehát imádtuk azt, hogy ott kint egyébként, hogyha egy ilyen családi házban élsz, mindenért kocsiba kell ülni. Uh-huh. Tehát az, hogy kimenni az ABC-be, kocsival kell menni, a játszótérre kocsival kell menni. És itt pedig annyira imádtuk, hogy lementünk a házból, és akkor ott volt a nagy játszótér, mellettünk a kisbolt, a nagybolt, tehát hogy ilyen dolgok okoztak örömet, ami itthoni szemmel jelentéktelen, de valójában meg szuper dolog, tehát hogy tényleg olyan jó megélni ezt a kis közösséget. És akkor ugye hát hazajöttünk, és akkor ezzel kellett kezdeni, hogy egyáltalán az élet alapjait lerakjuk.
5: Biztos hiányoztak a régi barátaid. Sikerült újra feleleveníteni ezeket a régi kapcsolatokat?
4: Egy-kettőt, igen. Tehát az, aki tényleg szinte nem is barátomnak, inkább unokatestvéremnek mondom, ő az Illés Feri. Ők nagyon vártak minket haza. Tehát tényleg velük nagyon jó volt a kapcsolat, hogy jó volt kire számítani, akikkel itt lehet lenni, akkor az unokatestvéremékkel. Ugye én nekem leginkább a baráti köröm az unokatestvérek köröm volt, de jó volt újra itthon lenni, és egy kicsit azért tartottam is tőle. Tehát, hogy visszacsöppenni ide, és akkor ez elég furcsa volt, hogy akkor én ezt most hogy ugrom meg, de tehát az, aki barátom is, és testvérem is, Poncok Attila egyébként, tehát, hogy ő vele dolgozom jelen pillanatban, a filmiparban vagyunk, és tehát ő volt az, aki kintről biztatott, hogyha hazajövök, akkor például ő biztos megpróbál nekem abban segíteni, hogy sikerüljön újra elhelyezkednem, újra fölvennem itthon a ritmust.
5: És egyből sikerült elhelyezkedned, amikor hazajöttél?
4: Szinte igen, szinte igen. Ugye már kint, amikor beszéltünk erről, akkor ez szinte egy kimondatlan megállapodás volt, hogyha hazajövök, akkor megpróbálhatom én is ezt együtt vele. És akkor hazajöttünk, és akkor ahogy volt rá lehetőség, akkor el is kezdtem.
5: Milyen ez a mostani munka? Milyen itthon dolgozni?
4: Imádom a munkát, amit csinálok. Azt érzem, hogy annyira rám van szabva, hogy az valami borzasztó. Tehát most jelen pillanatban a megnevezése, amit csinálok, az location manager. Ez a filmiparban ez azt jelenti, hogy a forgatókönyv alapján az itthoni szerviz cég, aki legyártja a filmet, a forgatókönyv alapján meg kell keresni a legideálisabb helyeket a jelenetekhez. Na ez az, amit mi végzünk, és ezeket rendezzük el. Tehát, hogy például, ha van egy francia film, akkor nyilván bent a belvárosban megpróbálunk olyan helyeket találni, ami francia jellegű. Ha van egy fantasy film, akkor például megyünk a budakeszi erdészetbe, és akkor ott lehet nyilazni, lehet mindent csinálni. Tehát, hogy ezeket a helyszíneket kell megtalálni, és leszervezni. Tehát, hogy ez viszont sokkal több munka van benne, mint amit az ember esetleg gondolna. De nagyon izgalmas, nagyon izgalmas.
5: Milyen élményeid vannak ezzel a munkával kapcsolatban?
4: Hát a legfurcsább élményem az, amikor valakivel 5 perc beszélgetés után megkértem, hogy ne fürödjön le. Hát képzeld el, készült egy nagyszabású sorozat a Paramount Pictures forgalmazásában, és kellett egy garázskapu, egy belvárosi házban egy garázskapu, ami már kicsit, 72-ben játszódik a történet, és ami egy kicsit ilyen zilált, de mégis mondjuk nagy fémpánt van rajta, ketté nyílik ki a kapu, és mondjuk oda be tud állni egy régebbi típusú kocsi. Hát képzeld el, hogy megvolt ez a garázskapu.

0: És képzeld el, hogy kijönnek az önkormányzattól, és elkezdik nyitni a garázskaput, de a mellette lévőt. Képzeld el! És az, amelyik a kiválasztott kapu volt, annak arról semmit nem tudtunk akkor így. És annyira egyértelműen átadtam pedig az infót, hogy melyiket meg hogy, de valahogy mégis mellé ment a dolog. Na és akkor abban a pillanatban a közös képviselők abban a pillanatban valahogy tudta, hogy akkor az viszont nem is az, hanem az, ja, az a Karcsi bácsié, tudott, mondott egy ilyet. Na és akkor fel kellett hívni, mondtam, azonnal hívják, és a delegáció meg már úton volt, szerintem 15 perc és odaérnek, tudod. Akkor felhívta, és azonnal mondtam, hogy hagyd beszéljek vele én. És az emberkénk, ő ilyen alkatrészeket gyűjtött ott bent, és autó műhelyben is dolgozott, azt hiszem. És ő mondta, hogy hát azonnal felvázoltam neki, hogy hát most vészhelyzet van, mert most nem sokára ide fognak jönni, és szeretnének egy filmet forgatni, ez a ő garázskapuja a megfelelő, blablabla, bla, bla, mindent elmondtam neki. Na hát ő végül is oda tud majd jönni olyan fél óra múlva. És mondom neki, hogy ezt nem lehetne egy kicsit előrébb venni, meg ilyesmi, és akkor elmondta, hogy hát ő neki még most le kell rakni a munkaeszközöket, le kell fürödnie, és akkor, na és akkor képzeld el, na itt jött el az, hogy valakivel beszéltem 3 vagy 5 percet, és megkértem, hogy ne fürödjön le. És hát ugye a happy end a történetben az, hogy végül is odaért, és kinyitottak.
1: Nem volt probléma akkor, volt probléma. Hát igen. Pedig ez egy nagy felelősség. Tehát, hogyha
0: hát igen,
1: ha ott tényleg jön egy egész csapat, és ott nem nyílik egy kapu,
0: igen.
1: Mert valakinek nem sikerül azt megszervezni, hát igen. Akkor ott borul minden.
0: Igen. Uh-huh. Igen, szóval ilyen dolgok vannak benne, de egyébként egyik nap lehet, hogy egy hegytetőn vagy, a második nap egy barlangba, a harmadik nap egy 5 csillagos szállodába, a negyedik nap egy kis bérháznak a kis konyhájában, 5. nap egy pince sorban egy kínzótermet alakítanak ki, tehát hogy fantasztikus, tehát hogy tényleg fantasztikus ez a filmes élet, ami nekem néha ilyen megdöbbentő, hogy most például egy második világháborús filmet forgattunk, és ugye amikor mondjuk leforog a részlet, akkor mondjuk elmennek ebédelni, nincs ott senki, és akkor egy pillanatra te tudsz csak bent sétálni abba a kialakított szedben, ami mondjuk egy második világháborús történet. És akkor ott vagy bent a díszletben, ami teljesen totálisan képre pontosan megegyezik azzal, ahogy akkor kinézett, és miközben ott sétálsz, eljön egy statiszta, mondjuk egy SS ruhába öltözött katona. És hogy tudod, hogy egy filmforgatáson vagy, de mégis egy pillanatra úgy átjár a dolog. Átérzed, hogy úristen, ez annak idején, ez milyen volt. Szóval tényleg vannak pillanatok, de például így jutottam ki Erdélybe is, ott pedig egy fantasy filmet forgattunk, és ott pedig egy leégett falut jelenítettek meg, és konkrétan felépítettek egy ilyen fából készült viskókat, amiket felgyújtottak azért, hogy úgy nézzen ki, amikor éppenséggel 2 lóval mondjuk átvágtatnak a leégett falun. Tehát, hogy tényleg fantasztikus, fantasztikus. Jó, nagyon szerettem ezt a világot.
1: Ez nagyon pozitív, hogy megtaláltad ebben az új munkában önmagadat, és ez is örömet okoz neked, és azt érzem, hogy legalább annyira, mint a régi rádiózás. Hiányzik azért a rádió cél, hiányzik a rádiózás, a közönség, és ez a fajta sztár élet, hogy úgy mondjam, hiszen te tényleg a rádió célnek az egyik sztárja voltál.
0: Hát, ezzel olyan kettőség van bennem. Kettőség van bennem, mert néha jó lenne egy kicsit mondjuk műsorokat készíteni, de ugyanakkor meg annyira már nem vonz, hogy mondjuk erre nagyon ráfeszüljek. Uh-huh. És hogy belálljak. Sokszor pedig vannak műsorötleteim, rengeteg műsorötletem van. Lehet, hogy eljön egyszer a pillanat, és egyet meg is valósítok. Mert miért ne? De nem vagyok annyira ráfeszülve, hogy ezt nagyon akarjam. Tehát most, amit csinálok, ez nagyon jó. Ez úgymond kielégíti ezt a kreatív énemet is. De nem mondom azt, hogy nem lesz ilyen a jövőben. Néha hiányzik.

0: dolgozik, néha meg csak úgy vagyok, hogy jó, jó ez így.
1: Hol látod magad 5-10 év múlva? Hogy tervezed a jövődet?
0: Hát ez a tipikus, hol látom magam 5 év múlva, erre én nem nagyon tudok válaszolni. Remélem, hogy ami a legfontosabb számomra, hogy egy nagyon jó apa leszek, akkor is, mert most is egyébként annak gondolom magam, talán ez a legfontosabb. És még azt is el tudom képzelni, hogy 5 év múlva lehet, hogy egy műsorban, de azt is el tudom képzelni, hogy továbbra is bent a filmiparban, de még azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy újra Torontóban. Tehát, hogy úgy jöttünk haza, hogy hagyjuk magunkat egy kicsit, megvannak az alapok persze, hogy miket akarunk, de hagyjuk egy kicsit sodródni magunkat az életben, és annak megfelelően cselekedni, amiben jól érezzük magunkat. Ha lehet ennyire optimális egy élet, hogy meg, talán azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kincs, hogy megengedhetem, hogy hagyom, hogy sodrodjon egy kicsit az élet, és amerre jól esik menni, arra tudok menni. Mert azt hiszem, hogy ez volt a legnagyobb érve annak is, hogy hazajöjjünk, hogy ott kint már nem éreztem jól magam abban, amit csinálok. Szerettem, tudtam csinálni, oké, de nem volt kihívás benne, és most pedig azt érzem, hogy ez, amit csinálok, ebben megvan a kihívás, nagyon szeretem csinálni, ugyanakkor, ha 2 év múlva valami jobb adódik, akkor hagyom, hogy elvigyen oda az élet, hogyha megtehetem.
1: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigeten, mi lenne az az 5 CD bakelit album, amit elvinnél magaddal?
0: Uh-huh. Hát én rólam, akik ismernek, tudják, hogy gyerekkorom óta nagy Michael Jacksonos voltam, tehát a táncát, a zenét, mindent imádok, tehát mindenképp ott lenne egy Michael Jackson.
1: Esetleg van olyan album, ami a kedvenced?
0: A Best Of.
1: Best Of. Jó, oké.
0: Jó, oké, ezzel kimentettem magam.
1: Oké.
0: Jó, tehát akkor legyen egy Best Of, egy George Benson, akkor egy Bangó Margit, mindenképp.
1: Ez egy nehéz kérdés.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. A többit a feleségemre bíznám. Jó? Ő is hozzon 2. Mert ez a lakatlan sziget, ez úgy lenne lakott, hogy 3 lennénk ott is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk. Egy élmény volt számomra, és hát külön megérintett engem, hogy egy kicsit nosztalgiázhattunk, hiszen azért ez egy közös munkahelyünk volt, ahol igen, tulajdonképpen együtt kezdtük a fiatalságunkat, és hát majdnem egy évtizedig azért te is ott voltál, úgyhogy én azt gondolom, hogy az életünknek egy jelentős részét jelentette a Rádió C, ami tulajdonképpen az idén indult 25 évvel ezelőtt, és ezért nagyon örülök, hogy ebben a műsorban is sikerült egy picit visszaemlékezni rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek csak annyit tudok üzenni, hogy Rádió C az.
1: Poncok Béla, a Rádió C egyik korábbi vezetőműsor vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik befejező részében mesélt nekünk a Rádió C utáni életéről, Kanadáról, majd hazatéréséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az örökség lángja, a száztagú cigányzenekar története és ünnepi szimfóniája. A száztagú cigányzenekar a világ legnagyobb és legkülönlegesebb cigányzenekara, amely hungarikum minősítéssel és magyar örökségdíjjal elismert nemzeti kincsünk. Az együttes a klasszikus szimfonikus zenét ötvözi a tradicionális magyar cigány muzsikával, kottákon túli szívből jövő virtuózitással. Az államalapítás ünnepének előestéjén 2026. augusztus 19-én a budapesti Margit szigeti szabadtéri színpadon adnak nagy szabású örökség lángja elnevezésű gála koncertet a Sükösdi Sugó Tambura zenekar közreműködésével. A száztagú cigányzenekar története és kulturális missziója. A gyászfátyolból született legenda. A zenekar alapításának ötlete egy mélyen megrendítő, mégis felemelő pillanathoz köthető. 1984. áprilisában elhunyt idősebb Járóka Sándor, a kor elismert prímás királya. Végső búcsúztatására a Farkasréti temetőben több száz cigányzenész gyűlt össze az ország minden pontjáról. Az ad-hoc jelleggel összeálló monumentális alkalmi zenekar olyan elemi erejű zenei tisztelgést nyújtott, amely megváltoztatta a magyar zenetörténetet. A szertartás után megfogalmazódott a gondolat, ha ez a hatalmas zenész közösség képes ilyen egységben és erővel megszólalni a gyászban, miért ne tehetné meg ugyanezt a színpadon, az élők örömére is? A szervező munka eredményeként a társulat 1985. november 2-án hivatalosan is megalakult, bár a köztudatba száztagú cigányzenekarként vonultak be, a formáció létszáma a kezdetek óta valójában meghaladja a 100 főt. Alapítás akkor 140, ma pedig általában 138 művész alkotja. Egyedülálló zenei interpretáció és a kézről kézre módszer. A zenekar működése világviszonylatban is kuriózum. Klasszikus szimfonikus zenekarként funkcionálnak, ám karmester nélkül sajátos belső dinamikával játszanak. A zenekar irányítása a főprímás és a szólamvezetők intésein és mozdulatain múlik. A tagok zenei képzettsége sokrétű, generációs tudás, a művészek jelentős része családi örökségként úgynevezett kézről kézre módszerrel sajátította el hangszeres játékát gyermekkorában. Illetve a klasszikus fegyelem, a zenészek képzett virtuózok, akik a legbonyolultabb partitúrákat is képesek hallás után, mégis abszolút precizitással egyetlen monumentális szervezetté összeolvadva interpretálni. A zenekar hangszeres felépítése, hegedűk, brácsák, nagybőgők, klarinétok, fókuszba helyezett színgazdag cimbalmok olyan egyedi, meleg és átütő hangzást biztosít, amely azonnal felismerhetővé teszi őket a nemzetközi pódiumokon is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Tellér Zsolt az én vendégem. Köszöntelek téged.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, és a megtiszteltetést, hogy itt lehetek. És sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, aki hallgatja ezt a történetet. Az én életem történetéhez menjünk vissza a születésem utáni időre, 1976-ban születtem, és vidéken, Kelet-Pest megyében Sűjsápon nevelkedtem fel, egy nagyon szép kertes házas környezetben, egy erdő alatti dombvidéken, és egy nagy családban, ahol konkrétan a nagyszüleim főleg a katolikus vallást képviselték, szüleim pedig materialisták és hitetlenek voltak, ők nem keresték ilyen módon az Istent, de a nagyszüleim erősen vallásosak voltak, és próbáltak hatást gyakorolni az életemre, és egy vallásos neveltetésbe részesíteni. Anyukám és apukám azok postahivatalnak a területén dolgoztak, éjszakai műszakokban jártak dolgozni, ezért az otthoni tartózkodásuk ideje az csak jobbára a hétvége volt, hétköznapi életünket pedig a nagyszülőkkel töltöttem jobbára, amíg óvodába és iskolába jártam. És hát ő általuk ugye hatást gyakorolt rám az a fajta vallásos neveltetés, hogy nagypapám sokszor elvitt magával már gyerekkoromban templomba, belettem íratva kötelezően az általános iskolába hittarra, és igazából 8 éves koromban ért egy nagyon érdekes Isten élmény. Hittanórán volt egy nagyon-nagyon jó mondata a ottani papbácsinak. Annyit mondott, nagyon megérintett engemet személy szerint, hogy azt mondta, gyerekek, ha ti jók akartok lenni, akkor Istenhez kell, hogy tartozatok, mert az Isten az egyedüli jó, és az ördög a rossz. És ha Istent akarjátok választani, akkor csak Jézus Krisztuson keresztül tudtok csatlakozni hozzá az Atyához, és Jézus Krisztus miatt szeret bennünket az Atya, és elfogad bennünket Isten gyermekeivé, de ha rosszak akarunk lenni, akkor nem kell semmit csinálni ehhez, mert ez a világ pedig a gonosznak az uralma alatt van, az ördögnek az uralma alatt, és az ördög a rossz, az Isten pedig jó. És ha nem csinálunk semmit, automatikusan az ördöghöz fogunk tartozni, és rossz életünk lesz. Hát ez engem annyira megérintett, hogy mikor hazamentem az iskolából, és az ebéd után ledobtam a táskámat a kis gyerekkori szobámba, nem a leckéhez fogtam, hanem az volt az első, hogy menjek ki a kert végére, az erdő alá, és imádkozzak. És az akkori tudásom szerint a mi atyánk, híres mi atyánk imáját imádkoztam el, ami a Máté evangéliumában 6. fejezetben található most is a Bibliában. Ezt az imád gyakoroltuk aktívan a katolikus életünkbe is, és én ezt a betanult imát az akkori gyerekkori szívemmel teljes hittel elmondtam Jézus Krisztusnak, és egy pár mondatban őt magát is megszólítottam. És annyit mondtam neki. Jézus, ha te tényleg vagy, és szeretsz engemet, akkor kérlek, gyere az életembe. Bocsáss meg a bűneimet, mert én nem akarok rossz lenni, és tényleg, ha te élsz, és jó vagy, én hozzád akarok tartozni, és jó gyerekként akarok felnőni. Nem akarok gonosz lenni. És kérlek, hogy segítsen ebbe engemet. Ezt így elmondtam a saját szavaimmal, és emlékszem, hogy amikor lejöttem onnan, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretetet és békességet éreztem a szívembe. Egy elmondhatatlan élményt. És ez az élmény utána nagyon sokáig, több éven keresztül ott volt az életemben. Ezt megtapasztaltam olyankor, amikor csak úgy a hintába ültem, és lobogtatta a szél az arcomat, és megláttam, hogy milyen szép a világ, milyen gyönyörűek a fák, a virágok, a növények, a madarak csicsergése, milyen gyönyörű a kék ég, és hogy milyen szépen süt a nap, és milyen szép ez a világ, ez a természet, és ezt mondom, biztos, hogy az Isten hozta létre. És a teremtett világban megláttam már az Isten szeretetét, az Isten jóságát, és ezt valamit ebből megértettem. És ez egy ilyen boldoggá tette a szívemet. És emlékszem, hogy ez a boldogság vezetett arra, hogy utána kötelezően jártam a nagypapámmal a templomba, de közben vizsgáltam az egész folyamatot, mert sajnos a nagypapám nem mindig volt a szeretet állapotába. Többször ilyen kettős dolgot tapasztaltam meg részéről, hogy beszélt a szeretetről, mikor józan pillanatai voltak, de volt, amikor szerette a borocskát is, meg elmenni a kis társaságával a kocsmába, és beívott, akkor már sajnos nem a szeretetet képviselte. Eléggé haragos ember volt, és olyankor átvette a családi fő és a főnök szerepet, és onnantól kezdve parancsolgatni kezdett, mindenkit rendre utasított, mindegy, hogy hány évesek voltunk, kik voltunk, engem is kisgyerekként rendszeresen rendre utasított, stb. Ebből voltak tapasztalataim, hogy a lelkembe ezt néha kicsit nehezen dolgoztam föl. Az Isten szeretete valahogy mindig egy kicsit ezt felülírta. Aztán, amikor első áldozó voltam, akkor elkezdtem gondolkozni ezen a 5. osztályos koromban, hogy ez az ország, ez tényleg Isten országa? Tényleg itt van Isten jelenléte ebbe a templomba? Itt van Jézus Krisztus? Vagy nincs itt? És úgy mentem el, emlékszem az első áldozózási misémre, hogy most mindent figyelni fogok. Eldöntöttem. És azt tapasztaltam, hogy csak én vagyok ott fiatal, meg néhányan, akik ugyanígy rá vannak kényszerítve, hogy első áldozók legyenek. Felkészített bennünket a pap egy ilyen kis tanfolyamszerű órák által erre az egészre, és akkor megtörtént a mise, áldoztunk, gyontunk előtte, ilyen dolgokat tettünk, és akkor készültünk az első áldozásra, és utána közben, hogy figyeltem a misén, ugyanazok a ceremóniák, ugyanaz a megnyilvánulás, ugyanazok a vallásos énekek, ugyanazok a mondatok hangzottak el a pap szájából, mint előtte máskor is. Semmi újat nem tapasztaltam, semmi pozitívat, körülnéztem. Feszületek mindenhol, dohos szag, szomorú arcok, idős emberek, mindenki feketében. Elég ilyen visszataszító volt. És akkor gondolkoztam, hogy ilyen lenne Jézus Krisztus. Ilyen lenne az a Jézus, aki ezért imádkoztam. Nem ezt tapasztaltam. Ő egy ilyen életre való. Ő egy ilyen csodálatos, fantasztikus személy. Nem egy ilyen sötét, haragos Isten, amit én itt tapasztalok a templomba. Tehát nagyon nagy különbséget tapasztaltam ott az élő valóság és a szívem között. És akkor gondolkoztam ezen, végigváltam a misét, és kijöttem, és hát mit láttam? Az idős asszonyok azonnal elkezdtek susmusolni ott a templom előtt, pletykálkodni, összeverődni, kibeszélni a falunak a népét. Hú, ez már nagyon nem tetszett, hogy pletykálkodnak, susárolnak, mindenféle dolgokat beszélnek. A férfiak mit csináltak? Azok meg vették a kalapjukat, ráültek a kis bicikliükre, és mentek a kocsma felé. És utána ment az alkoholizálás. Hát mondom, ez egy óriási képmutatás. Ennek semmi köze Istenhez. Semmi köze az Isten országához. Nekem erre semmi szükségem nincs. És onnantól kezdve hoztam egy döntést, és elindult bennem egy lázadás, hogy nekem ez nem kell. Ha ilyen az Isten és az ő országa, akkor ez nem az én világom. Én itt nem tudok megváltozni. Én itt nem tudok jó lenni. Ez nem az az igazság, amiről beszélt a hittanórán a pap bácsi. Hogy leszek én így jó ember? Így biztos nem. Úgyhogy onnantól kezdve el is fordultam Istentől is, elfordultam ettől az egésztől, és elindult egy lázadási korszak az életembe. 6. osztályos koromban járunk már. Abban az időben nagyon erős rockslágerek voltak a rádióban. A Europe zenekarnak tetszett ez a Végső visszaszámlálás dala, a Fájdalomkandál, meg ezek így nagyon megérintették a szívemet, és azt mondtam, hogy hú, ezeknél van erő, ezeknél van valami dinamizmus, ezek őszinte emberek. Mert ahogy figyeltem ezeket a rockstárokat, őszintén énekeltek, nem volt bennük képmutatás, és ez nekem jobban tetszett, ez a világ. Na végre mondom, ez a világ jobb. Itt van valami más. Itt valami őszinteség van. Itt van erő. Van energia. Van egy ilyen kifejeződés, férfiasság, erő, demonstráció. Hát mondom, ez jobban tetszik, és elkezdtem a rockzene világa felé nyitni.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, hogy Zsolt elkezdett a rock világa felé nyitni. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Ne menjetek sehova, tartsatok velünk.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Telér Zsolt az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Én is köszönöm a hallgatókat, és onnan folytatnám, hogy 6. osztályos koromba bekerültem ebbe a rocker világba, és elkezdett nagyon erősen vonzani ez a fajta zenei világ, ennek a szövegvilága, abban az időben elkezdtem ilyen magyar rockzenekarokat is hallgatni, hogy még jobban értsem, hogy miről énekelnek, mi az életcéljuk ezeknek a rockereknek, és akkor igazából elkezdtem ilyen Ossian dalokat hallgatni, Pokolgép, az akkori híres metalzenekarokat, Tankcsapda és ehhez hasonló zenekarokat, és elkezdett ez a szövegvilág megfogni engemet. Elkezdtem velük teljesen azonosulni, mert igazából ők próbáltak erről a világról igazságokat énekelni a maguk módján, de nyilván csak ilyen átfedéssel való igazságokat. De valahogy megpróbált engemet megragadni, mert az akkori világnak a valóságát próbálták ők tükrözni ezekkel a dalokkal. Ilyenek voltak a Beatrice dalok, ilyenek voltak, hogy megszólították az akkori politikai vonalt is, és arról is énekeltek, hogy nem jó ez a politikai vonal, nem jó az, amit ők képviselnek, Nagy Feró és a többiek képviselték ezt, de a többi rockzenekar is képviselte azt, hogy templomkocsma egymás mellett áll, mind a kettő megváltást kínál, de más megváltó úgyse jön el ide, olyanok maradunk, amilyenek voltunk. És ilyen szövegvilágokat hallgattam, és ezekkel én így azonosultam, meg rockzenében volt egy elkötelezettség, és az is tetszett, hogy soha nem adjuk fel, örökké rockerek maradunk, mind ameddig a földkerek, mindig lesznek rockerek, meg stb. És akkor ezek így vonzottak egy ilyen világnézet felé, és középiskolára már kialakult konkrétan egy világnézetünk ez a rockzene által, és már abban az időben mindenkinek megvolt a kis saját baráti köre, amit kialakított. Nyilván én a rockerekhez csatlakoztam, de abban az időben voltak ilyenek, hogy skinheadek, voltak a rapperek, voltak a diszkósok, és mindenkinek megvolt a saját kis világa. És érdekes, én nagyon-nagyon ellentétes irányba kerültem abba az időbe a úgymond a roma világgal, mert a rockzene meg a roma világ az ütközött egymással. Pont azért, mert ők inkább a mulatósabb zenét szerették, a diszkózenét szerették, diszkós vonalt képviselték, mi meg a kemény rockerek voltunk, a kemény srácok voltuk, mi az utcán is hajlandóak voltak aludni éjszaka egy koncert után, nem féltünk senkitől, napokig eljártunk fesztiválokra, abba a fesztiváli körbe nem mertek bejönni a romák, mert nem érezték jól magukat, más világot képviseltek, tehát így nagyon ez egy ilyen távol volt ez a fajta, nem voltak roma barátaim abba az időbe, sőt, inkább arról voltunk híresek, hogy konfrontáltunk az ilyenfajta emberekkel, mi lenéztük őket, mi inkább csicskáztatni akartuk őket, meg beléjük kötöttünk, meg ha ők belénk kötöttek, akkor alig vártuk, hogy lehetőséget kapjunk, hogy csapatostul megverjük őket, meg a Fradi Duckerekkel voltunk együtt, a Fradi Duckerekkel hamarabb összetudtunk barátkozni, mint a romákkal, és akkor jó összefogtunk, mindenféle ilyen balhékba benne voltunk, és tulajdonképpen ilyen 15 éves koromtól ez volt jellemző az életünkre. Ahogy elvégeztem a középiskolát, alig vártunk, hogy belekerüljünk a nagy rocker éjszakai életbe, a koncertek világába, az alkoholizmus irányában, mert hát az vezérlő elvünk volt, tehát kellett valami spiritus ahhoz, hogy meg tudjuk élni az akkori hatalmunkat, meg tudjuk élni az akkori banda háborúkat, és hát ezen, mi is az alkohollal energizáltuk, meg hát rockkocsmákba jártunk, adta is magát, hogy a kocsma és a rockzene az olyan, mintha összepasszolna egymással. És abban az időben közben történt egy változás a családomba, mert édesanyám 1996-ban befogadta Jézus Krisztust a szívébe, a hit gyülekezetébe, a Budapest sportcsarnokba, úgy, hogy egy kolléganője vitte el egy ilyen istentiszteletre. És nagyon megdöbbentem anyukámon, mert nagyon megváltozott az élete. Nagyon-nagyon átformálta az evangélium az ő életét, és egy mást anyukát tapasztaltam meg, egy kedvest, egy mosolygóst, egy szeretetteljest, egy jó indulatút. Gyerekkorunkban nem volt olyan kedves a kapcsolatunk, mert eléggé távol voltunk egymástól, inkább a nagyszülők neveltek, mert ők sokat jártak dolgozni, és ezért elég távol volt a szívünk egymástól anyukámmal, de itt elkezdett megváltozni a kapcsolatunk. De elsősorban az ő részéről. Én távolságtartó voltam továbbra is vele, meg hát ő elég sokat próbált utána inspirálni engemet arra, hogy változtassam meg az életemet, ne éljek ilyen polgárpukkasztó életet, ne menjek bele ebbe az éjszakai életbe, tönkre fog menni az életem, alkoholista leszek, olyan leszek, mint a nagyapám, gonosz dolgok fognak jönni az életembe, sőt, még ilyeneket is mondott, hogy a rockzene segíteni fog engemet, hogy betöltekezzek gonosz szellemekkel, mert abból a világból a gonosz árad, az ilyesmi. Én is, és ezt én nem fogadtam el, ellenálltam ennek az egésznek, és anyukámat úgymond mindig lepattintottam, és akkor az történt, hogy ő elkezdett menni az imádkozni a szobájába, és bekapcsolta a dicséreteket, de én nem bírtam azokat hallgatni, és elmenekültem mindig otthonról, én meg menekültem a kocsmába. Aztán fordítva volt, amikor én egy magnó kazettás magnónk volt, egy ilyen kis hifi tornyunk, amikor én kapcsoltam be a metalzenét, akkor meg anyukám ment el otthonról, és ment el imádkozni valahova. Tehát ment ez a harc közöttünk, körülbelül ez ilyen 2 éves periódus volt, 96 és 98 között. De hozzátartozik még az akkor életemhez, hogy akkor kerültem bele a bűnöknek a mélységébe is. Tehát nagyon erős éjszakai életet éltünk, szigetfesztiválokra jártunk, többnapos ilyen nagy fesztiválokra, sátrakba aludtunk, elittük a fizetésünknek a nagy részét, és hozzátartozva, ha már fizetésről beszélek, egy olyan munkáját is direkt választottam, ami ehhez a rockzenéhez és a polgárpukkasztó élethez tartozik, mert ahogy elvégeztem a középiskolát, kárpitos szakmába, nem akartam a szakmámban dolgozni, hanem elcsábított az egyik haverom, akinek az apukája villanyszerelőként dolgozott a fővárosi temetkezési RT-nél, ő is oda ment villanyszerelőnek, de mondta poénból, hogy figyelj már Zsolti, van egy jó poénos állás, az tartozik a rockzenei életedhez. Passzol. Azt mondja, mondom, micsoda? Azt mondja, nem akarsz eljönni hozzánk a krematóriumba halott hamvasztónak? Hű, mondom is, az micsoda? Mit kell ott csinálni? És akkor elmesélte, hogy 15 perc munkát kell végezni, pár darab elhunytat egy ilyen beöltözött ruhákban, védőfelszerelésbe be kell vinni a kemencébe, és segíteni kell a hamvasztást. És utána 15 perc után van 2 óra hossza, amikor nem kell dolgozni. Jó, mondom, ez egy rész laza munkahely, meg ráadásul polgárpukkasztó is. Mondom, ez tetszik nekem, kipróbálom. Meg abban az időben elég jó veszélyességi pótlékot adtak ott, úgyhogy még fizetésben is az átlag fölött volt, mert azért ez egy veszélyes munkakör, és hát elég jól megfizették. De viszont nem kellett minden nap dolgozni, úgyhogy tudtam bőségesen, mert 12 órás műszakok voltak, hol éjszaka, hol nappal, és közötte mindig ilyen 2-3 nap szabadok voltak, és akkor lehetett menni bulizni meg koncertre. Mondom, ez nekem való. És el is mentem oda dolgozni, csak nem tudtam, beszippantott a halálnak a szelleme, hogy a halált kezdtem el ezáltal szolgálni. És most itt pont ez a műsorunk is arról szól, hogy az élet micsoda, mekkora különbség van a halál és az élet között. És abban az időben a rockzene is, ez a polgárpukkasztó élet, meg a halott hamvasztás is teljesen afelé vitt engemet, hogy a halált kezdtem el szolgálni ezáltal. Sőt, olyan fajta szövegeket is hallgattunk a rocker világban, hogy a halál az úr mindenek fölött, a halál legyőzi az embereket, az ellen nincs menekvés, stb. És azonosultunk ezekkel a szövegekkel, még hirdettük is, meg ki is álltunk ezek mellett, és akkor ilyen világban éltünk. És ez még jobban szippantott be a bűnök fölé. Mert a halál és a bűn az kéz a kézben jár. Mert sőt, így is mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát igazából ahhoz, hogy a halál felé meneteljünk, egyre több bűnt kell elkövetni. És én is e felé meneteltem. Már nagyon keveset tartózkodtam otthon, nagyon-nagyon részeges életet éltem, mert koncertről koncertre jártunk, éjszakáról éjszakára, fesztiválról fesztiválra, mindenhol jó berúgtunk, stb. Csajoztunk, és keményen beleértük az életet, prostitúcióba is belementünk, mindenféle ilyen kemény dolgokba benne voltunk keményen. És hát nagyon messze volt, nagyon távol voltam ebbe a pillanatban már az Istentől, de ahogy anyukám beszélt az evangéliumról, volt egy pillanat, amikor nagyon erőteljesen beszólt nekem, hogy Tellér Zsolti, meddig akarsz így élni? Pokol felé vezető úton jársz. És akkor mondtam, anyám, nem baj, én ezt az életet választottam, és én ezt akarom, és így dacoltam vele, és akkor mondta, hogy nem lesz neked ott jó, mert ott az örök szenvedés fog járni. És akkor még így ellenálltam, hogy ne magyarázz nekem, majd én tudom, hogy mit csinálok, nekem senki nem mondja meg, stb. Így dacoltam édesanyámmal, és volt egy ilyen feszültség közöttünk, és már annyira erős volt a feszültség, hogy oda akartam menni saját édesanyámot, ő mondta tovább az evangéliumot, és hogy majd én leállítom őt, és megpofozom őt. És ahogy mentem volna feléje, egy ilyen dűruham által, Isten beavatkozott abba a pillanatba, természet fölötti módon. És jött az ő erejével, jött az ő jelenlétével, és egyszerre éreztem, hogy rám teszi a kezét, a természet fölötti módon, és megállított, és egy hangot hallottam. Egy erős férfias hangot. Állj meg, Tellér Zsolti! Mit csinálsz? Hogy beszélsz te a saját édesanyáddal? Nem tudtad azt? Az Istennek az igéjéből? Hogy tiszteld apádat és anyádat? Hogy hosszú ideig élj ezen a földön? És az Úr a te Istened, akkor fog tégedet megáldani. Ezt hallottam a szívembe. És abban a pillanatban tudtam, hogy Jézus Krisztus szól hozzám. Tudtam, hogy ez az Istennek a hangja. És abban a pillanatban nagyon elszégyeltem magamat, és bűnbánatra jutottam. És elkezdtek folyni a könnyeim. Isten szeretetétől, mert ebben a beszédben jött az Isten szeretete is rám. És abban a pillanatban megálltam édesanyám előtt, és bocsátot kértem tőle, letérdeltem ott előtte, és mondtam, anyukám, ne haragudj rám, nem tudom, mi történt velem, elborult az agyam, bocsáss meg nekem, nem akartalak bántani, nagyon szégyellem magam, és kérlek, hogy bocsáss meg nekem, hogy meg akartalak ütni, neked van igazad, és Jézus Krisztusnak van igaza. És abban a pillanatban, hogy ezt így megbeszéltük, bevitt a szobába, és egész este olvasott nekem a Bibliából, az evangéliumokból, és az Istenről beszélgettünk, meg Jézus Krisztusról.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Tellér Zsolt lesz a vendégem. Tartsatok velem!
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Tellér Zsolt az én vendégem, és ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy eljutottunk a megtérésnek a kezdetéhez, a kezdeti pontjához. Nos, anyukád bevitt a szobába, egész éjszaka olvasta neked a Bibliát, és mi történt ezután?
4: Hát egy nagyon izgalmas dolog történt, mert ahogy beszélgettünk az evangéliumokról, megelevenedett filmként az a pillanat, amit gyerekkoromként átéltem, a 8 éves koromban, az a bizonyos erdő alatti kertvégi ima. Sőt, még szólt is, utólag úgy érzem, hogy Jézus Krisztus szólt a szívemhez, és egy ilyen filmszerűen, mintha láttam volna magamat, levetítette filmként, hogy emlékszel még? Emlékszel rám, hogy szerettél engemet? Emlékszel, hogy hozzám imádkoztál? Én már ott meghallgattalak tégedet. És ahogy beszéltünk az imákról, az imádkozásról, anyukám olvasta fel a Bibliából, hogy Jézus mondta a tanítványoknak, hogy így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amiképpen a mennyben, úgy itt a földön is, stb. És ahogy mondta ezeket a dolgokat a mi atyánkról és a többi imafajtáról, ahogy Jézus Krisztus tanította a tanítványokat, megelevenedett bennem ez az ima. És mint egy filmszerűen is újra elkezdtem sírni. És akkor eljutottam egy olyan pontra, hogy megtört az én szívem ripityára. És bűnbánatra jutottam, és mondtam édesanyámnak, hogy segítsen, hogy valahogy meg tudjak térni. Azt mondta, hogy ez a legjobb pillanat. Ugyanis ez egy csütörtök este volt, ez a ominózus helyzet, ez a természet fölötti helyzet, meg ez a szobában lévő beszélgetés, meg az ima meghallgatás, meg ez a film, mint egy filmszerűen levetítette volna az Isten a gyerekkori imámat, és válaszolt is a szívemhez, hogy ő meg,

Úriban, egy művelődési házban, amit a hídgyülekezete fog tartani. Gyere, elviszlek oda. És nagyon várakozással mentem el erre az evangelizációra, emlékszem, és ott a gyömrői hídgyülekezetének a pásztora, Kulifai Gyula és Mónika, ők fogadtak, ők szervezték az evangelizációt, volt egy nagy dicséretes zenekar a gyülekezetnek, nagyon tetszett, hogy élőbe énekelnek az emberek Istennek, azért tetszett, mert én a rocker világból jövök, és én mindig az élő zenét szerettem, mindig az élő zene vonzott. És hogy megláttam, hogy ők élő zenével dicsőítik az Istent, és szívükből, ahogy a rockerek szívükből énekelnek, csak ők a gonosznak, ezek az emberek meg a szívükből az élő Istennek, a názáreti Jézus Krisztusnak, Istennek a jelenlétének énekelnek. Hát mondom, ez csodálatos. Itt nincs képmutatás. Ez óriási. Tetszett, hogy gitár, dob, ének, minden élőben van. És emlékszem, hogy leültem egy helyre, ott nagyon kedvesen fogadtak az emberek, megfogták a kezemet, áldjon az Úr, örülünk, hogy jöttél, nagyon kedves vendégszeretetet tapasztaltam, leültettek egy asztalhoz, még emlékszem, hátul volt ilyen kis süteményes pult, üdítők, megkínáltak süteménnyel, üdítővel, mondták, hogy érezzem otthon magam, foglalja a hely. Én azért a polgárpukkasztást nem tudtam levetkőzni, mert direkt ilyen szegecses bőrcsekibe mentem, meg egy ilyen rocker pólóba, hogy azért megmutassam, hogy én ki vagyok, és hogy én kit képviselek, de úgy mentem oda, hogy a szívem már össze volt törve ripityára, meg azt, úgy mentem oda, hogy Jézus Krisztusra találkozni akarok, de azért nem fogom levetkőzni egyik pillanatra a másikra, hogy ki vagyok én, tehát azért megmutatom, hogy nem vagyok képmutató ember, én egy rocker ember vagyok. És emlékszem, ilyen rocker öltözetbe mentem el. De nagyon, nem, senki nem botránkozott meg rajta, senki nem akadt ki. Nagyon nagy szeretettel fogadtak, és leültem ott hátul, és azt mondtam, hogy Jézus, ha itt vagy, akkor én találkozni akarok veled. De semmit nem fogok addig csinálni, amíg te nem érintesz meg. Amíg a te jelenlétedet nem tapasztalom meg igazán. És emlékszem, hogy leültem ott hátul, és ment a dicsőítés, tetszett, hogy szívből énekelnek az emberek, már az úgy elkezdett megfogni, megragadni, inspirálni, és a dicsőítés után, amiről most is szó van, kiálltak emberek bizonyságot tenni, tanúságot tenni az életükről, hogy hogy találkoztak Jézus Krisztussal. És emlékszem, hogy kiállt egy olyan srác, aki nagyon mélyen benne volt bűnökbe, kábítószerezett is, ő is sokat verekedett, sok gonosz dolgot tett, de beszélt arról, hogy Jézus Krisztus megszabadította, megváltotta az életét, kihozta ebből a gonoszságból, kiszabadította őt a gonosz gondolatokból, indulatokból, ebből az agresszivitásból, megszabadította őt a drogfüggőségtől, és minden más függőségektől, pornográfiától, mindenféle ilyen dolgoktól, és néztem a srácra, hogy milyen szép tiszta ennek az embernek az arca. Sugárzott. Látszott a tisztaság, látszott a szentség, látszott, hogy Isten jelenlétéből jött ez az ember, és tényleg megváltozott. Utána kiállt egy olyan bácsi, akinek full fekélyes volt a lába. Mutatott még fényképet is, amit az orvosok csináltak, hogy mennyire sebes, folyt belőle a genny, minden nagyon csúnya volt, és hogy őt Jézus Krisztus meggyógyított, amikor imádkoztak érte kézrátevéssel, és teljesen eltűnt a fekély a lábáról, gyönyörű szép bőr, semmi nem látszott abból, hogy ő neki valaha is fekélyes volt a lába. Felhúzta a nadrágját, mutatta, hogy ez volt az én lábom. Ezt gyógyította meg Isten, és nézzétek meg, semmi sebb nincs rajta. Semmilyen bőrbetegség nincs rajta. Látványos volt, óriási volt, tetszett, és ilyen nogok. És ebben a pillanatban egyszer csak, bocsánat, egyszer csak megjelent Isten jelenléte ezen az összejövetelen. És elkezdett olyan, mint amikor elkezd fújni a szél. Tudjátok, így hirtelen Balatonon vagy, és elkezdi főkapni a vitorládat, a hajódat, és elkezd bejebb vinni. És jött az Isten jelenléte, mint egy szélfúvás, mint ahogy az Abcselben olvassuk is, nem olyan sebesen zúgó szél, de egy ilyen szélmozgással. És elkezdtek az emberek sírni, nevetni, betöltekezni az ő jelenlétével, és óriási természet fölötti folyamatot láttam ott, hogy az embereket megérinti, de először furcsa volt, de tudtam belülről, hogy ez Isten. Tudtam, hogy ezt Jézus Krisztus csinálja. És hogy láttam, hogy ott az emberek sírnak, nevetnek, betöltekeznek, volt, aki le is esett a székről, de ez engem nem zavart meg. Én azt mondtam magamba. És a pásztor kiállt, hogy ez az a, ne ijedjünk meg, mert ez az, amit Joel próféta ígért, hogy az ő szellemét az utolsó időkben

0: minden testre. És most ennek a korszakában élünk, és ez van az egyházba. És mi, akik először vagyunk itt, ne ijedjünk meg ettől. Ez Isten jelenléte. És ez egy jó szellem, jó dolog, és jó dolgot fog csinálni az életünkbe. És én nem ijedtem meg, mert én a természet fölötti világnak a másik oldalát is ismertem, ezért engem ez nem zavart meg különösebben, csak ott ültem magamba hátul. És emlékszem, így előre voltam hajolva, a kis szögecses rocker check-inbe, és így mondtam magamba. Jézus, ha te vagy itt, és ezt te csinálod, kérlek, jöjj az életembe, és érints meg a te erőddel. És nem telt bele pár másodperc, elkezdtem figyelni, és jött Istennek az ereje az életembe. De olyan rendkívüli módon, egy olyan valóságos módon, az volt egyébként az evangelizáción, ki volt írva a falra egy ige, egy ilyen nagy táblára, hogy az Isten valóságos dolgot akar adni, valóságos jó dolgot akar neked adni, és az erszényeidet megtöltse. Azért jött. Ez az ige volt kint ezen az evangelizáción. És akkor azt mondtam, Jézus, ezt a valóságot szeretném átélni, ami te vagy. És jött az Isten ereje, és úgy betöltött belülről, olyan, mint a szívemben egy nagy robbanás történt volna. Természet fölötti robbanás történt. Az a ripityára tört szívembe, azt érzem, hogy az Isten szeretete átjárja. Nem tudtam mire vélni, de egyszer egy elektromosságot is átéltem, mint egy elektromos áram megrázott volna, de nem olyan módon, hogy meghalljak tőle, hanem egy óriási szeretetet is éreztem párhuzamosan. Isten szeretetét és Isten életét egy természet fölötti erő által. És ott ültem magamba, és annyira erős volt ez a jelenlét, hogy emlékszem, nem voltam még keresztény, de felborultam így székestől. És nem tudtam visszatartani magamat az ő jelenlétéből. És éreztem, hogy Isten ott megbocsássa minden bűnömet, és azt mondja nekem egy hang, hogy Tellér Zsolti, teljesen mindegy, hogy egy milyen mocskos fráter lettél, hogy elfordultál tőlem, amikor gyerekkoromban szóltál hozzám, de én megbocsájtom most a bűnödet. Gyere vissza hozzám, szeretlek téged, és megváltoztatom az életedet gyökeresen. Megszabadítalak tégedet a halálból, megszabadítalak tégedet a halál kötelékeiből, és gyere hozzám az életre. És hát utána könnyek között mentem ki már megtérni, oda a pásztorhoz, több magammal együtt, mert másokat is hívtak előre a megtérésre.
1: Innen fogjuk folytatni, hogy ez mit is jelent pontosan, hogy előre hívnak, megtérés, mi is ez a dolog. Úgyhogy kedves hallgatóink, a következő órában is Tellér Zsolt lesz a vendégem. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, és a következő órában is várunk titeket szeretettel. Tartsatok velünk!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak. GPM Music Production.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Szerdán mutatja be a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor. Gulyás Gergely július 13-án mondott le a tisztségéről, mert az új alkotmányos szabályok alapján nem indulhat újabb parlamenti mandátumért. Az alaptörvény módosítása szerint ugyanis nem választható újra az, aki már 3 teljes ciklus töltött az országgyűlésben. A lehetséges utódok között Bóka János jelenlegi frakcióvezető helyettest, valamint Balla Györgyöt és Szűcs Gábort említik. Orbán Viktor szombaton tusványosan mond beszédet. Újabb támogatásra pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válság tartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali 1-ig vagy 2-ig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség. Az éjszakai programok között élő koncert, DJ retro diszkó is lesz. A vendégeket sauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az idei különlegeségek között van búvárkodás víz alatti fotózással, fürdőruha bemutató, lebegő hangtál fürdő, aura és íris fotózás. A strandok éjszakája programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhető el. Továbbra is népszerűek a panelek a lakásvásárlók körében. Balog László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ma már nem meglepő a 70-75 millió forintos panelár, miközben egy átlagos budapesti lakás megvásárlása már közel 100 millió forintos kiadást jelent. A szakértő szerint a panelek vonzerejét az egységes minőség, a praktikus alaprajz, valamint az adja, hogy egy hasonló állapotú téglalakásnál akár 20-25%-kal még mindig olcsóbbak. Emellett a lakótelepek jó infrastruktúrája, az üzletek, rendelők és a kedvező közlekedési kapcsolatok tovább növeli értéküket a lakáskeresők szemében. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Formula 1 magyar nagydíjra. A 24 órán keresztül korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Az F1 Hungaroring kombinált napi jegy a BKK járatain Budapesten és Pest vármegyében a helyközi járatokon érvényes. A jeggyel csak másodosztályú, nem helyjegyes vonatokon lehet utazni, továbbá nem érvényes a 100R Reptéri Expressre és a járatokra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Tellér Zsolt az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Én is köszönöm a hallgatókat, hogy és itt lehetek.
3: És ott hagytuk abba, hogy hát felvázoltad, hogy milyen volt az új életed az előző órában, elmesélted azt, hogy milyen folyamat vezetett oda, mire megtértél egy alkalmon, és hát innen folytasd a történetet, kérlek, hogy ott voltál a gyülekezetbe, és akkor elindultál többed magaddal a megtérésre.
4: Igen.
3: Ez hogy nézett ki?
4: Igen, hát ugye a pásztor ott, ahogy az Istennek az ereje dolgozott, és megérintett bennünket, mondta, hogy keljünk föl, vagy akinek föl, hát nekem föl kellett kelni, mert a földre is estem az Isten jelenlététől, és nagyon átjárt, és fölkeltem, és mondta, hogy gyertek oda előre, demonstráljuk, mert az ige azt mondja, hogy aki megvall engemet az emberek előtt, az Jézus Krisztus is meg fogja vallani a mennyei atya előtt. És ha ezt szeretnénk, akkor menjünk előre. És nagyon-nagyon buzgón és bátran könnyek között a szemembe mentem előre, nem csak én, hanem többen mások is, legalább egy ilyen 15-20-an voltunk, akik így előre mentünk, mindenféle háttérből, és ott elmondtuk együtt a pásztorral a úgymond megtérés imáját, és befogadtuk Jézust a szívünkbe, és igazából teljesen átéltük azt, hogy Isten valóságosan bejött az életünkbe, valóságosan elfogadta a mi bűnbánatunkat, és valóságosan megbocsájtotta a bűnünket. Mert igazából ott már nem volt nehéz ezt megtenni, mert előtte már elindult az a folyamat az életembe, hogy megtört a szívem, bűnbánatra tudtam jutni, és így meg is bocsájtotta Isten a bűnömet. Mert nagyon fontos egyébként a folyamat, mert az igazi megtérés az nem elég, hogy elmondunk egy imát, hanem az nagyon fontos, hogy egy megtört szívből, egy ripityára tört szívből történjen meg. Mert ahhoz, hogy mi meg tudjunk térni igazából, ahhoz katarzisnak kell történni az életembe. És én ott átéltem ezt a katarzist. És azért érzem, hogy valóságosan meg tudtam térni, mert összetört ripityára a szívem. Éreztem azt, hogy nagyon sok rossz bűnös dolgot tettem, éreztem, hogy egy nagyon rossz úton járok, és nekem egy új életet kell kezdeni. És azt is éreztem, hogy a halálszolgálatában vagyok, tehát nyilván nem mindenki van így, hogy krematóriumban dolgozik, meg ilyen helyen van, de én még ráadásul ezt fizikálisan képviseltem is, és éreztem, hogy tényleg a halálszolgálja vagyok, éreztem, hogy a gonosz útján vagyok, de jött Istennek a jelenléte, jöttek ezek a katarzisok, és ez engemet bűnbánatra tudott vezetni. És valóságosan éreztem, hogy Isten meghallgatta a bűnbánó imámat, megtértem valóságosan, valóságos megtérés történt, az egy valóságos fordulatot jelent egyébként, hogy az ember hoz egy akarati döntést, hogy eddig jártam azon az úton, azon a bűnös úton, amit eddig jártam, de most megfordulok, elfordulok a bűntől, elfordulok a sátántól, elfordulok a gonosztól, és átfordulok az Istennek az útjára. Tudod, mondja a Biblia azt is, hogy azt mondja Jézus magáról, én vagyok az út, az igazság, a valóság és az élet. És ezért ő az életnek a fejedelme, mert ő az életnek a valósága. Ő hozza be az igaz életet. Senki más nem jött vissza a halálból, csak Jézus egyedül. Ezért lett ő az élet királya és az élet fejedelme. És ezért tud az ember az életnek az útjára lépni igazán. Egy valóságos, romolhatatlan életre. Mert utána ezt Isten, ahogy megtérünk, rögtön Isten ajándékból, kegyelemből ezt oda is adja. Ez a válasz a megtérésre. Ez a válasz az igazi bűnbánatra, hogy Isten utána az ő szentségét, az ő valóságát, az ő romolhatatlan életét odaadja neked. Mert azt is mondja egy helyen a Biblia, hogyha elveszítitek a régi életeteket, én értem, és az evangéliumért, akkor megtaláljátok azt. Tehát úgy lehet megtalálni Istent, hogyha hozok egy döntést, egy akarati döntést a megtérés által, hogy én el akarom hagyni a régi életemet. Ki akarok ebből a nagy bűnös csomagból jönni? Ki akarok ebből az útból jönni, a halálnak az útjából, és át akarok lépni az életre? Én számomra ezt jelentette a megtérés. Ezt jelentette ez az ima. Ezt jelentette az, amikor oda előre kimentem, és odaálltam, és a pásztorral elmondtam az imát. Tehát igazából ez a bizonyíték arra, hogy ott nem csak egy imát mondtam el, hanem egy valóságos akarati döntést. Egy 180 fokos fordulatot hoztam, hogy nem a halál útján akarok járni többet, hanem az életnek az útján. És aki esetleg olyan személyek vagytok, akik hallgatjátok ezt, és tudjátok, ti is, hogy a halálnak az útján jártok, tudjátok azt, hogy semmi és senki nem tudja az életetekbe a halált legyőzni, és levágni az életetekről, van egy jó hírem. A názáreti Jézus Krisztus legyőzte a halált, legyőzte a pokolt, legyőzte a sátánnak az erősségeit. Mert ő az egyetlen, akiben semmilyen bűn nem volt. Mert a halálnak a zsoldja az a bűn. De ő benne nem volt bűn, ezért le tudta győzni a halált. Óriási dolgot tett názáreti Jézus Krisztus éltünk. És ő letette az életét értünk. Azért, hogy mi, nekünk ne kelljen többet meghalni, ne kelljen a halál uralmában lenni, hanem ki tudjunk jönni valóságosan a halálból az életre. A romlandóságból a romolhatatlanságba. És ezt elvégezte názáreti Jézus Krisztus az ő kereszt halálával az életünkért. Ő azért halt meg a kereszten, és azért vitte föl a keresztfára a mi bűneinket és vétkeinket, vele együtt a halált is, hogy mindezekből kiszabadítson bennünket. Sőt, nem csak ezeket, fővitte a függőségeidet, fővitte a betegségeket, fővitte az átkokat is, a nyomorúságot, minden gonosz dolgot, amit tett a gonosz az életedbe, azt názáreti Jézus Krisztus felvitte magára, a testébe, a keresztfára. És elvégzett. Azért mondja, az utolsó pillanata ez volt. Elvégeztetett. Ő ezt kimondta, és meg is történt. És utána ő meghalt valóságosan, betették egy sírba, egy valóságos sírba Jeruzsálem szélén, ott tartózkodott 3 napig, és a 3. napon az atya feltámasztotta őt a halálból. És él azóta is. Úgyhogy ő vele ilyen módon lehet találkozni, és akik valóságosan bűnbánatra tudnak jutni, valóságosan érzik, hogy nem jó úton járnak, és szeretnének lelépni erről a gonosz útról, azokat bátorítom innen a rádión keresztül is, hogy gyertek Jézushoz, gyertek az ő útjára, gyertek az életnek az útjára. Ő az élet fejedelme, ő az élet királya, és tátkarokkal vár benneteket. Tudod miért? Mert szeret benneteket. Annyira szeretett benneteket, hogy kész volt feláldozni saját magát értetek. Vállalta értetek a kínhalált. Pedig ő se akart meghalni, mert képzeljétek el, amikor Getsemáné kertbe volt, akkor átélte a szívébe, hogy ő mire vállalkozott. Ő is emberből volt, és tudta, hogy mennyire fájni fog ez neki. És mondta is, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. De aztán gondolt egyet, és rád gondolt, meg én rám gondolt. Meg az emberekre. És akkor azt mondta, hogy uram, tudod mit? Ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. És így bevállalta ezt az egészet. És így legyőzte a halált. Óriási dolgot tett a názáreti Jézus Krisztus értünk. És ő az élet királya. És ő nem csak egy olyan király, aki most királyként ott ül a mennybe, és senki nem látja. Ő látható módon vissza fog jönni. Vissza fog jönni a földre, és az az óriási, hogy lesz ítélet. Lesz igazságszolgáltatás. Sok ember kérdezi, hogy miért van ennyi sok gonoszság a földön? Miért van ennyi sok bűn? Miért van sok agresszivitás? Miért ölik egymást az emberek? Miért vannak háborúk? Azért, mert van egy világnak az istene, a gonosz. Ahogy gyerekkoromban mondta az a pap bácsi, hogy nem kell ahhoz semmit tennünk, hogy a gonoszhoz tartozzunk. Automatikusan ez a világ gonoszságba vesztegel. De jó hír az, hogy van az élet királya, van az élet fejedelme, a názáreti Jézus Krisztus. Ő legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, és legyőzte a gonoszt, és feltámadott. És nem csak a mennyekben ül most királyi trónszékbe, hanem ő onnan vissza fog jönni. Királyok királyaként, uraknak az uraként, életfejedelmeként, és le fogja teljesen söpörni a halál uralmát ennek a földnek az asztaláról, le fogja söpörni a gonoszt, oda fogja helyezni, ahol örökké valóságban való. Be fogja őt helyezni a pokolba, és a pokolból pedig be fog kerülni a gehennába. Ott lesz az ő sorsa. És ezt mind saját szemeiddel láthatod, ha a názáreti Jézus Krisztust választod. Ha ő hozzá akarsz tartozni, akkor meg fogsz menekülni. A haláltól, a pokoltól és az ítélet alól. Meg fogsz mindezekből a szellemi valóságoknak a hátteréből szabadulni. És fel fogsz támadni az igazak feltámadásával, sőt, ha úgy jön vissza Jézus, hogy még itt leszünk a földön, akkor nem is fogunk a halálból részesülni, hanem visszajön a felhőkig, és azt mondja, az övéit magához veszi. Ezt úgy hívják bibliai szaknyelven, hogy elragadtatás. Tehát lesz ilyen is, hogy elragadtatás. El fogja vinni az övéit magához. És azok nem is fognak halált látni. Nem is fogják megkóstolni a halált. És én ebbe reménykedek, ebbe hiszek, hogy itt 47 évesen meg fogom élni ezt a csodálatos pillanatot Armandóval együtt, meg fogjuk látni őt, amint van, és nem fogunk halált látni, hanem repülni fogunk. Elragadtatunk ővel együtt, ahogy vagyunk, a mennyekbe, az ő dicsőségébe, és utána pedig visszajövünk Jézussal együtt, és rendet fogunk csinálni, a gonoszt el fogjuk takarítani az élet fejedelmével és az ő szolgáival együtt innen a földről, és egy új, ezer éves, csodálatos világkorszak fog elkezdődni a messiási királyságba. De erről majd egyszer szívesen beszélek, mert az egy különleges dolog.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tellér Zsolt lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Tellér Zsolt az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Köszönöm a hallgatókat, én is. Köszöntöm, hogy itt lehetek.
3: És nagyon érdekes történeteket meséltél el nekünk. Belementünk az evangéliumnak is a mélységében, hogy mi is az, amiben te hiszel, és mi is az, amiben én hiszek, és nagyon érdekes dolgokat meséltél el, igazából átmentél turva időszakokon, ugye szolgáltad egy időben a halált, ugye igen. Halott embereket égettél el.
4: Igen, igen.
3: És most pedig szolgálod az életet, és milyen érdekes, hogy bejöttél egy olyan műsorba beszélni Istenről, aminek az a címe, a műsor címe, hogy Élet.
4: Ez nagyon jó.
3: Furcsa kis összekötés, és ugye most az életet szolgálod, Isten szolgálod.
4: Igen.
3: Ugye kitértünk a szolgálati életedre, meg a keresztény életedre, ugye anyukáddal rendeződött a kapcsolatod, helyreállt, imádkozott, érted. Mit szóltak azok a barátok, akik a világban voltak ott veled, és hirtelen megváltoztál?
4: Na, ez egy nagyon érdekes volt. Igen, a megtérés utáni fordulat, mikor erről a bizonyos evangelizációról hazaérkeztem, el is döntöttem, hogy én soha többet nem akarok menni a kocsmába. Volt egy ilyen törzshelyünk ott a faluba, és oda jártunk kocsmázni, onnan jártunk ki ilyen rockzenéket hallgatva rétre, bulizni, sörözni, együtt lenni, tüzet gyújtani, meg minden ilyesmi, és volt egy ilyen tűzrakó helyünk, meg ott söröztünk, meg ott hangos magnóval hallgattuk a rock zenéket, és ott énekelgettünk, örjöntünk, pogóztunk, meg mit tudom én, ilyeneket csináltunk, és hát ezek voltak a programjaink többnyire, meg utána eljártunk a nagy koncertekre is, de ahogy én megtértem és befogadtam Jézust, és hazamentem az evangelizációról, minden megváltozott. Abban a pillanatban éreztem, hogy megszabadultam például az alkohol függőségétől is, meg mindenféle más függőségektől is, azt menet közben vettem észre, de amit először észrevettem, az az alkohollal kapcsolatos dolog volt, ugyanis hazamentem, másnap fölkeltem, tudtam, hogy Isten megbocsájtotta a bűneimet, tudtam, hogy új életem lett, és így mentem ki a konyhába ebédelni a szülőkhöz, és akkor, de otthon azért mindig volt a hűtőbe egy-két tartalék söröm, hogy mielőtt elmegyek otthonról bulizni, azért tudjak alapozni, meg azért legalább egy sört ígyak, mielőtt kimegyek a kocsmába. Hát az érdekes, hogy megebédeltem, és rutinból most is kibontottam egy sört, de az volt a durva, hogy abban a pillanatban, hogy belekortyoltam, fordult ki a számból. Megutáltam. Meggyűlöltem. és éreztem, hogy én nekem már semmi közöm ehhez a világhoz, semmi közöm a rocker élethez, nem fogok többet kocsmába járni, nem fogok többet italozni, megutáltam, kifordult a számból, nem ízlik, és úgy, ahogy volt az a belekortyolt sört is, öntöttem ki rögtön a földre, dobtam ki a kukába, és azt mondtam, hogy nem kell nekem többé ez az élet. Én megváltoztam. Új ember lettem. Krisztushoz tartozok. És ezért éreztem, hogy valóságos dologgá vált a megtérés az életembe. Utána anyukám adott egy Bibliát, elkezdtem azt olvasgatni. Abban az időben az Isten tiszteletek, Németh Sándor tanításai ilyen magnó kazettákon volt elérhető, és elkezdtem hallgatni ezeket a kazettákat otthon. És mindig szólt hozzám valamit az Isten. Tele töltötte az én szívemet az ő életével, az ő erejével, az ő kegyelmével, és szólt a tanításon keresztül hozzám mindig Isten. És éreztem, hogy mennem kell ezen az úton tovább. És akkor elkezdődött az újjászületés, elmentünk egy ilyen BS alkalomra, ott volt vízkeresztség, megkeresztelkedtem, új életet kezdtem, és utána jött a következő kör, az újjászületésben a Szent Szellemmel való betöltekezés és a Szent Szellem keresztség ideje. És mondta a Németh Sándor, ott ültem a BS-be már, akkor egy hónapos keresztény voltam, de még cigarettáztam, képzeld el. Ilyen másfél doboz cigiket szívtam, azt nem tudtam olyan gyorsan elhagyni, de jött ez. És akkor az a dolog történt, hogy szól Németh Sándor, hogy a tested a Szent Szellemnek a temploma. És Isten nem akar egy füstös helyre beköltözni. Úgyhogy gondold meg, hogy dohányzol le tovább, vagy nem. Dobd el inkább a cigarettát, az Úr megszabadít, és a Szent Szellem örömmel fog beköltözni a szívedbe. Ezt annyira megérintett ez a dolog, hogy az volt az első, hogy vége volt az alkalomnak, mondta a Sándor, gyertek ide hátra, lesznek itt segítők, lesznek itt pásztorok, imádkoznak értetek, hogy megszabaduljatok a cigarettától, lesz egy kör, pásztori kör, és utána menjetek itt ott a színpad másik feléhez, ott is lesz egy pásztori kör, ők meg imádkoznak értetek Szent Szellem keresztségé. És akkor ez így nagyon jól meg volt szervezve, erre emlékszem, hogy le volt terítve egy ilyen nejlonos rész, és akkor odaálltam az egyik pásztorhoz, és kérdezte, hogy mibe segíthet nekem. Mondtam, hogy az a problémám, hogy még dohányzok. És hallottam, hogy a Sándor pásztor mondta, hogy a Szent Szellem nem akar füstös helyre beköltözni, és én sem akarom a Szent Szellemnek a helyét ilyen füstös helyét tenni, szeretnék megszabadulni a dohányzásból. Szóval, van-e nálad cigaretta? Hát mondom, sajnos van. Szóval, semmi gond, dob ki, tapos meg, és gyűlöld meg, és tapossál rá Jézus nevében. Így mondta a pásztor ott azon a nejlonos részen. Megtettem, gyakorlatba, hittel megtapostam, és mondtam a Jézus nevében, nem kell többet cigaretta, megutálom, meggyűlölöm. Azt mondja, kérdezi, öngyújtó is van nálad, vagy ilyesmi, vagy gyufa? Igen, mondom, van. Jó, akkor azt is ugyanígy dob ki, tapos meg Jézus nevében, és gyűlöld meg. Mondom, ez nagyon érdekes, de tetszett nekem, megcsináltam, és akkor mondta, hogy hajoljak előre, és vegyek egy nagy mély lélegzetet, és fújjam ki. Ő meg imádkozik értem, hogy a dohányzás szellemétől megszabaduljak. És imádkozott értem, emlékszem, hogy így kifújtam a lelkemből, a szívemből ezt a dohányzás szellemét, és fölálltam, és éreztem, hogy más lettem, szabad lettem. Azt kérdezi a pásztor, hogy vagyok? Mondom, jól vagyok. Szabadnak érzed magad? Igen. Jó, akkor légy szíves, menjél át oda a másik színpad felére, oda állját, és imádkoznak érted Szent Szellem keresztségé. Átálltam, ott is egy másik kedves pásztor megszólított, hogy kedves fiatalember, mibe segíthetünk? Hát mondom, szeretnék Szent Szellem keresztséget venni. Igen? És szabad embernek érzed magad? Mondom, igen, most szabadultam meg a dohányzást. Nagyon jó, azt mondja, már is imádkozok érted. Te csak azt mondja, figyelj az Úrra, és szólaljál meg nyelveken. És emlékszem, így rám tette a kezét, imádkozott, és abban a pillanatban, ahogy a Biblia írja, elkezdtem megszólalni más nyelveken. Én nem értettem, mit mondok, de azt tudtam, hogy nyelveken szólok. És éreztem, hogy az ő Isten jelenléte teljesen betölti a testemet. És megtörtént. És mondta a pásztor, na ez az, te a hitnek az embere vagy. Ez a Szent Szellem keresztség, dicsőség az Úrnak. Szóljál továbbra is nyelveken, és gyakoroljad. És így jöttem onnan haza, és nagyon boldog emberként jöttem haza arról az Isten tiszteletről. Na és akkor történt meg az, hogy már egy hónapja nem voltam kocsmába. Már a haverjaim biztos aggódtak, hogy mi történik velük. És ahogy kérdezted Armando, megtörtént az ominózus szituáció, hogy elkezdtek odajönni a házunkhoz, vagy 5-6-an a haverjaim, és becsöngettek. Szóval, Tellér Zsolti, hol vagy te már? Napok óta, hetek óta nem látunk. Hát nem jössz velünk többet a kocsmába? Hol voltál? Hol voltál eddig? Mit csináltál? És akkor elmondtam nekik őszintén, fiúk, új életet kezdtem. Azért nem láttatok egy hónapja, mert én Jézus Krisztus befogadtam a szívembe.
3: Innen fogjuk folytatni, hogy mit szóltak erre a srácok, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Tellér Zsolt lesz a vendégem, és elmeséli ezt a történetet, úgyhogy tartsatok
0: vele. Rájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, és ez itt a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Tellér Zsolt az én vendégem, akinek megváltozott az élete, és most befejezi nekünk a történetet, hogy a barátok mit szóltak erre, a régi haverok.
4: Hát ott tartottunk, hogy egy hónapja meg voltam térve, pont túl voltam már a újjászületésemen, betöltekeztem Szent Szellemmel is, megkeresztelkedtem, és ennek örömére, amikor hazaértem, azzal szembesültem, hogy jöttek a haverjaim, értem, hogy miért nem járok velük a kocsmába, hova tűntem, egy hónapja nem láttak. És konkrétan felelősségre is vontak, és akkor én erre azt válaszoltam, hogy elmondtam nekik őszintén, hogy megtértem Jézus Krisztushoz, befogadtam a szívembe, és ő megváltoztatta az életemet. És többet ne haragudjatok meg érte, de nem fogok veletek menni. Se a koncertekre, se a kocsmába, nem fogok többet együtt zülleni veletek, nem fogok ebbe az életbe hiszenni. És akkor elkezdtek ottan kiakadni, elkezdtek ott mindenféle dolgokat mondani, hogy mit csináltál te, bolond lettél, hülye lettél, megőrültél, megbolondított a Németh Sándor a fejedet, különben is ki az a Németh Sándor, ki ez az őrült, ki ez a, mondom, Németh Sándor egyrészt nem őrült, ő Istennek az embere, másrészt mondom, abba a gyülekezetbe járok, és ott találkoztam Jézussal, de mondom, nem csak Németh Sándor segített ebbe, hanem a saját édesanyám is. Úgyhogy, ha tetszik, ha nem, ezt el kell, hogy fogadjátok, de innentől kezdve különben is. Én szabad ember lettem, és a szabad akaratomból döntöttem, és a szabad akaratomból amellett is döntöttem, hogy bocsánat, fogadjátok el, nem fogok többet veletek együtt inni. Nem fogok többet együtt veletek csajozni, stb. És nem fogok a koncertekre se járni. És akkor mondták, hú, te bolond vagy, te őrült vagy, majd meglátod, mi lesz a következménye. Te is olyan bolond leszel, mint a hitesek, olyan bolond leszel, mint ők, stb. Ez volt 1998 áprilisában. Márciusában tértem meg, ez volt áprilisban, és onnantól kezdve, hát mindig találkoztam egyszer-kétszer buszon, itt-ottam ott a haverjaimhoz. Még mindig oda jársz? Még mindig a Németh Sándorhoz? Hát mondom, képzeld, de oda járok. És boldog ember vagyok. És látták, először egy éven keresztül mindig így frosztliztak, fricskáztak, bepróbálkoztak, de én ellenálltam ezeknek kedvesen, szeretettel, és ráztam magamról. Aztán elkezdtek ilyen teológiai vitákba is belemenni, de azt is mondtam neki, hogy fölösleges, ne vitázzunk, mert a Biblia ezt mondja a dolgokról, ti meg ezt gondoljátok. Tehát mindig így próbáltak ütköztetni a Bibliával, de én hála Istennek mindig a Biblia mellett kiálltam az életbizonságom mellett, és hát el kellett, hogy fogadják ezt a dolgot, és aztán szépen elvált az életutunk egymástól. Néha még egy-két emberrel itt a Facebookon próbálom tartani a kapcsolatot, akivel lehet. Nyilván most már elfogadják 20-25 év után a hitemet, elfogadják, hogy Istentől kaptam családot, mert utána, mikor megtértem, ez elmúlt 5 évre rá megismertem a feleségemet a gyülekezetbe, megismertem az ő személyét, ő is abban az időben tért meg előttem egy kicsivel később, Gyöngyösön, és a nagy gyülekezetben összetalálkoztunk, összehozott Isten bennünk.

0: felelősségére nevelem, egy áldott fiú, most már középiskolás, keresztény iskolába járta le az egész életét, most is oda jár még gimnáziumba, keresztény nevelést adtunk neki, és ő is fokozatosan a szabad akaratából elfogadta az urat, megtért, újjászületett, jár az ifi közösségben, szereti az urat, jár ifi táborokba is, és mellette sportol, aktívan, kosarazik, jól tanul, és hát készül a nagybetűs életre, készül az egyetemre az éveiben, még azt nem döntött el, hogy milyen irányba, de most fogunk beszélgetni róla, hogy műszaki egyetem, vagy más irány, de majd ő tudja, és én abba támogatni fogom. A lényeg az, hogy arról tudok beszámolni az elmúlt 27 év alatt, hogy Isten adott nagyon sok fordulópontot, köztük adott nekem egy családot, és boldog házasságban, boldog családban élünk itt Budapesten, van jó munkahelyünk. Én nekem az történt közben, hogy egészségügybe is elkezdtem dolgozni, mert az volt a másik motivációm, hogy ha régen a halált szolgáltam, most Isten által az életet kell szolgálnom. És emlékszem, hogy a 2000-es évek elején elkezdtem kórházban dolgozni, sokat betegszállítóként dolgoztam éveken keresztül, utána elmentem egy műtős tanfolyamra, műtőben, de mindig azt éreztem, hogy az embereknek az életről kell beszéljek, Jézus Krisztusról. És ahogy ott toltam betegszállítóként a betegeket is, mindig beszéltem nekik Istenről, mindig beszéltem az életről, beszéltem a názáreti Jézus Krisztusról, és mindenféle kérdéseket tettek föl, meg sokaknak ugye voltak lelki, meg más fájdalmaik is, mert nyilván a betegség kétoldalú dolog, vannak lelki fájdalma is az embernek, mert általában ilyen pszichoszomatikusan is kialakulnak betegek, betegségek, meg sokat szenvedtek, ugye valakik ilyen dialízises kezelésre jártak egy életen át, hoztam, vittem őket, de mindig tudtam Isten vigasztalását, Isten szeretetét, Isten jóságát és az életet közvetíteni feléjük. Sőt, volt, amikor kérték, hogy imádkozzak is velük, befogadták Jézust a szívükbe, volt lehetőségem bizonyságot tenni. Apósommal együtt egy kórtelembe feküdt egy kórházba Zente Ferenc, a híres színész. És képzeljétek el, tudtam neki beszélni Jézus Krisztusról, megkérdeztem tőle, Feri bácsi, hisz maga az Istenbe? Azt mondja, hogy ne hinnék, fiam? Hát református vagyok. Ó, mondom, ez nagyon jó. És tudja azt, hogy Jézus Krisztus ma is gyógyít. Hát azt mondja, nincs is más, azt mondja, orvosok már rajtam nem segítenek, mert ilyen rákkal, tüdőrákkal küzdöttem. És azt mondja, tudom, hogy az orvosok nem fognak tudni rajtam segíteni, meg az itteni kemoterápia is. Fiam, ha tudsz valakit, hogy imádkozzon értem, hozzá valakit ide. És emlékszem, szóltam annak idején egyik Isten emberének, Pajor Tamásnak, behívtam őt, együtt imádkoztunk Zente Ferencért is, meg az apósomért is. És az Zente Ferenc is befogadta Jézus Krisztust a szívébe, megbocsájtotta ott az Úr a bűneit, és emlékszem rá, egy évre rá írta az egyik újságunk, hogy örömmel ő az Úrhoz költözött a mennyekbe. És hát a mennyekbe is találkozni fogunk a tenkes kapitányával, mert ő oda került. És több ilyen sztorim van még egyébként.
1: Elképesztő, nagyon-nagyon csodálatos, hogy Isten hogy munkálkodott az életedbe. És ugye nagyon érdekes dolog, hogy ilyen párhuzamok lettek az életedbe utána, hogy ugye a halált szolgáltad, aztán utána az életet a kórházba.
0: Igen.
1: Meg ugye említetted, hogy ugye akkorjában a skinheadség volt a vagány, a rockerség, meg ugye a diszkós feeling, és ugye a romák a mulatósabb, diszkósabb zenéket szeretik, és ezért komfortálódás történt, akár Freddy Duckerekkel összefogva,
0: igen,
1: verekedtetek igen. is a romákkal, és most pedig egy olyan gyülekezeti közösségbe jársz, ahol nagy létszámban ott vannak a romák is, és most úgymond velük vagy egy banda, velük jársz egy gyülekezeti
0: igen. közösségbe. Igen, és többekkel együtt is szolgáljuk az urat.
1: Együtt is szolgálsz velük, hát, meg van, most itt vagy egy roma rádióba bizonyságot tenni.
0: Igen. Közben kialakult itt a évtizedek alatt, hogy ez a kórházas múltam miatt, kialakult a gyülekezetnek egy ilyen kórházmissziós szolgálata, ami aztán Cegléden is így megalakult, és akkor annak ilyen módon ilyen koordinátora, meg ilyen csoportvezetője is lettem, és sok testvért így viszek magammal a kórházba így szolgálni. És pont most nemrég állt be a szolgálatunkba egy nagyon kedves

0: fiú, akivel mi nagyon tudunk együtt szolgálni. Nagyon-nagyon hamar össze tudunk hangolódni, egy húron tudunk pendülni, össze tudja a Szent Szellem kötni a mi beszélgetéseinket, a mondandóinkat, együtt tudunk a betegek felé szolgálni, tudunk együtt imádkozni érte, értük, tudjuk a vigasztalás szolgálatát feléjük is közvetíteni, és nagyon jó az, hogy teljesen mindegy, hogy mi milyen háttérből származunk, az Isten összehozza a kapcsolatokat, összeköti a szívünket igazából. Ez a lényeg, mert a szeretet köteléke az, amely összehoz magyarokat, romákat, görögöket, svábokat, svédeket, mindegy milyen származásúak vagyunk, mindannyiunknak a Szent Szellem által Isten szeretete és az újjászületés össze tudja kötni a szívünket. Ez az óriási. És több ilyen roma testvérrel tudunk így együtt szolgálni. Még azért visszavezetnék egy helyzetet, hogy még a megtérés előtt volt egy nagy konfliktusom egy ilyen bűnöző roma sráccal ott a világba. Konkrétan el akarta az unokaöccse lopni a pénztárcámat a strandon, és én ezt nem hagytam, és ebből volt egy nagy konfliktus közöttünk. És emlékszem, hogy ő mondta, hogy meg akar, ezért bosszút akar majd rajtam állni. És emlékszem, hogy ki is figyelt engemet, és egyszer bicikliztem egy ilyen erdős helyen, és kifigyelt, és utána bevitt engemet egy ilyen erdőbe, és jó megvert. Úgyhogy megkaptam a magamét, és akkor az még ott a megtérés előtti időben nagyon-nagyon lelkileg is fájdalmat okozott, meg volt bennem egy ilyen nagyobb, erősebb gyűlölet a romák felé. Úgyhogy ezt is nekem utána fel kellett dolgoznom, de Isten szeretete teljesen kioperálta a szívemből ezt a gyűlöletet, ezt az antipátiát, ezt a mindenféle dolgot, ami így a romák felé gondoltam, és a lelkemből is begyógyította a sebeket, mert voltak ez miatt lelki sebeim, amiben sokszor rossz lelkülettel, rossz érzéssel gondoltam romákra. De ahogy én ebből megszabadultam, meg ahogy Isten kihozott ebből a kötelékekből, hogy utána persze ezzel toroltuk meg, hogy fradistákat fogadtunk föl, és akkor visszavertük ezt az embert, meg mindenféle dolgok voltak, de ebből az egész katyvaszból, ebből az egész rossz életvitelből hozott rossz csomagból, ami volt így a romák felé, az úr teljesen megszabadított, teljesen kivette belőlem, és ennek semmi lenyomata, semmi érzése már nincs a szívembe. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ennyi jó testvérem van a gyülekezetben, sőt, még a világi roma emberekre is úgy tudok nézni, hogy ha éppen azt látom, hogy nincs jó állapotban, vagy azt látom, hogy ő még bűnözik, vagy ő még drogozik, akkor is egy sajnálattal és egy szeretettel tudok feléjük nézni, hogy valahogy jó lenne neki az evangéliumot elmondani. Hogy az Úr meg akar tégedet, barátom, szabadítani. Az Úr ki akar tégedet ebből hozni. Nem akarja, hogy itt küzdjél ezzel a függőséggel. Nem akarja, hogy tönkreted az életedet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonságot tettél, és csodálatos, amit az Isten elvégzett az életedbe. Intettem, hogy már be kell fejeznünk a műsort, úgyhogy érzem, hogy még van benned több, és hiszem, hogy nem utoljára vagy itt a stúdióban, és majd jössz még bizonságot tenni, Isten áldjon meg téged és a kedves családodat is.
0: Köszönöm szépen, szívesen jövök, és ha legközelebb eljövök, akkor el fogom mesélni, hogy a hitembe hogy jutottam el arra pontra, hogy most épp egy teológiai főiskolára járok, és az Istennek az igéjének és a Bibliának a mélységeit is tanulom, és hogy sikerült ez, hogy munkálódott ki a szívembe, erről is majd egyszer szívesen beszélek, és nagyon szépen köszönöm, Marmandó, hogy meghívtál, és itt lehettem, és ezt elmondhattam az élettörténetemet nektek. Nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Itt a 100.3 Rádiódi Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: A lélek és a talentum szabadsága, a cigány művészek egyetemes és magyarországi kulturális öröksége. A roma kultúra és a művészet kapcsolata nem csupán esztétikai kérdés, hanem önkifejezés. A túlélés és a kollektív emlékezet legfontosabb eszköze. A cigány művészek évszázadok óta formálják, gazdagítják és bizonyos területeken alapjaiban határozzák meg mind a magyar, mind az európai kulturális identitást. Az ő alkotói világuk sajátos kettősségből táplálkozik, a mélyen gyökerező tradíciókból, a vándorló múlt szabadságvágyából, valamint abból a gyakran fájdalmas társadalmi megélésből, amely a kisebbségi létből és az integrációs küzdelmekből fakad. Ez a tapasztalati tőke olyan elementáris előt, érzelmi telítettséget és egyedi látásmódot kölcsönöz a cigány alkotóknak, amely a zene, a képzőművészet, az irodalom és a színház világában is utánozhatatlan nyomot hagy. A zeneművészet terén a roma muzsikusok jelenléte Magyarországon történelmi léptékű tradíciókká vált. Már a 18.-19. században kialakult az a professzionális zenész réteg, amely a magyar nemzeti romantika és a verbunkos zene legfőbb hordozójává vált. Olyan legendás alakok, mint Cinka Panna vagy Bihari János nem csak a főúri szalonok és a nép szórakoztatói voltak, hanem a magyar zenei öntudat formálói is, akiknek játékát maga Ludwig van Beethoven és Liszt Ferenc is csodálattal hallgatta. Ez a zenei géniusz az idők során folyamatosan modernizálódott, és a klasszikus zene mellett a jazz területén is világklasszisokat adott a világnak. Gondoljunk csak a belga származású Django Reinhardtra, a manus jazz megteremtőjére, vagy a hazai büszkeségeinkre, mint például Pege Aladár, a nagybőgő Paganinie, és szakcsillakatos Béla Zongora művész zeneszerző, aki a tradicionális roma motivumokat a modern improvizatív jazzzel ötvözve hoztak létre új zenei nyelvezetet. A klasszikus zenei pódiumokon pedig olyan virtuózok öregbítik a kultúra hírnevét, mint a Keller Quartet, vagy a legfiatalabb generációból a cimbalomjátékot forradalmasító Lisztes Jenő. Ugyanebben a zabolátlan, mégis mélyen struktúrált belső erő jelenik meg a képzőművészetben is, amely a 20. század második felében kapott igazán kaput a szélesebb nyilvánosság felé. A roma képzőművészek sokáig naív vagy autodidakta alkotóként lettek elkönyvelve, ám műveik komplexitása és szimbolikája messze túlmutat ezen a kategorizáláson. Péli Tamás monumentális festészete, amely a roma mitológiát és a történelmi sorskérdéseket monumentális freskókon, reneszánsz ikletettség, mégis teljesen egyedi expresszivitással ábrázolta a magyar egyetemes művészek csúcs teljesítménye. Tanítványa és szellemi örököse Szent Andrássy István, drámai erejű biblikus és balladisztikus tablóin a cigányság szenvedéstörténetét és büszkeségét örökítette meg, miközben a női szépséget és az anyaságot szakrális magasságokba emelte. Mellettük olyan alkotók, mint Oláh Jolán vagy Balázs János, a belső látomások, színek és a formák olyan bátor kavalkádját hozták létre, amely a szürrealizmus és az expresszionizmus legnemesebb hagyományaival rokonítható, mégis ízig-vérig autentikus cigányvilágképet tükröz.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
2: Chang.
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
2: Pábáj, ez kicsit nehezebb.
1: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene kevésbé ismert, mégis korszakalkotó művészei. A cigányzene évszázadok óta meghatározó része a magyar és az európai zenei kultúrának. Amikor a cigányzenéről beszélünk, legtöbben olyan világhírű művészek nevét említik, mint Robi Lakatos, Cifra György vagy a Száztagú cigányzenekar, ugyanakkor számos olyan kiváló művész, zenész és prímás élt, akik óriási hatással voltak a cigányzene fejlődésére, mégsem váltak annyira ismerté a nagy közönség körében. Munkásságuk nélkül azonban a cigányzene ma egészen másképpen hangzana. Az egyik ilyen kiemelkedő személyiség Boka Károly prímás volt, akit a magyar cigányzene egyik meghatározó alakjaként tartanak számon a szakmai körökben. Zenekarával hosszú éveken keresztül magas színvonalon képviselték cigányzenét, és különösen a kifinomult hegedű játéka miatt tisztelték. Előadás módja rendkívül érzelmes volt, miközben technikai tudása kiemelkedőnek számított. Szintén fontos megemlíteni ifjabb Berki Lászlót, aki a generációjának egyik legtehetségesebb prímása volt. Bár a szakma kiváló muzsikusként tartotta számon, neve kevésbé ismert azok számára, akik ritkábban találkoznak cigányzenével. Játékára a virtuózitás mellett a finom dallamformálás és a közönséggel való közvetlen kapcsolat volt jellemző. Számos fiatal zenész tekintette példaként. Képének. A cimbalom történelmében különös helyet foglalt el Balogh Kálmán, bár a népzene és a világzene kedvelői jól ismerik, a szélesebb közönség számára kevésbé ismert. Balogh Kálmán új lehetőségeket mutatott meg a cimbalom számára. A hagyományos cigányzene mellett jazz, klasszikus és világzenei produkciókban is fellépett. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom modern koncertszínpadokon is elismert hangszerré váljon. Kevés szó esik Járóka Sándorról, aki a 20. század egyik kiváló prímása volt. Zenekara hosszú éveken keresztül a magyar vendéglátás meghatározó együttesei közé tartozott, kiemelkedő muzikalitása, elegáns előadásmódja és magas szakmai színvonala miatt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy tisztelet övezte. A cigányzene történetében jelentős szerepet töltött be Boros Lajos prímás is. Játéka rendkívül kifinomult volt, nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hagyományos magyar cigányzene eredeti stílusát megőrizze. Számos rádiófelvétel és koncert őrzi emlékét, amelyek ma is fontos dokumentumai ennek a gazdag zenei örökségnek. A női cigányzenészek közül érdemes megemlíteni olyan előadókat, akik ugyan nem váltak nemzetközi sztárokká, de közösségeikben meghatározó szerepet játszottak. Sok cigány családban az éneklés generációról generációra öröklődött, és ezek az asszonyok őrizték meg a régi dallamokat, balladákat és népdalokat. Nekik is köszönhető, hogy számos hagyományos cigányének fennmaradt napjainkig. Ezek a művészek nem feltétlenül a hírnevük miatt váltak korszakalkotóvá, hanem azért, mert tudásukat átadták tanítványaiknak, megőrizték hagyományaikat és folyamatosan gazdagították a cigányzenei kultúrát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió D. Hol a hangunk?
1: Szép szerda reggelt kívánok mindenkinek. Július 22-e van, Magdolna névnap, úgyhogy kedves Magdik, Magdolnák, nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. Ma tartották meg a legelső autóversenyt, méghozzá 132 éve, a verseny Franciaországban zajlott Párizs és Rouen között. Jules Albert de Dion volt a nyertese ennek a legelső autóversenynek. Ma 570 éve a Nándorfehérvári diadal történt, ahol Hunyadi János serege legyőzte a törököket. 1456. július 4 és 21-e között a keresztények hősiesen védték Nándorfehérvár, a mai Belgrád várát második Mehmed török szultán több mint 10-szeres túlerőben lévő ostromló seregével szemben, majd július 21-22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket. A győzelemben kiemelkedő szerepe volt Kapisztrán János szerzetes által gyűjtött kereszteseknek, akik Hunyadi határozott utasítása ellenére a Száva folyón átevezve oldalba támadták az ostromló török sereget. A beállt zűrzavart felismerve támadt ki a várból Hunyadi. A déri halangszó az egész keresztény világban azóta is a Nándorfehérvári diadalra emlékeztet. Ez szerintem talán a mai nap legfontosabb történelmi eseménye. Aztán ma 128 éve született Haller Frigyes fotóművész szakíró. 125 éve született Tarcsai Vilmos vezérkari százados, az antifasiszta ellenállás egyik katonai vezetője. 115 éve született Muráti Lili színésznő, az 1930-as 40-es évek film bálványa. 102 éve született Bacher Mihály, kétszeres Liszt Ferenc díjas zongora művész. 82 éve alakult a lengyel népi hadsereg, aminek emlékére a lengyelek ezt a napot nemzeti ünnepükként ünneplik. Illetve ma kerek 80 éve született Markos György, humorista, előadó művész. Na, hát ez volt a szerdai reggeli érdekességek rovata. Megyünk tovább, jön nem sokára a közlekedési info rész.

0: Rádiódik.
1: Hamarosan 7:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A H6-os hév Ráckeve és Szigeszent Miklós gyárterep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. A 11. kerület Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárják a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56-a villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Lezárták a 6. kerület Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között burkolatjavítás miatt. A Déli Báb utca és a Bencz úr utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott. Illetve lezárták a külső sávot a 7. kerület Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. Most pedig zene, aztán roma hírek.

0: a jó kedv kezdődik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Füleljetek, figyeljetek!
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat mesélt,

0: A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigány nőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: 3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 8 óra van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát azt, mint most már ti is nyilván nagyon jól tudjátok, még azok is, akik nem követik a futballt, hogy véget ért a 2026-os foci világbajnokság, melynek ugye Amerika, Kanada és Mexikó adott otthont. A döntő ugye New Jersey-ben, Amerikában volt megrendezve, volt halftime show is ugye, amilyen amerikai Super Bowl-ból átvett dolog lett, eddig a FIFA-nál ez nem volt trend, de most ugye Amerika miatt nyilván ez is bekerült, föllépett ugye Madonna, Robbie Williams is énekelt, Justin Bieber, Shakira, a BTS, tehát nagyon sok ilyen kis fellépés volt, ilyen színessé tették ezt az amúgy érdekes döntőt, bár teszem hozzá az igazsághoz, hogy a bronzmérkőzés jóval jobbra sikeredett, ugye ott Anglia és Franciaország csapott össze, és Anglia 6-4-re megverte a franciákat, tehát egy 10 gólos mérkőzés történt. Nyilván picit másabb feelingű, mert ott jobban elengedték a történetet, ugye egy bronzmes nyilván nem olyan komoly hangvételű, mint ugye maga a döntő, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy én több gólt vártam, ugye mindössze Ferran Torres egy góljával nyertek a spanyolok, aminek én szívből örültem, hiszen én végig a spanyol válogatottnak szurkoltam. Sajnos a vége fele nagyon elharapóztak az indulatok, főleg argentin részről, sőt, kifejezetten argentin részről, nem nagyon tudták szépen és emberien viselni azt, hogy ők kikaptak, és hogy nem volt esélyük sem, ugyanis nulla, azaz nulla darab kapura lövésük volt a 120 perc alatt, ugyanis hosszabbításra került sor a döntőn, rendes játékidőben nem tudták eldönteni, és hát elég igazságtalan lett volna, hogyha ezzel a nulla kapura lövéssel 11-esekig megy a történet, és ott esetleg Argentína diadalmaskodik, de nem így lett, úgyhogy arról beszélni, hogy mi lett volna, ha teljesen felesleges. Tehát ahogy említettem, Ferran Torres góljával nyertek a spanyolok, és így a történelem során másodszor emelhették magasba a világbajnoki trófeát. Úgyhogy viva España! Véget ért a futballvilágbajnokság, 2 év múlva lesz majd újra esemény, ugye akkor Európa bajnokság lesz, de hát addig még aludnunk kell egy párat. Na, viszont ameddig nem kell aludni, vagy amíg nem kell aludni, az majd a program ajánló, ami 8 óra után következik.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
2: Chang.
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
2: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
1: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlosasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mi a legfontosabb a cigány emberek számára? A cigány közösségek életében számos olyan érték létezik, amely generációkon át meghatározta mindennapjaikat és identitásukat. Bár minden ember és minden család más, ezért nem lehet minden cigány emberre ugyanazokat az értékeket rávetíteni. Sok közösségben kiemelt szerepet kap a család, az összetartás, a hagyományok tisztelete, a közösséghez való tartozás és a kulturális örökség megőrzése. Ezek az értékek segítettek abban, hogy a cigányság évszázadokon keresztül megőrizze a saját kultúráját, nyelvét, szokásait és identitását. A legtöbb cigány család életében a család áll a középpontban. A szülők, nagyszülők, testvérek és távolabbi rokonok között olyan gyakran szoros kapcsolat alakul ki, a családtagok igyekeznek támogatni egymást a nehéz helyzetekben, legyen szó anyagi segítségről, gyermeknevelésről vagy érzelmi támogatásról. Sok családban természetes, hogy több generáció is rendszeresen találkozik és együtt ünnepel, és fontos döntéseket beszélnek meg. Ez az összetartás biztonságérzetet ad és hozzájárul ahhoz, hogy a közösség tagjai számíthassanak egymásra. A hagyományok tisztelete szintén meghatározó szerepet játszik sok cigány közösség életében. A népzene, a tánc, a mesék, a népviselet, a kézművesség és a különböző ünnepek mind hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez. Az idősebb generáció gyakran adja tovább a fiataloknak ezeket a hagyományokat, hogy azok a jövőben is fennmaradhassanak. A kulturális örökség nem csak múltat jelent, hanem identitást is, amely összeköti a közösség tagjait. A cigányzene világszerte ismert és elismert. Számos cigány származású zenész járult hozzá Magyarország és Európa kulturális életéhez. A zene nem csupán szórakozás, hanem az érzelmek kifejezésének egyik legfontosabb eszköze. Eseményeken és közösségi rendezvényeken gyakran központi szerepet kap, erősítve az összetartozás érzését. Sok cigány közösség számára fontos a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti felelősségvállalás is. A fiatalokat gyakran arra nevelik, hogy tiszteljék az idősebbeket, figyeljenek a családtagjaikra és segítsenek azoknak, akik rászorulnak. Az idősek tapasztalatát és bölcsességét sok helyen nagyra becsülik, őrzik a család történetét és hagyományait. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az oktatás. Sok cigány család számára nagyon fontos cél, hogy a gyermekek tanuljanak, szakmát szerezzenek, vagy felsőfokú végzettséget érjenek el. Az oktatás lehetőséget biztosít a fejlődésre, az önálló élet kialakítására, és arra, hogy a fiatalok megvalósíthassák álmaikat. Egyre több olyan példa van, amely bizonyítja, hogy kitartással és tanulással jelentős eredmények érhetőek el. A közösségi élet szintén fontos szerepet tölt be, a különböző kulturális rendezvények, romanapok, zenei fesztiválok és hagyományőrző programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a közösség tagjai együtt ünnepeljenek, ápolják hagyományaikat és bemutassák kultúrájuk szépségeit másoknak is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
6: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
6: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: neked. Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 8 óra múlt pár perccel, ez itt még mindig a Vekker. A Margit-szigeti szabadtéri színpadra invitálok benneteket, ugyanis augusztus 8-án, tehát szombaton este 8 órától Kökény Attila és Rakoncai Viktor koncertje lesz egy nyári este címmel. A sztárvendég pedig nem más, mint a lengyel Johanna. A műsoridő szünet nélkül 120 perc, tehát kereken 2 órás koncertnek lehetnek az emberek szem- és fültanúi, szünet nélkül, ez nagyon fontos elmondanom. A legendás páros visszatér egy szenvedéllyel és időtálló slágerekkel teli estére. Az elmúlt esztendő diadalmenet volt Kökény Attila és Rakoncai Viktor számára. Országszerte és a határon túl is ezrek szívét hódították meg olyan slágerekkel, mintha újra látlak, a veled elrepülnék, vagy a csókolj még egyszer. Pályafutásuk egyik legmeghatározóbb mérföldköve az MVM Domban tartott teltházas 50. születésnapi koncert után a páros most visszatér egyik legkedvesebb helyszínére. Készüljenek egy eleganciával, szenvedéllyel és időtálló slágerekkel teli estére, ahol a zene és a környezet tökéletes harmóniája teremt felejthetetlen emléket. Ebben én 100%-ig biztos vagyok, ahol Kökény Attila megjelenik. Ott szem nem marad szárazon, amikor elkezdődnek a lírai slágerek, és biztos, hogy egy fantasztikus, nagyszerű koncert lesz, úgyhogy még egyszer augusztus 8-a, szombat 20 óra, tehát este 8 óra a Margit-szigeti szabadtéri színpad, 2 órás Kökény Attila Rakoncai Viktor koncert, egy nyári este címmel, és a sztárvendég pedig lengyel Johanna lesz majd. Úgyhogy, ha van kedvetek, most még gyorsan tudtok rá jegyet váltani, úgyhogy találkozzunk ott esetleg. Na most pedig zene következik, és közlekedési hírek.

0: Rádiódik.
1: Nem sokára fél 90, üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Lezárták a 13. kerület Párkány utcát a Süllő utcánál építkezés és felújítás miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerület Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, így több megálló kimarad. A második kerület Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítás mellett, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosították a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve napközben a Tábornok utcánál időszakos korlátozásra kell számítani aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Hüvösföld és Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Ennyivel tudtam most nektek szolgálni, jöjjenek a nyelvoktató leckék a zene után.

0: Hippodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
3: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
4: Szia, Hajni!
5: Szia, Ármándó! Remélem, hogy búho a pénztárcája minden hallgatónknak, mert hogy az azt jelenti, hogy vastag, de ma nem ezt fogjuk megtanulni, mert ezt az elmúlt napokban tanultuk, hanem valami mást.
4: Így van, azt tanuljuk meg, hogy vékony, keskeny, azt pedig úgy mondjuk, hogy szánó.
5: Szánó.
4: Igen, például én szánó vagyok, mert sovány vagyok.
5: Tehát egy szánóternó vagy.
4: Igen, igen, de emberre nem szoktuk azt mondani, hogy szána. Aha. Ezek a tárgy esetben vannak, hogyha valaki vékony, sovány, arra azt mondjuk, hogy súko.
5: Súko, uh-huh. Ez kicsit hasonlít a sukkárhoz, ugye, ami meg a
4: igen, szép. Igen. Szítyú vasztas asza.
5: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem sokára jön a süsfelnap velem és Völgyi Zsuzsival. Ám előbb ugye tudjátok, egy hír. Még ugye bőven zajlik a nyaralás szezon, ezért gondoltam, hogy ezt a hírt megosztom véletek. Akár 3-4 órás várakozásra is fel kell készülni az európai reptereken az új beléptetési rendszer miatt, derült ki egy kutatásból. Az isztambuli repülőtérek közben rekordot döntött, és egyetlen nap alatt 1730 repülőgép mozgást regisztráltak. A nyári utazási szezon csúcsán egyre nagyobb kihívást jelent a gyors és gördülékeny utazás. A World Travel and Tourism megbízásából készült kutatás, amelyet a Hotel Premo Group tett közzé, szerint az Európai Unió új Entry-Exit System bevezetése miatt egyes schengeni külső határátkelőknél, különösen a nagy nemzetközi repülőtereken, akár 3-4 órás várakozásra is fel kell készülni a biometrikus ellenőrzések következtében. Miközben Európa több repülőterén hosszabb várakozási időkre készülnek, az isztambuli repülőtér új mérföldkövet ért el. 2026. május 31-én 1730 repülőgép mozgás bonyolított le egyetlen nap alatt, ami a repülőtér 2018-as megnyitása óta a legmagasabb napi forgalom. Ez azt jelenti, hogy átlagosan kevesebb, mint 50 másodpercenként szállt fel vagy érkezett repülőgép. Hát lehet így is. A rekord jól mutatja, hogy a nemzetközi légi közlekedés iránti kereslet továbbra is rendkívül erős. Ebben a helyzetben különösen felértékelődik azoknak a repülőtereknek és úti céloknak a szerepe, amelyek gyors és gördülékeny utazási élményt tudnak biztosítani. Törökország modern, az ország mind a 7 régióját lefedő repülőtéri hálózattal rendelkezik, az isztambuli repülőtér mellett pedig Antalya, Izmir, Mügla és Ankara is fontos nemzetközi légi csomópontnak számít. Kapadókia különleges tájai szintén könnyen megközelíthetők a közeli repülőtereken keresztül. A nyári szezonban Európa számos nagyvárosából naponta több közvetlen járat indul a török tengerparti úti célok felé, amelyek jellemzően 3-4 órás repüléssel érhetőek el. A nemzetközi utazások során egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy az odaút is gyors és kiszámítható legyen. Az isztambuli repülőtér rekordforgalma jól mutatja, hogy a modern infrastruktúra és a hatékony működés ma már ugyanolyan fontos része az utazási élménynek, mint maga a nyaralás. Ez így van. Abszolút egyetértek, hogy lehet ezt így is csinálni. Na, amúgy a strandszezon ott az ilyen tengerparti helyeken még szeptember-októberben is tart, úgyhogy ez úgynevezett ilyen utószezon, ami már nem főszezon, ugye? De nagyon sokan választják akkor, és talán jobban is járnak. Tehát például tengerpartra. Mi még előszezonban mentünk ugye Rodoszra a feleségemmel. Mi nekünk is nagyon szerencsénk volt, mert nem volt sok ember, jól mentek a repülők, egy percet nem kellett várni, tehát hogy nekünk ilyen sicsúgy volt. Viszont ránk egy vagy két hétre, ahogy mi hazaérkeztünk június közepén, utána olvastam ezeket a cikkeket, hogy 6-7 órás késés is volt egy-egy rodoszi, vagy tesszaloniki, vagy korfui járatnál, úgyhogy mi nekünk óriási szerencsénk volt, de nagyon sokan azt csinálják, hogy akik már előszezonban, vagy akik még előszezonban nem tudnak elmenni, azok már csak mondjuk ilyen szeptember-októberben utaznak el, mert hogy itt már akkor ugye ilyen 20-25 fokos átlag van, főleg szeptemberben, októberben meg ma annyi se, inkább 15-20 fok, és akkor kimenni még mondjuk Korfura, Rodoszra, Ankarába, Antáliába, tehát bármilyen mediterránabb helyre, ott még mindig bőven 25-28 fok van, és kevesebben mennek sokkal oda akkor, hiszen ugye már nagy munkaláz van. Na jó, nem sokára jön a süsfelnap, úgyhogy maradjatok itt az FM 100.3-on, drága arany hallgatók.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnökök körét gyakorló házelnök, aki erről napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet, fogalmazott Forsthoffer Ágnes, akinek felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Emlékeztetett az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követően a köztársasági elnök megbízatása hétfőn megszűnt. A Tisza párt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta kedden a parlamentben újságíróknak Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az országgyűlés megszavazta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Ezt a kormány szerint az indokolta, hogy az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül jövedelemnek, ezért nem kell utána adózni, és végrehajtás alá sem vonható. Elfogadta az országgyűlés 139 igen és 26 nem szavazattal egy tartó mellett a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozatot is. A határozat célja az új közszolgálati média szervezeti rendszer megalapozása. A múlt csütörtöki bejelentéstől mostanáig több mint 131 ezeren töltötték ki a kormány oldalán elérhető közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi válaszok eloszlása alapján sokan egyetértenek az extrém gyorshajtók, a notórius szabálysértők és a közúti versenyzők elleni határozottabb fellépés ötletével. Bár a különböző szankciókkal és szigorításokkal kapcsolatos kérdések egy része megosztja az embereket, a válaszok több mint fele a válaszadók többségének egyetértését jelzi. A szigorítást legalább részben támogató válaszokkal együtt ez az arány összességében meghaladja 70%-ot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík, süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel, itt a hét közepe, szerda van, és július 22. Szép reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Na hát olyan friss, tavaszias, vagy ilyen kora nyári idő van július 22-éhez képest.
2: Hát csipős, mint egy jó lecsó.
1: Kicsit csipős, kora reggel 18 fok volt, amikor én fölébredtem, most már a 20-21-re talán fölmelegedett, és napközben is maximum 26 fok lesz itt Budapesten. De például néztem a reggeli időjárás jelentésnél, Pécset például csak 22 lesz napközben. És itt-ott amott eső is lesz, nálunk elvileg Budapesten nem lesz eső, úgyhogy ez legalább jó hír. De aztán gyerekek, jó hír.
2: Beírni. Na mi a jó hír? Mikortól?
1: Szombattól jön vissza a felmelegedés, leszünk már megint 30-33 fok között, úgyhogy éjjel-éjjel jöjjön csak vissza nyugodtan a nyár, mert ez inkább ez egy erős tavaszi kora nyári idő, azért lássuk be, legyünk egymáshoz őszinték, ha szeretjük a nyarat, ha nem, legyünk
2: ez így
1: őszinték.
2: Van, ez a május vége idő.
1: Így van, így, ez ilyen pontosan egy ilyen május végi, mikor már kacsintasz át a nyárba, de még azért csak tavasz van, és ezért ilyen reggelente 17-18 fok, napközben 20-24-5 fokok vannak, úgyhogy ez azért, na, nem az igazi.
2: Na, Gyuszi, még mielőtt belekezdenél bármilyen témába.
1: Csak azt akartam, és én voltam fogkőleszedésen.
2: A mikrofonodon van egy óriási hajszál, szerintem az egy idő után zavarni fog
1: téged.
2: Azt hittem,
1: hogy egy óriási pók.
2: Voltál fogkőleszedésen?
1: Képzeljétek el, tegnap voltam.
2: Meséld el.
1: Aztán kiderült, hogy nem is kellett volna mennem, mert most ezt akarom csak ebből el... Nézd oda, nem jön ki, milyen szőr ez. De várjál, milyen... Kinek a szőre?
2: Ez senkié, ez csak a tiéd lehet, mert ez csak a te mikrofon szivacsodna. Addig, amíg babrász vele, úgyse tudod elmondani, hogy mi volt a fogkőleszedésen. Én viszont elmondom, hogy mi volt tegnap a Helyimpál gyermekkórházba, ahová minden nap járunk a orrfülgégészetre, kezelésre. Na most ez a kezelés, ez úgy néz ki, hogy minden nap egy ilyen beáztatott, gyógyszerbe beáztatott, hosszú, majdnem 15 és 20 cent is gés csíkot beletömködnek izomból a gyereknek a fájós fülébe. Az első nap még ugye a meglepettség miatt még annyira úgy mondta, hogy fáj, még azt úgy nem láttam, hogy olyan nagyon durván fájt volna neki. Mindemellett egyébként kap antibiotikumot, tehát egy ilyen lórugás, gyógyszeres kezelést is csinálunk vele végig, és a második napon már az én gyerekem, akinél a magas az inger küszöb, a fájdalom inger küszöb, ott már egy nagyon nagy zokogásba, nagyon nagy sírásba tört ki, mert ő úgy érezte, hogy ezzel a csipesszel, ezzel a hegyes csipesszel, ahogy tömködte be a doktornő neki, egyébként minden alkalommal más kezelő orvoshoz jutunk. Minden alkalommal, és ami nagyon érdekes volt, egyébként tisztelem, szeretem a Helyimpál gyermekkórházat, de az volt a legérdekesebb, hogy minden egyes alkalommal kapunk egy papírt, amire ráírják, hogy mi történt ott, és mit vizsgáltak meg, mit néztek át. És minden papíron eddig két alkalommal rajta volt, hogy a torkát is megnézték. És egyszer sem nézték meg a torkát, de azért a papíron az úgy rajta volt. De most ez úgy kicsit úgy fölütötte a fejemet, hogy miért írják rá, amikor ez nem történt meg ez a vizsgálat. Tehát egyszer sem kellett kinyitni a száját, hogy belenézzenek, hogy mi újság a torkával. Na, harmadik alkalommal, ja, és amikor beletömködték második alkalommal csipesszel ezt a hosszú gézlapot, sikított a gyerekem a fájdalomtól. Tehát az a gyerek, akinek általában semmi nem fáj. És mondta, hogy az anya megszúrtak azzal a szúrós szarral. Tehát ő úgy érezte, szó szerint idéztem, hogy az a csipesz, az ott beleszúródott a fülébe, tehát ő úgy érezte, biztos, hogy volt valami, biztos, hogy megszúrták
1: hogy
2: vele.
1: Hozzáért,
2: tuti, persze. Hogy hozzáért, mert azért ott nagyon gyorsan és nagyon lendületesen tömik be a fülbe ezt a hosszú gézlapot. Harmadik alkalommal mondtam, hogy megyünk. Anya, könyörgöm, ne engedd, hogy beletegyék a gézt a fülembe, ne engedd. Ezt egyébként 24 órán keresztül benn kell tartani, majd kihúzzák, és könyörgött, hogy ne. Hát mondtam neki, hogy én nem tudok semmit megígérni, oda kell menni, meg kell nézni a doktornéninek, mert ez az ő feladata, én nem vagyok orvos, minden. Na most tegnap olyan műsort, gyerekek, olyan műsort vert le a lányom, hogy letérdelt a rendelőbe, a doktornő, az asszisztens, meg még egy rezidens előtt, letérdelt imába, hogy könyörgöm, csak Gésznek, könyör, imába volt, de közben ömlött a könnye. Szegénykém. És ott akkor ott elmondták nekem, hogy adtam be neki fájdalomcsillapítót. Mondom, nem, mert senki nem mondta, hogy most adjak be erre a mutatványra, erre a kabaréra fájdalomcsillapítót, és akkor mondták, hogy akkor gyorsan adjak be neki, és akkor, mert hogy ez iszonyatosan fáj. Tehát ott is elmondta a doktornő is, meg az asszisztens is, hogy ez iszonyatosan fáj, ezelőtt a kezelés előtt mindig fájdalomcsillapítót kell adni. Ezt sem mondta el senki. Tehát, hogy így erről se beszélt nekem senki. Na mindegy, minden esetre fú, hát ördögűző volt a tegnapi kezelésünk. Tehát egy gyerekem az örjöngött, le kellett fogni, kapálózott, pedig egy értelmes gyerek, tehát meg tudja érteni. De azt mondta, hogy ő neki ez elképesztő fájdalom. Majd aztán utána ugye itt egy idősebb doktornő volt a kezelőorvos, ő belenézett a torkára, végre valahára. Megtörtént az, amit eddig csak a papírra írtak. Volt. Igen, érdekes volt, és mondtam is, hogy mondom, eddig csak a papíron szerepelt ez, hogy mondom, látványosan megnézte valaki a torkát. Mondom, most nézi meg a doktornő először, hogy mi újság a torokba. Mindegy, lényeg a lényeg. Miután megtörtént ez az egész, hát engem kegyetlenül kimerített.
1: Hát
2: ez lelkileg, fizikailag is, nem is feltétlenül az, hogy most őt le kell fogni, vagy harcolunk
1: hát csak
2: vele.
1: Hát az, hogy milyen rossz neki ez, a fájdalom, persze.
2: Mindig
1: persze.
2: Sírok vele, tehát mikor látom ezt a fájdalmat, ahogy sír, hát én is természetesen persze. Vele együtt sírok, mert olyan tehetetlenség érzésem van, és egyszerűen nem bírom kontrollt szabni sem magamnak. És amikor ezen úgy végigmegyünk, és kijövünk, akkor hát természetesen valahol le kell vezetni a gyereknek, akkor haragszik rám, ellöki a kezem, haragszik érte, igen. És akkor mondtam neki, hogy nem tudok mit csinálni, tényleg nagyon sajnálom, de hogy nem akarom azt se, hogy bent tartsák, tehát hogy próbálja megérteni, na mindegy, és utána elolvastam ezt a lapot, és olyan érdekes volt, nem tudom, hogy más szülők hogy vannak ezzel, de hogy ez a gészcsík, ez valójában szteroidba van beáztatva. Tehát egy ilyen szteroidos gyógyszerbe.
1: Maga az erős? Azért
2: hát
1: valószínűleg.
2: Igen.
1: Minél hamarabb húzza le a gyulladást.
2: Kapott belőle hármat, és valahogy úgy éreztem, hogy nem tudom, én eddig élete során, 9 év alatt egyetlen egyszer adtam neki antibiotikumot, mert úgy attól is óckodok. Tehát az antibiotikum, tudjuk nagyon jól, hogy az a végső eset. Az a lórugás, tehát az már az, igen. Amikor már nem tudsz mit tenni, igen. Tehát akkor az a vége. De én nagyon-nagyon ellene vagyok ezeknek az antibiotikum moknak. Na most is nem örültem.
1: Magad részéről is, vagy csak a gyerek?
2: Persze. Természetesen.
1: Magad részéről is.
2: Igen. Szerintem a 90-es években a gyerekek, akik amikor divatba jött az antibiotikum, mindig minden egyes kis tüsszentésre és megfázásra antibiotikumot írtak fel a házi orvosok, és bizony a 90-es években született gyerekeknél nagyon nagy arányban a bélgyulladás, krónikus, a krombetegség, a bélgyulladás felnőtt korukra kiütközött. Tehát rengeteg olyan 90-es években gyógyított gyereket látok, és nem
1: mint például én.
2: Igen, persze vannak kivételek, tehát nyilván nem mindenkinél, lehet, hogy te nem kaptál annyi antibiotikumot.
1: Nekem emlékeim szerint nem. Uh-huh. Vagy hát nem tudom, most hát nyilván nem tudok visszaemlékezni, hogy 30 évvel ezelőtt,
2: hát
1: vagy 35 évvel ezelőtt milyen gyógyszert.
2: Tudná, de ő már sajnos nem tudja elmondani. De azok, akiknél folyamatos antibiotikum kezelést kaptak, akár egy meghűlésre, megfázásra, hányásra, bármire, azoknál a felnőtteknél, akik már most felnőttek, a krónbetegség, a krónikus bélgyulladás az látványosan, és azoknál a korosztályú fiataloknál ez nagyon gyakori betegség lett.
1: Érdekes, és félsz ettől, hogy most ez így össze...
2: Nem, nyilván az, hogy most egyszer egy-egy alkalommal kap, mondjuk 9 év alatt, ez szerintem egy nagyon jó arány, hogy most kap másodszorra antibiotikumot, de én mondom, én nagyon elhatárolódom az antibiotikumoktól, meg a szteroidtól, ne viccelj.
1: Hát igen, csak tudod, ez egy komoly, tehát hogy azért egy ilyen fülgyulladás, azért az nem látod, mondtad is, hogy lázas is lett tőle, fájt neki, stb. Azért mondom, nekem emlékeim szerint volt az, hogy úgy nevezték, hogy felszúrták a fülem, nem tudom, hogy pontosan ez hogy nézett ki.
2: Úgy, hogy egy tűvel felszúrták.
1: Szúrtá, ez volt a hivatalos megfogalmazás.
2: Azt jól mondod, ez úgy nézett ki, hogy átszúrták a fülnél azt a, mit tudom én, azt a dobhártya előtti részt, ott, vagy hát ott a dobhártya mellett úgy beszúrtak, hogy ott ki tudjon jönni a bentre kettő váladék, meg ilyen úgy hívják, hogy törmelék.
1: Így
2: hívják szaknyelven, hogy törmelék, ezt most megtanultam. Esküszöm, amikor így mondták, hogy törmelék, így visszakérdeztem, hogy milyen törmelék van a fülében.
1: Talán nem építkezésen dolgozik?
2: Balatonból bekerült valami, hát, mondom, amúgy, ami gumiabroncsok, meg ilyen
1: is. Már minden is, igen.
2: De tényleg nem volt, nem tudtam ilyen elkő.
1: Szóval tömködtek ilyen dolgokat, viszont cserébe fölted, az se volt sokkal kellemesebb emlékeim szerint.
2: Az a barbárság volt az orvoslásban. Igen. Most nem is engedném. Tehát egy mindent megtennék azért.
1: Mert te már tudod,
2: azért,
1: hogy mi ez. Én megmondom őszintén, csak emlékszem, hogy ez egy nagyon rossz dolog. Nekem ez maradt meg így emlékeimben, hogy ez egy nagyon rossz dolog.
2: Meg tudod, mi van? Az a baj, hogyha egyszer felszúrják, és ez ugyanolyan, mint az arcüreggyulladásnál is, hogyha egyszer az arcüreget így felszúrták, akkor onnantól kezdve folyamatosan, krónikusan oda fog menni a betegség, a baktérium. Nekem nem szúrták fel az arcüregem egy gyereknek, vagy hát tinédzser voltam, de krónikusan állandóan az arcüregembe ment a megfázás, ahogy megfáztam. Tehát, hogy rögtön oda ment. Egyszer volt arcüregem, az aztán utána kifakadt, és onnantól kezdve végig arcüreggyulladásom volt, már csak, hogyha egy picikét is meghűltem.
1: Nekem az nem volt, hál' Istennek, az lekopogom. Igen.
2: De hát úgy néz ki, hogy most már felnőttként azért tudom kezelni, meg vannak rá nagyon jó, tehát a házi orvoslásban az a jó, hogy most már tényleg vannak nagyon jó gyógyszerek, ami nem vényköteles, tehát tudja magát az ember kezelni még már az elején.
1: Igen, ma már azért másabb ez. És én nem, most persze értem, hogy fáj neki, és biztos, hogy borzasztó érzés, de amúgy olyan jónak tűnik ez a szteroidos gézlap dolog. Tehát, hogy ott ázik benne a füledbe, kiveszik, és akkor picit nekem mindig olyan érzés ez, hogy így kihúzza magával a rosszat, vagy nem tudom. Tehát,
2: bár így lenne, igen, bár így
1: biztos,
2: lenne.
1: Biztos, hogy nem véletlenül csinálják.
2: Bár három alkalom után nem látom azt, hogy persze.
1: Volna?
2: Igen, de nyilván ez egy fülüreg, tehát ez el van dugva, tehát itt nem tud úgy gyógyulni, mint egy bármilyen más seb a testrészünkön.
1: Persze, mondjuk a kezed
2: tehát,
1: nem.
2: Igen, tehát, hogy ez nagyon nehéz belsőleg úgy gyógyítani egy fül kürtöt, meg egy fül dobhártya részt, tehát, hogy ott, amikor már a középfül be van gyulladva, akkor az tényleg nagyon nehéz kezelni.
1: Ebbe és hát igen,
2: ez, én is biztos vagyok abban, hogy ez a leghatékonyabb módszere annak, hogy ez minél hamarabb meggyógyuljon. Viszont engem rettenetesen megijesztett ez a szteroidos
1: cucc. Elhiszem, de ez erős. Ez az azért kell, most gondold el, hogyha most mondod, hogy három alkalom után sem érzel akkora nagy differenciát, legalábbis a Glória elmondásai alapján, akkor most gondold el, ha ez se lenne. Hát meddig szenvedne akkor a gyerek? Suli kezdésig, szeptemberig?
2: Hát remélem, érted? Hogy dehogy is. Ez
1: a szteroid, ez egy erős dolog. Valóban persze egy 9 évesnél olyan ijesztőnek hangzik, de közben meg pont amiatt, amit el is mondtál szerintem, hogy a fül egy annyira eldugott, egy annyira nehezen kezelhető.
2: Nagyon.
1: Nem olyan, mint hogy beveszel egy gyógyszert, ami belülről majd, ezt nem tud a fülre. Tehát nem, a fülre
2: hát igen,
1: nem tud, gyomorra,
2: tud,
1: fejre,
2: mert az
1: fogra,
2: antibiotikum, amit, látod, hát, a gyulladást majd csak
1: kezelni
2: fogja.
1: De az a belső
2: fogja.
1: Gyulladás, nem az, ami a fülbe van, szerintem.
2: De az antibiotikum az teljes körű. Tehát
1: teljes körűen,
2: az így széles körűen kiterjed minden gyulladást.
1: Hát szerintem azért mondom, hogy azért adták a gyógyszert is, hogy külsőleg és belsőleg is legyen orvosolva ez a történet, de szerintem csak az egyik, a másik nélkül nem biztos, hogy helytállam. Szerintem,
2: és
1: de nem vagyok sajnos
2: hát így azon gondolkodtam, hogy ugye visszahívtak.

0: ez
1: valamit
0: jó.
1: Kellett, és szegényt úgy sajnáltam, hogy este ezen sírdogált, hogy most akkor téged le fognak tartóztatni, hogyha nem megyünk ezt a gésserére.
0: Ez tetszik, ez jó. Mert bár szemétségnek tűnhet az, hogy az ember a gyerekét így manipulál, de muszáj egy gyereknek valami,
1: mondtam
0: valamit
1: neki,
0: adni,
1: hogy akkor engem megbüntetnek. Mert hogy haragudott rám, és akkor mondtam neki, hogy kérlek, ne haragudj rám, mert nem tehetetlen vagyok én is ebben a helyzetben, mert muszáj, hogy meggyógyulj. És akkor meg hát mondom, az orvos, mondom, nem hozlak ide vissza, benne vagyunk a rendszerben, mondom, és engem megbüntetnek akkor. Letartóztatnak. És mondtam, hogy hát igen. Le.
0: De nagy. Jó, ez jó. Igen, mert van, amikor főleg, hogy ilyen fájdalmai vannak közben, az biztos, hogy nem kellemes, nem tudnád már egy egyszerű megizéssel őt megvenni.
1: Mutasd a fogad, de szép lett. Ugye, az igen.
0: Köszönöm szépen.
1: Na, nálad mi volt?
0: Szóval, de csak ennyit egy gondolat ezzel kapcsolatban, nem tudnád már őt egy hamburgerrel lekenyerezni, de ez jó. Ez jó,
1: ez
0: jó. Ja, nem, semmi igazát.
1: Kibírtad?
0: Te sztorítasz képezte semmi. Abszolút, abszolút. Hát én ugyanoda járok most már, tegnap kiderült, 2020 szeptembere óta, úgyhogy most már 6. éve, vagy most már 6 éve pontosan.
1: Neked sűrűbben kell leszedni a fogkövet, mert hogy dohányzol, és akkor a dohányosoknak valamiért.
0: Havi? Évi kétszer.
1: Évi kétszer
0: ildomos, úgyhogy idénre meg lennék, de én még lehet, hogy erőszakos leszek, és visszamegyek majd még decemberbe. Viszont talán most volt az, hogy a legrövidebb időt töltöttem be. Nem fogok reklámot csinálni nyilván ennek a fogkefének. Nyilván mindenki sejti, hiszen egy nagy márka van fogkefe márkában.
1: Elektromos?
0: Elektromos, és a legújabb modellt vettük meg, nem is olyan rég feleségemmel megrendeltük a roldalról.
1: Szájzuhanyatok is van?
0: Az nincs. És ez az új elektromos fogkefe, háromféle modul van rajta, meg mit tudom, és mosolyog, hogyha jól végezted dolgod, vagy mindent, tehát mindent is jelez, meg nem tudom. És tegnap magától mondta a doktornő, én el sem meséltem neki, teljes másról beszélgettünk, mármint hát ő kérdezett, aztán amikor épp öblítettem, akkor tudtam
1: most
0: válaszolni.
1: Most neki is jó az orál.
0: és akkor kérdezte, hogy azt mondja, ja, csinálja, azt mondja, szóval kész is vagyunk, azt mondja, váltott azt mondja, fogkefét mostanában, Gyula, mert magázódunk, ugye. És akkor mondtam, hogy mondom, hát igen, mondom, egész pontosan mondom, egy üszkve másfél hónapja se.
1: Aha,
0: hogy mondom,
1: és
0: új
1: ennyit számít, egy jó fogkefe.
0: És azt mondta, hogy melyik típus, neki elmondta, és azt mondta, hogy ez most ugye a piacon a legújabb és a legmodernebb, és azt mondja, hogy nem reklám ez, hogy tényleg, mármint, hogy nem úgy kamu reklám, hogy igen, hogy ez a legmodernebb és ultraszón, hanem, hogy ő, mint fogorvos is azt mondja, hogy ez tényleg most az
1: fogorvos ajánlásával.
0: Igen, hogy az én fogam is egy bizonyíték most erre, hogy régen volt olyan bizony, hogy ugye így is, hogy évi kétszer kell mennem valóban amiatt, mert van egy rossz, ugye csúnya szokásom, a füstölés, és volt olyan, hogy azért egy jó 25-30 percig kellett szednie alul-fölül a fogkövemet. Tegnap a röntgenvizs, vagy hogy mondják, panoráma röntgennel együtt voltam benn az épületbe olyan 20 percet. De úgy, hogy a sétától kezdve a röntgenen át, a fogkőleszedésig, a beszélgetésen át, a mindennel együtt töltöttem benn 20 percet. Ami nagyon kevés idő.
1: Akkor annyira nem csinos ez a fogorvos nő ezek szerint.
0: De az. De...
1: Sikerült oda menni, ahol egy csinos fogorvos van.
0: De ez még anno, ez az tudatos volt, mondjuk félig meddi, amúgy nem volt tudatos, teljesen véletlen volt. Anno, a 6 évvel ezelőtt kaptam oda egy kupont. De tök véletlenül a telefonszolgáltatomtól, attól kaptam egy kupont.
1: Hát ezek a burkolt reklámai, óriási.
0: Kaptam egy kupont, és elmentem oda akkor is egy fogkőleszedés, meg panoráma röntgenre. És annyira úgy jó fej volt a doktornő, meg aztán ő is tömött később, van azt hiszem 4 vagy 5 fogom, amit be kellett tömni, azt is ő csinálta, és most már az a baj, hogy hiába van tőlem messze, mert ez az ős vezérterénél
1: nem
0: van.
1: Nem baj, tehát megéri elmenni, a gyorvoshoz mindig megéri elmenni.
0: Na ezt akartam még ebből kihozni, hogy nagyon jó fogkefét használjatok, mert tényleg azt gondolná az ember, hogy mindegy, nem mindegy. Annyira pozitív élmény volt ez nekem tegnap, hogy nem én hoztam szóba, hogy látszik, hogy új fogkefét használ, hanem ő kérdezte meg,
1: hogy váltottál-e.
0: Hogy jó, azt mondja, mi az új, vagy mi az, ha váltott, most fogkefét. És elmondtam, és mondta, hogy ez nagyon látszik,
1: ez
0: és érződik,
1: fontos,
0: hogy...
1: kettő, ne dohányozzatok, mert míg neked egy évben kétszer kell menned fogkőleszedésre, addig nekem van, hogy 2 évente, amikor elmegyek, mert nincs probléma, de azért elmegyek nyilván megnézetni, nincs fogkövem. Tehát nem tud mit leszedni. És bizonyára azért vannak emberek, akiknek a nyálterme

0: Elődésük hiába nem dohányoznak.
1: Igen.
0: Az is befolyásolja a fogkőképződést.
1: Amúgy feleségem is csak egy évbe egyszer megy, ő se dohányzik, ugye ő is egy évbe egyszer megy.
0: Nekem két évente.
1: És az akkor is meg, olyan... Azt én meg már túlzásnak
0: nagyon
1: érzem,
0: keveset.
1: Azért nem
0: azt mondja, hogy nem
1: röntgen.
0: Is tud mit leszedni.
1: Az oké, de azért egy röntgen, meg ilyenek. Én egy picit félősebb vagyok az ilyen fogdolgoknál. Én nem tudnék kihagyni két évet, ha dohányoznék, hanem én...
0: De ha nincs problémád, minek menjél?
1: De megnézem. Tegnap is úgy kezdtem, hogy már mondta, hogy na, akkor feküdjek le, és mondtam, hogy ha mondom, doktornő, és mondom, a röntgen. Ja, igen, azt mondom, hogy az, hogy viszont most is szeretne, mondom, ha mondom, én mindig ott vagyok, én kérek egy röntgen.
0: Jó, nem két évente, de azért volt már úgy, hogy fogkövet mondjuk nem kellett leszednem. Leszedettem évente.
1: Jó,
0: de egyébként meg, tehát, hogy azért nyilván egy polírozás, vagy bármi, ismi azért ez, kell, igen. Hogy... De mivel nincs problémád, meg nem fogkövesed, meg nincs mit leszedni, tehát az,
1: értem,
0: azért a dohányzás a nyál
1: van,
0: összed...
1: meg jó bánsz a fogadda.
0: Nem
1: ez nem csak ezen múlik, higgyétek el nekem, ez most nem antireklám, vagy reklám a dohányzásra, de...
0: Én a fogsejemre esküszöm, gyerekkorom óta fogsejmezek, fogsejmet
1: akkor
0: használok.
1: Akkor ez biztos, hogy ez is közrejátszik.
0: És a
1: ahogy látod, ez is, meg egy jó fogkefe.
0: És a szúvasodás nagyon megelőzi a fogsejem, ez kétségtelen. És ha valaki fogsejmezett már valaha életében, akkor azt tudja, hogy egy fogmosás után, még ha fogsejmezel, még olyan dolgokat is ki tud szedni a fogat,
1: igen,
0: tehát a fogmosás nem elég. Igen, félrántott
1: hús kijön még a fogadból, igen, ez így van.
0: Főleg a lyukból.
1: Igen.
0: Csak két évente járok fogorvos, az ilyen kráteres. Nem,
1: ne, mondom, én valamiért úgy vagyok ezzel, hogy jobb félni, mint megijedni alapon. Én mondom, most mondta a doktornőm, hogy ott vannak a kartonjaim nála, vagyis hát a gépbe persze, hogy március 8-án voltam, meg most tegnap az 21-e volt, és mindig kérek röntgent, hogy ő össze tudja mérni, hogy március óta történt-e bármi. Aha. Elkezdett egy szúvasodás, lukasodik egy pici, mert volt ilyen, hogy egy icipici lukat látott, mondta, hogy de azt mondja, ezt még nem tudja ő tömni, mert nagyobb kárt okozna azzal, hogy ott picit megfúrja, mint amekkora a lyuk. Most várjunk egy kicsit. Vártunk, visszamente, és utána megcsinálta már a kezdeténél. Tehát elfojtottam, hogy
0: igen,
1: mielőtt ebből bármi igen rossz lehetne.
0: Gyerekeknél van ilyen, amikor már kibújnak a rágófogak, mert tehát amikor még tejfogak vannak, akkor még az összes hátsó rágófog nem bújik ki, az már ilyen 10 éves kor környékén előtörnek a rágók, és amikor már kijön az összes csontfog, akkor érdemes elvinni a gyerekeket is barázdatömésre. Én úgy tudom, hogy akinek ezt gyerekkorban már megcsinálták, mert van ilyen, azoknak felnőtt korukban sokkal kevesebb az esély a szúvasodásra. Nyilván akkor, hogyha nem felületi szúvasodás van, tehát nem a fogtető szúvasodik, ha belülről szúvasodik egy fog, azzal egyértelműen nem tud senki
1: persze
0: semmit csinálni, az belülről romlik, de a barázda zárás az állítólag egy nagyon jó dolog, úgyhogy én még lehet, hogy még gondolkozom ezen, hogy lehet, hogy barázda zárásra még elviszem a gyerekemet.
1: Lehet, nem hülyeség. Minden esetre én amúgy vettem valamiért, hiába régóta járod az ember, szeretem a doktornőt, mert aranyos, meg profi, meg ez.
0: Igen.
1: Én nem bírom a fogászatnak a szagát.
0: Fúj, undorító.
1: Pedig ez ugye értelemszerűen egy magánklinika.
0: Undorító.
1: Nyilván mindenki tükfertikbe tiszt, érzed a tisztaság szagot, de
0: nem.
1: Közben mégis, meg hallod a na jó, ne is beszéljünk róla tovább, mert rosszul leszek. Na,
0: mindenki, de aki hogy... most készül a reggeliéhez, jó reggelit kívánunk.
1: Nem, de ezek fontos, például azt elsősorban azért akartam csak úgy elmesélni így egy ilyen záró, akkor, vagy ilyen kis szösszenetként, hogy mennyit számít tényleg egy jó fogkefe, és hogy ne sajnáljuk rá pénzt. Tudom, orbitális drága pénzeket van képük elkérni egy-egy fogkeféért, egy ilyen elektromos fogkeféért. Viszont ezek szerint megéri. Ezek szerint megéri, mert előtte is elektromos fogkefe volt, de az egyre régebbi típusunk volt, és most megvettük a legújabb típusú ebből a fajtából, amit nem mondok ki mi, és látszik. Érződik,
0: nyilván
1: látszik.
0: Igen, meg fogmosási technikát is tudni kell, tehát alkalmazni kell a fogkefe használat sem. Nem dörzsöljük, mit tudom én. Nekem például...
1: Ezt például bocsánat, jelzi a karimáján, hogy ha jól nyomod oda, akkor zölden világít, ha túl erősen, pirosan, ha se nem jól és se nem erősen, akkor meg fehéren.
0: Aha, tehát visszajelzés.
1: Például az ilyen okos, és akkor
0: igen,
1: visszajelez a
0: de mondjuk akinek mondjuk
1: mosolya.
0: Nincsen ennyire ókos fogkeféje, mint hát a gyuszinak, az nagyon fontos, és sose felejtem el, még gyerek voltam, mindig elmondta a fogorvosom, egy idős bácsi volt akkor, hogy amikor megfogjuk a fogkefét, ami esetleg mondjuk nem elektromos, hanem mondjuk manuális, vagy nem tudom, hogy mindig belülről az alsó fogaknál kell elkezdeni a fogmosást, tehát ahol többségében a nyál termelődik ott a nyelv alatt. Tehát az alsó fogoknál elől oda kell kenni a fogkefét, és úgy kell elkezdeni mindig a fogmosást. Ugye a fogmosásnak is van egy szabálya, a szabályrendszere. Rituália. Igen, nézzetek igen, utána, és igen. Ápoljátok a fogaitokat. Szép a fogad, Laci. Emlékszel erre a reklámra? Nem. Volt egy Blendadent reklám, már nem is, szerintem már nem is gyártják ezt a fogkrémet, és akkor beleharapott a csávó a fogorvos székbe az almába, egy zöld almába, és mondta neki a fogorvos, hogy szépek a fogaid, Laci.
1: Nincs meg ez a reklám.
0: Pedig
1: nincs
0: ez de jó volt.
1: Ez nincs meg ez a reklám.
0: De sokat nevettünk ezen.
1: Szép a fogad, gyuszi.
0: Na, szép a fogad, gyuszi.
1: Köszönöm szépen, drága Zsuzsám. Na, most pedig zene következzék erre a nagy fogas kérdésekre, és 10 órakor jövünk vissza.
2: És szeretném, az emberek közelebb kerülhetnének egymáshoz. Ez lenne a lényeg.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlosászá.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene kevésbé ismert, mégis korszakalkotó művészei. A cigányzene évszázadok óta meghatározó része a magyar és az európai zenei kultúrának. Amikor a cigány zenéről beszélünk, legtöbben olyan világhírű művészek nevét említik, mint Robi Lakatos, Szifra György vagy a száztagú cigányzenekar, ugyanakkor számos olyan kiváló művész, zenész és prímás élt, akik óriási hatással voltak a cigányzene fejlődésére, mégsem váltak annyira ismerté a nagy közönség körében. Munkásságuk nélkül azonban a cigányzene ma egészen másképpen hangzana. Az egyik ilyen kiemelkedő személyiség Boka Károly prímás volt, akit a magyar cigányzene egyik meghatározó alakjaként tartanak számon a szakmai körökben. Zenekarával hosszú éveken keresztül magas színvonalon képviselték cigányzenét, és különösen a kifinomult hegedű játéka miatt cisztelték. Előadás módja rendkívül érzelmes volt, miközben technikai tudása kiemelkedőnek számított. Szintén fontos megemlíteni ifjabb Berki Lászlót, aki a generációjának egyik legtehetségesebb prímása volt. Bár a szakma kiváló muzsikusként tartotta számon, neve kevésbé ismert azok számára, akik ritkábban találkoznak cigányzenével. Játékára a virtuózitás mellett a finom dallamformálás és a közönséggel való közvetlen kapcsolat volt jellemző. Számos fiatal zenész tekintette példaképének. A cimbalom történelmében különös helyet foglalt el Balogh Kálmán, bár a népzene és a világzene kedvelői jól ismerik, a szélesebb közönség számára kevésbé ismert. Balogh Kálmán új lehetőségeket mutatott meg a cimbalom számára. A hagyományos cigányzene mellett jazz, klasszikus és világzenei produkciókban is fellépett. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom modern koncertszínpadokon is elismert hangszerré váljon. Kevés szó esik Járóka Sándorról, aki a 20. század egyik kiváló prímása volt. Zenekara hosszú éveken keresztül a magyar vendéglátás meghatározó együttesei közé tartozott, kiemelkedő muzikalitása, elegáns előadásmódja és magas szakmai színvonala miatt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy tisztelet övezte. A cigányzene történetében jelentős szerepet töltött be Boros Lajos prímás is. Játéka rendkívül kifinomult volt, nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hagyományos magyar cigányzene eredeti stílusát megőrizze. Számos rádiófelvétel és koncert őrzi emlékét, amelyek ma is fontos dokumentumai ennek a gazdag zenei örökségnek. A női cigányzenészek közül érdemes megemlíteni olyan előadókat, akik ugyan nem váltak nemzetközi sztárokká, de közösségeikben meghatározó szerepet játszottak. Sok cigány családban az éneklés generációról generációra öröklődött, és ezek az asszonyok őrizték meg a régi dallamokat, balladákat és folklóros népdalokat. Nekik is köszönhető, hogy számos hagyományos cigányének fennmaradt napjainkig. Ezek a művészek nem feltétlenül a hírnevük miatt váltak korszakalkotóvá, hanem azért, mert tudásukat átadták tanítványaiknak, megőrizték hagyományaikat és folyamatosan gazdagították a cigányzenei kultúrát.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutára 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
7: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
8: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
8: Most indulunk.

0: leszek én, mert te vagy az, akiért bármit megteszek én.
1: Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
2: 10 óra múlt 16 perccel, még mindig szerda van, és július 22-e, napsütéses délelőttöt mindenkinek.
3: Úgy, ahogyan Gyuszi mondja, sziasztok.
2: Ahogy a műsorunk is magában foglalja, süss fel nap, mi ezt télen is kérjük, nyáron is, ősszel is, mindig, és hát valamikor összejön. Például a mai nap is, hála jó Istennek, ilyen ámbátor, mai nap csak mindössze ilyen 25-26-27 fokig melegszik fel a levegő, úgyhogy azért olyan strandos idő sajnos nincsen, viszont utcán levős, kávézgatós, sétálgatós idő az bőven-bőven tökéletes kis kirándulós idő, aki esetleg már a szabadságot vett ki a munkahelyén. És ha már munkahely, tegnap ugye beszélgettünk az Operett Színházról, hogy milyen áll a bál, ahogy a cikkek szoktak megjelenni. Na tegnap, ahogy erről beszéltünk, hazamentem ugye délután, zsebéd után így görgetem azért a híreket, meg minden. Na, mit látok? Reagált az összes vezető erre a cikkre, amit ugye az Operett Színház társulata pár művész ugye aláírásával megjelent a sajtóban is, meg minden. Reagált rá a művészeti vezető Homonnai Zsolt, reagált rá Apáti Bence balettigazgató, és reagált rá maga Kis B. Attila főigazgató úr is, akik mind különböző hangnemben és különböző stílusban írtak, ezt nyilván nem fogom most én osztályozni, de mindegyiknek a fő lényege az az volt, hogy ők teljesen elhatárolódnak Orbán János Dénestől, illetve az ő általa megszerzett pénzek és kifizetések és különböző ide-oda mutyizgatástól teljesen elhatárolódnak. Nagyon érdekes álláspont, és aztán láttam ott, vagy 800 komment ott volt alatta természetesen.
3: De lehet, hogy nem tudtak róla.
2: Ők állításaik szerint nem tudtak róla. Most ez nekem nem tisztem megítélni, hogy szerintem ez létezhet-e, de mindegy is, de ott mondom, a kommentekbe is belolvastam. És nem telt el, gyerekek, 24 óra, egy másik színházban is elkezdődtek így a problémák, ugyanis a Pesti Magyar Színházról van szó, ahol jó magam is dolgoztam még régességen, még Isten nyugasztalja, Iglódi tanár úr vezetése alatt dolgoztam ott. Itt pedig az a probléma, hogy nem fizették ki az embereket.
3: Az nagyobb. Igen. Az még nagyobb probléma. Igen.
2: Tehát nem társulati tagokat nem fizettek ki, hanem külsős munkatársakat, akik ugye azt jelenti, hogy mint vendégművész, ugye oda is van általában írva, hogyha láttok egy olyan színlapot, hogyha elmentek egy előadásra, hogy mit tudom én, XX-ilam szerepet játsza, mit tudom én, Völgyi Zsuzsi, és oda van mellé írva, hogy M.V. Az azt jelenti, hogy vendégművész, csak fordítva van írva, de így van írva, hogy M.V. Az vendégművészt jelent.
3: Igen, azért vannak szabadúszók, igen, akik jobbra-balra tudnak menni.
2: Igen, színházba, és itt állítólag azt mondja, hogy van, akinek már 3 hónapja tartoznak a kiszámlázott gázsival. Ez azért is érdekes szerintem, mert nagyon sok olyan színész barátom van, akivel sose felejtem el, de aztán az ember le is bukott egy szabadtéri, nem is mondom, hogy melyik, meg nem is lényeges most már, mert ez tényleg egy vagy több mint 10 éves történet, hogy egy szabadtéri előadás került megrendezésre, nem is kis volumenű, hanem egy igencsak nagy volumenű szabadtérin került megrendezésre egy előadás, és konkrétan senkit nem fizetett ki az az illető producer.
3: Ilyenkor ez nincsen szerződés, amivel tudott terelni.
2: Hát aztán végül el is kapták idő után, és azt hiszem utána zároltak mindenét, meg talán, de nem vagyok benne biztos, hogy talán még valami letöltendő is járt akkor neki hűtlen
3: kezelés
2: miatt.
3: Igen, de ezzel mondjuk nem kapjuk meg a pénzünket, nem?
2: Pontosan így van, pontosan hát ez volt
3: a szomorú
2: probléma.
3: Hogy jó, persze ilyenkor az embert, tehát aki ilyen galád módon elbánik embertársaival, azt egyértelműen ki kell vonni a forgalomból, tehát hogy kell valami, hogy legyen bármi retorzió, börtönbüntetés, pénzbüntetés, csak ebben az a szomorú, hogy attól még nem lesznek kifizetve azok az emberek, akiket megkárosítottak.
2: Igen, mert itt ugye azt mentségére szóljon itt a színháznak, hogy mondom, a társulati tagoknak semmi probléma nincs ott, hogy nyilván ott is egy havi fizetés van, mint hogy itt akár nálunk, meg ahol akár ti hallgatók is dolgoztok, nyilván ott is egy havi fizetés van. Ez azt jelenti, hogy 1-je és 5-e, legkésőbb 10-e közöttig meg kell, hogy érkezzen a számládra mindenféle számlázás ellenében a pénz. Tehát ott be vagy jelentve, akkor jön a pénz. Viszont aki külsősként, tehát vendégművészként szerződik, azoknak igen, itt van, akinek 3 hónapja több 100 000 forinttal, tehát nem is az, hogy csak pár 10 000, pénzerről van szó, hanem itt írja a cikk, hogy több százezer forintról van szó. Sőt, hova tovább, most nyáron megrendezésre kerül szintén egy szabadtérin egy nagy volumenű musicalük, a Wonderland, amiben az a színészek ugye azért vállalták, hogy legyen bevételük így a nyáron is, hiszen ugye nyáron zárva vannak ugye a színházak, de a színház most ezt nem tudja kifizetni maradéktalanul, árulta el egy informátor, aki érintett ebben az ügyben, tehát névtelenül van a cikk, de sajnos.
3: Tudod, azt szoktuk mondani egyébként, hogy gázsit előre nem szerencsés felvenni, megkérni, mert az olyan, mindig az olyan bal szerencsét hoz magával. Tehát a gázsit mindig,
2: nem is fizetik ki.
3: Gázsit mindig utólag. Nekünk például a színpadra lépés előtt, amikor elmegyünk fellépni, akkor úgy nem szerettük eddig, hogy előre fizetnek. Most már igen. Most már azért,
2: most már
3: igen, mert azért mi is jártunk már nagyon sokszor úgy, hogy leadtuk a műsort, és aztán utána hiába volt szerződésünk, a műsor lement, a fizetés meg elmaradt. Tehát, hogy nagyon sokszor, sok esetben akkor most már tényleg úgy kell gondolkodni, hogy lehet, hogy előre kell a szerződésbe beleírni, hogy gázsi előre.
2: Csak ez sajnos ugye az a baj, hogy ezt nem mindenhol tudod megtenni. Tehát egy-egy haknin nyilván megtudod, de egy színházi próbák, illetve előadások esetében én nem nagyon tudok olyan esetről, aki előre kapott volna.
3: Na, hát most már szerintem nagy... lesznek ilyen szerződések, vagy össze kell fogni így a művész társadalomnak, és mondjuk a színészeknek azt kell mondani, hogy hát igen, nincs money, nincs show. Tehát, hogy vagy ha megvan már a pénz, akkor szép, vagy nem tudom, hogy ezt a belépők után szokták kifizetni őket, vagy hogy miből kalkulálják.
2: Nézd, azért a magyar színház is nyilván kap támogatást.
3: Ezt akartam mondani.
2: Nyilván természetesen a jegybevétel után is, de most például maradjunk egy nyári szabadtérinél. Ugye bezárnak a színházak júniusban. Nyáron valamelyik színház csinál, valamelyik nem csinál. A legtöbb azért, főleg akiknek vannak műzikeljeik, azok mennek szabadtérire. Szegedi, Margit-szigeti, stb. Is azt sorolhatnánk. És ott azért teljesen más a leányzó fekvése, mert arra egy teljesen külön büdzsét kell, vagy kéne elkülöníteni, hiszen azért azok nagyobb volumenű musicalek, illetve előadások, ahol ugye azért vannak külsős producerek is ebben akár, hiszen van olyan színház is, ezt teljesen érthető módon, akik nem tudják ezt feltétlenül fedezni önhatalmulan, ezért be kell vonni mondjuk egy úgynevezett mecénást ebbe a történetbe.
3: Egy szponzort.
2: Mondjuk így, igen, egy szponzort, aki beszáll, mit tudom én, hány 10 millióval. Oké, de attól függetlenül na ott például lehet, hogy meg lehetne azt csinálni, amit mondasz, hogy akkor azt mondják, hogy előre, de hát ez hogy nem gondolták, gondolom ők se, hogy
3: ilyen problémával néznek igen. szemben.
2: Bár azok a színészek, akik mondjuk külsősként eddig az évad alatt nem kapták meg a fizetésüket, mármint a számla ellenében nem kapták meg, mondjuk azok helyében nem biztos, hogy vállalnám a nyári szabadtérit. Tehát akkor azt mondanám, hogy gyerekek, amíg azt nem fizettétek ki, ami a közszínházi előadások voltak, én nem megyek semmilyen szabadtéri, nem, akkor azt sem fizetitek ki. Vagy nem tudom. Tehát, hogy azért van az emberben egy picit ilyen félsz ilyenkor, hogy hát ha azt nem fizettétek ki, akkor ezt most hogy fogjátok kifizetni?
3: Én például testközelből nagyon burkoltam, fogom ezt elmondani, testközelből tudom is fixen, ez megtörtént, hogy volt egy ember, akinek nagyon nagy koncertjei voltak szervezve, újévi és a többi, tehát ilyen tényleg nagy koncertek, és a zenekari tagok nem kapták meg a pénzüket. Tudok én ilyet is.
2: Én meg most már ezek után sejtem, hogy ki az.
3: Hát hogyne? Persze.
2: Ezek után már sejtem, hogy ki az. Igen. Jó, igen. Nem mondjuk
3: minden,
2: ki, persze.
3: Név nyilván, nélkül.
2: Így van, név nélkül. De szerintem
3: és nagyon sok zenészt tudok, aki nem kapta meg a pénzét. Igen, és nem is kevés pénzt. Tehát megcsinált egy koncertkörútat, aztán utána ugye az volt a mondás, hogy az úriember se kapta meg a pénzt, és így nem tudja kifizetni.
2: Hát figyelj, ez egy, itt is gondolom ez van, hogy itt most az volt itt a színház ugyan nem nyilatkozott ezzel kapcsolatosan, de hogy az lett mondva sokaknak, hogy ugye mivel bezár a színház, ezért nyáron jóval nehezebb ezeket a dolgokat kifizetni, stb. De közben meg akkor ne van. Tehát, hogy én mindig úgy vagyok ezzel, hogy mindenki addig nyújtózkodjon, amíg a takaró ér. Tehát, hogyha van egy, most ne is akkor magyar példát mondjunk, hogy ne személyeskedjünk, menjünk külföldre. Ha van egy Broadway musical New Yorkban, Nyilván tudjuk jól, hogy a New Yorki Broadway-ba biztos, már nem tudjuk, mert nem dolgozott ott egyikünk se, de szinte biztos vagyok benne, hogy ott azért igencsak magas büdzsé van. Ellenben mondjuk egy off-Broadway előadással, ahol mondjuk nyilván már csak a fele vagy a negyede büdzséből gazdálkodik egy off-Broadway előadás. Tehát, hogy itt is valahol ezt mérni kell, vagy hogy mondjam, tehát, hogy arányait kell tekintve, hogy itt is nem minden színház ugyanabból a büdzséből gazdálkodik. Tehát, hogyha te megteheted azt, hogy csinálok szabadtérit, és fölkérek nagy neves színművészeket, musical énekeseket azokra a bizonyos szerepekre, és azok nyilván megkérik a pénzüket, és én aláírom, hogy igen, meg tudod kapni, mert belefér ebbe, de akarjuk, hogy te gyere, akkor viszont kutya kötelesség kifizetni.
3: Hogyne.
2: Vagy ha nem, azzal sincs baj, csak akkor egy vagy ne csinálj olyan nagy grandiózus darabot, vagy ne hívjál meg olyan vendégművészeket, igen, akik meg elkérik a nagy zsetonokat. Hát mindenre van megoldás.
3: Nagyon-nagyon-nagyon szomorú, mindenre hogy most ilyen hírek jönnek velünk szembe. Nagyon szomorú.
2: Nem, hát figyelj, tudom, igen, hogy... most a színházaknál most egy picit úgy az emberek picit bátrabban kimerik azt mondani, de mert ezek nem új keletű dolgok. Tehát én mindig azt érzem ezekben, mert visszakanyarodva megint az Operett Színházhoz, hogy én ugye, mivel ismerek onnan azért pár embert, tudom, hogy ezek nem új keletű dolgok. Uh-huh. Tudom nagyon jól, hogy ezek a Keró éra befejezése óta, Kerény Miklós Gábor tanár úr érája óta lévő problémák, ezek, amik most kerültek napvilágra. Hogy miért, azt mindannyian nyilván tudjuk, hogy miért kerülhetett most csak napvilágra ez, de ezek nem új, nem egyik napról a másikra, tehát ezek egy folyamatnak voltak a részei. Na minden esetre reméljük, hogy mindenki ki lesz fizetve, mert szerintem annál rosszabb nincs, de ezt te magad is nyilván tapasztaltad,
3: hát
2: és
3: hogy
2: tudod,
3: ne,
2: hogy elvégzed a munkát, odamész, megcsinálod
3: izé, igen,
2: és azt mondják, hogy jó, majd fizetünk, és aztán
3: sose,
2: meg
3: soha többet,
2: aztán meg várod. Na, kicsit másik téma is. Galusz Niki, ha már színház és színésznő, Galusz Nikinek lett egy új párja, képzeljétek el, ezt talán én még mondtam is nektek, amíg Zsuzsánk ugye titkos bevetésem volt múlt héten ilyenkor, egy 23 évvel fiatalabb sráccal jött össze.
3: Stop! Na. Hát most ment férjhez. Volt neki esküvője. Igen. Képzeljétek el, volt neki esküvője, hát nem olyan rég, még egy évvel ezelőtt, még Galusz Nikinek esküvője volt, ezekről zengett az összes média, nem?
2: Hát én ezt nem tudom, mert itt ez nem írja, hát most ez most jöttek össze a sráccal.
3: Akkor már el is vált.
2: Hát ha házas volt, akkor ezek szerint el. Én nem tudom, hogy házas volt-e, én hiszek neked, de azt mondja... Nem, azt írja csak, hogy hosszú távú kapcsolata lezártát követően.
3: Aha. Tehát akkor
2: nem volt ő házas.
3: Nem volt esküvője?
2: Hát ezek szerint nem.
3: Jé, én teljesen abban voltam, hogy esküvője volt.
2: Ezek szerint nem volt neki. Nem. Hosszú távú kapcsolata lezártát követően talált rá a boldogságra egy fiatal rapper oldalán, akinek a művész neve Tony, nem fogod tudni, én se tudtam. Egy TikTokos rapper, srác, azért mondom, hogy srác, bocsánat, nem srác, ő már azért, 28 éves, hát azért az nem srác, azért az egy férfi már, de hát igen, 23 év, tehát a Niki meg akkor 51.
3: Nagyon sok boldogságot kívánok.
2: Igen, Pazicski Tibor művész nevén Tony.
3: Én nem szólalhatok meg ebben a témában negatívan, én úgy gondolom, mert látjátok, a szerelem az nem korhoz kötött. Tehát vannak szerelmek, de én azt gondolom, és azt a saját példámból is merítve el tudom mondani, hogy hosszú távú kapcsolatot ilyen nagy korkülönbségre sem nő esetében, hogyha a nő az idősebb, sem hogyha a férfi az idősebb, nem lehet azért alapozni.
2: Nagy örülök, hogy te mondtad ki, mert pontosan emlékszem erre, hogy én amikor egy hete erről beszéltem, csak így cikk szerint így felolvastam, és utána egy picit véleményeztem a dolgot. Én is amúgy nagyon cukik, mert tényleg amúgy mind a ketten azt mondják, hogy a vallás hozta őket össze, ugyanis egy templomban találkoztak, tehát abszolút, tehát a sztori szép, meg minden, de ugyanakkor én is azért hozzátettem ugyanezt, és örülök, hogy te mondtad ki előbb, nem nekem kellett, hogy azért a srác, bocsánat, megint lesrácoztam, a fiatal ember 28 éves, a Niki 51. Azért akárhogy nézed, a csávó 10 év múlva még mindig csak annyi lesz, mint most én, a Niki viszont 61, ő meg majdnem annyi lesz, mint, sőt nem, annyi lesz, mint most apám.
3: Igen, ez én mindig azt mondom, mert sajnos én is voltam ilyen helyzetben, meg szituációban, hogy én voltam a kapcsolatban nőként az idősebb, és ott nekem például nem voltak egyáltalán illúzióim ezzel, tudtam, hogy ez nem egy örökre szóló történet lesz, ennek egy ideig óráig. Ez ilyen kicsit ilyen éj a mának életérzés, uh-huh. amikor van egy fiatalabb párod, és nem csak nő esetében tudom ezt elmondani, tehát nem csak abban a szituációban, hogy a nő az idősebb, hanem szerintem a férfiak, hogyha férfi idősebb, akkor is sok hosszú időre, tehát egy nagyon hosszú időre azért ne számítson az a férfi, akinek mondjuk egy 20 éves barátnője van, és abszolút mondjuk a férfi 50, de láttunk már azért
2: Lettünk
3: már példákat, igen, arra, hogy igen, holtodiglan tudjuk együtt vinni addig, amíg valamelyik, mert most idős emberekre gondolok, például most Gábor Zsa jutott eszembe, akinek a hercege 25 évvel volt fiatalabb. Aha. És végig vitte Gábor Zsa-val addig, amíg Gábor Zsa el nem hunyt, addig a herceg ott volt mellette, és kitartó volt, és ápolta, és a végsőkig mellette volt, mert tényleg nagyon szerették egymást. Hát úgy biztos, hogy megvannak ezek a lelki kapcsolatok, ezek a lelki kötődések, de valahogy mégiscsak azt érzem, hogy egy 28 éves

0: Csabó
1: jó,
0: volt,
1: amit mondtam. Érted, hogy mondom, hogy azért fajtad az életet. Így nagy kanállal kanalasztod a női tortát. Hát ez az igaz.
0: Micsoda ilyen szinte Pablo Picasso-i kép tárult
1: ugye?
0: Most elég. Igen,
1: volt.
0: Abszolút, abszolút. Ugye
1: állsz a nagy kanállal, és gyönyörű
0: nagy
1: szép
0: kanállal.
1: Tortában ott csúcsosodnak a mesztelen csajok.
0: De igen, hát
1: ugye?
0: Is.
1: Tehát, hogy azért 28
0: évesen. Jó, de
1: évesen.
0: Nem mindenki ilyen, és én ezt elfogadom, meg mondom, ez is szép, amit te is elmeséltél, hogy ez a csávó, hogy kitartott a Gábor Zsazsa mellett, és lehet, hogy itt is
1: jó, mondjuk ők már azért idősebbek voltak, tehát ők már azért, amikor nyilván, mondjuk Gábor Zsazsa összejött a herceggel, akkor ilyen 50-es volt a herceg, vagy 60, no. Tehát hogy valahogy úgy jöttek össze.
0: Persze, más.
1: És akkor úgy éltek
0: más,
1: együtt.
0: Itt igen, az, hogy a Niki 50, a fiatalember 28, itt inkább annak van a súlya szerintem, de mondom, szép ez, ahogy találkoztak, szép ez, hogy tényleg ők így nyilatkoznak egymás, hogy a hit és a jóisten hozta őket össze, és hogy nem tudom. Ez egy szép dolog, de ugyanakkor igen, én azért mégis azt gondolom, és bármilyen szexi a Niki tényleg, tehát a 30 éves nőket, 30 éves nők megirigyelnék.
1: Persze.
0: Azt, ahogy ő kinéz.
1: Nagyon
0: és az
1: csinos,
0: a,
1: igen.
0: Minden, de,
1: igen, de azért
0: de
1: lesz, tehát hogy azért az életnek vannak még súrlódási pontjai ilyen korkülönbségeknél, mert tehát hogy elvehetetlen az, és tényleg ezt tehát nem tudja a biológia lehetővé tenni azt, hogy mondjuk közös gyerekük legyen.
0: Na,
1: de,
0: ez meg, pontosan.
1: Tehát, hogy
0: pontosan,
1: ha valamelyik, tehát, hogyha ebben a kapcsolatban mondjuk a férfi még szeretne családot vagy gyereket, nem minden férfi akar, mert természetesen azért a férfiakban nincs meg ez a feltétlen nagy apai vágy, meg bekötöttség, igen, mint a nőknél, tisztelet a kivételnek, de hogyha az a fiatalember még nem mond ott le mondjuk arról, hogy gyereke legyen, igen, gyereket nemzen, és családja legyen, akkor itt már egy súrlódási pont állhat fent egy
0: bár
1: ilyen párkapcsolatban.
0: Gondolod, hogy a legelején ez már nem tisztázott, vagy nem tudom, tehát nekem
1: erről
0: egy picit...
1: biztos, hogy van téma. Tehát, hogy ezt nem lehet...
0: Hát én már csak abban gondolok
1: amikor két
0: bele...
1: ember így össze gabajódik, és ilyen nagy korkülönbség van valaki javára, tehát akkor ez téma kell, hogy legyen.
0: Nézd, én már csak abban gondolok bele, hogy nekem volt egyszer egy olyan, hát nevezzük páromnak, de hát azért
1: jó van,
0: csajom, aki ugyancsak egy évvel volt nálam idősebb, viszont volt már egy 5 éves fia. És már az első randikon megmondta, hogy pedig nem is jött ez szóba, meg hát ő ezt nem tudhatta, hogy én nekem ez lényegtelen, mert nem terveztünk úgy nagyon, vagy én nem terveztem úgy
1: de
0: nagyon.
1: De ő már nem akart.
0: Hogy ő megmondta, hogy igen, mivel neki van egy 5 éves fia, akit ő szeretne úgy fölnevelni, hogy ugye van egy apja a gyereknek, de hogy azzal ugye elváltak, és attara, hogy ő már nem feltétlenül
1: van
0: szeretne.
1: Van ilyen, igen.
0: Ugye, és mondtam, hogy tök elfogadom, és természetesen, és nem tudom, hát itt most szerinted nem került szóba egy 23 évkor különbségű dolognál, hogy figyelj,
1: dehogy
0: én
1: nem.
0: Már nem is tudok feltétlenül, és nem is akarnék, hiszen ha most születne az a gyerek is, lennék 70 éves, mire leérettségizik.
1: Azt érted? Hiszem, hogy Cameron Diaznál volt az most nem olyan rég, hogy 53 évesen jött neki a második gyermekáldás. Valahogy így volt Cameron Diaz. Na mindegy, nyilván ezt a témát nem azért mondtuk most el, hogy ítélkezzünk.
0: Ja, dehogy is.
1: Csak így eljátszunk a gondolatot. Mert azért érdekes ez, mert nagyon-nagyon sok rengeteg ilyen TikTok videó jön velem szemben, hogy 50 éves a nő, a férfi 28. Tehát, hogy annyi ilyen TikTok videóban divat lett.
0: Igen, én is pont inkább azért hoztam ezt csak szóba, tehát Isten látja lehetünket, hogy nem a Galusznikit szerettük volna ezzel.
1: Én hoztam divatba.
0: Te hoztad divat. Hát te úttörője voltál ennek, az biztos. De viccen kívül valóban, míg régen ez... kimerült annyiban, hát én is voltam 20 éves, én is akartam 40 éves nővel lenni, de én inkább max. 1-2 éjszakát, hogy elmondhassam, mint az amerikai pitébe, hogy nekem
1: meg
0: is volt.
1: Meg volt Stifler mamája.
0: Így van, köszönöm szépen. Igen, és ennyibe. De ez nem a legtöbb 20 éves fiúba benne van, hiszen pláne, amikor én voltam 20 éves, hát nem úgy néztek ki a 40 éves nők, mint ma.
1: Na, akkor egy kicsit boncolgassuk, ízlelgessük azt, hogy mit ad egy fiatal férfinak egy idősebb nő. Akkor nézzük ezt. Egy idősebb nőnek van egzisztenciája jobb esetben már.
0: Persze.
1: Ugye? Tehát egy nyugodtságot. Nem feltétlen kell, hogy anyakomplexusa legyen annak a gyereknek, mert azért vannak már 40-es, 50-es nők, akik nem úgy néznek ki, mint az anyukájuk, vagy lehet, hogy jobban is néznek ki, mint az anyukájuk.
0: Ezt mondom, hogy az én időmben, amikor én voltam 20,
1: más
0: a 40-es nők nem úgy néztek ki, mint most.
1: A
0: ma látta.

0: Már mit kaphat? Olyan 40-50 éves nőt, aki valamelyik jobban néz ki, mint egy 20-25 éves.
1: Milyen tapasztalást kaphat egy 20 éves, egy 50 éves nőtől?
0: Hát sok minden jót.
1: Jó tapasztalást, igen. Életútmutatást, tehát, hogy a bármiben legyen tánc.
0: Az a csávó mondta azt, hogy mit vársz a polgármester jelöltektől? Én jót várok. Na, ott ez ilyen. Mit vársz a 40 éves nőtől? Jót.
1: Sőt, lehet egyébként, hogy annak a fiatal férfinak még pont ez a lényeg, hogy ő már egyáltalán nem is akar, vagy jelen pillanatban nem akar gyereket, és a korosztály a lányok pedig akarnak házasságot, akarnak gyereket, akarnak egy csomó olyan dolgot, amit lehet, hogy egy 20 éves fiatal ember meg pont nem.
0: Igen.
1: Tehát, hogy...
0: Van itt pro és kontra érve, ez vitán felül áll. Én inkább csak annyit
1: érettség,
0: akarok ezzel mondani.
1: Érettség, fejben való hogy... érettség egy idősebb nőtől. Tehát,
0: igen.
1: Hogy...
0: Ez trend lett. Na, maradjunk ennyibe, hogy ez komolyan mondom, konkrétan. Hogy még annak idején azért nem volt ez ennyire bejáratott dolog. Ma már összesen rezzensz, ha olvasol
1: nem.
0: egy ilyet.
1: Tehát, nem. Mondom, főleg, hogyha még kimegyünk Hollywoodba, és megnézzük Madonnát, aki 70, lassan 70 éves, és 20 éves barátja van, egy afroamerikai csávó. Na, hát voltak itt azért elődeink, akik ezt a trendet így csiszolgatták, igen. Mert hogy azt
0: igen.
1: mondják, hogy miért csak a férfiaknak lehet fiatalabb barátnőjük.
0: Senki nem mondott ilyet.
1: Te mondtad.
0: Én írtam ki. Nem, senki nem mondott. Mondom, ma
1: de
0: már ez
1: sokan
0: trend,
1: mondták,
0: és összesen rezzensz ezen
1: nem,
0: már.
1: Igen, divat lett. Aha. Divat lett. Hát nem tudom, hogy ez jó divat. Én annyira nem éltem ezt a divatot így a saját tapasztalásaimban.
0: De legalább te is kipróbáltad. Na, hát most ezt
1: sokáig
0: így
1: is titkoltam
0: lehet.
1: Is, és sokáig egyébként majdnem egy évig szégyeltem. Tehát nem is vállaltam.
0: Más
1: több
0: ez talán
1: cikinek éreztem.
0: Picit talán cigányok között is másabb ez, ugye azért nekünk is megint más, főleg a nagyon klasszik beállítottságú roma családoknál, ez megint egy másik témakör, hogy most van egy 20 éves fiatal ember, aki összejön egy 40-es nővel, megint másabb. Nem tudom. Nem akarok én ebbe megfejtést, mert nem is tudok. Egy, kettő, meg nem is akarnék. Tehát, hogy...
1: Hát minden esetre tehát hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor én ezt nagyon sokáig tényleg csak magamban éltem meg. Tehát egy ilyen nagyvilágnak én ezt nem akartam. Nem feltétlenül akartam, hogy ezt mindenki tudja, meg mindenki ez eljusson, mert nem éreztem ezt helyén valónak. Sokáig vívottam
0: világos.
1: Is abban, hogy...
0: Persze,
1: hogy
0: mert nem tudtad, igen, hogy most ez...
1: Hogy most egyáltalán erről, most én beszéljek, ne beszéljek, aztán egy évig tényleg így magamba folytottam, meg titkoltam, még a családom előtt is.
0: Megértem, mert valóban egy nem feltétlenül, bármennyire is trend már, nem egy hétköznapi szitu
1: ez. Hát tudod, milyen kritikákat kaptam? Hát ez nagyon, és nem csak azoktól az emberektől, akik nem ismertek, hanem még családom belül is azért megkaptam a kritikáit. A kritikákat, hogy elment az eszem meg, és a többi. Mit várok? De nem szabad, hogy illúziója legyen az embernek egy ilyen kapcsolatban. Ez az éj a mának, most ma jó, aztán holnap majd meglátjuk, hogy ki merre indul.
0: Hát mi most zenélni indulunk, de

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félresöprő módszereiből. A HONREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra a jókészleléséhez nincs szükség tápcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: teszi, nem árulnak mire litvudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt 14 perccel, szerda van, és július 22-e. Csodaszép napsütéses délelőttet kívánunk for everybody.
2: Már itt is vagyunk. Na hát az előző témánk elég izgalmas volt, ezt reggelig igen. Tudnám boncolgatni,
1: na,
2: mesélni.
1: Na hát mondjál még róla valamit nyugodtan, hát hogy valami másokat még segíts esetleg ebbe, mert most figyelj, ez egy olyan viccet kívül mondom, hogy...
2: Másokat segítsek ebbe.
1: Figyelj, mert szerintem nagyon sok, de ez is egy olyan dolog, hogy nagyon kevés ember képes arra, hogy ne saját hibából tanuljon. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy na, én okos vagyok, én más hibájából tanulok, és akkor az nagyon kevés. Mindenki inkább megtapasztalja, és
2: ugye a témánk az előző órában az volt, hogy Galusz Nikinek 23 évvel fiatalabb párja van. Galusz Niki 50-es a 51. párja, meg, igen, 50-es hölgy, a párja meg 28.
1: Így van.
2: És hogy ez trend lett a mai világban most.
1: Picit
2: egyre jobban. Igen, én is egy TikTok videókat látok, igen. Ahol így
1: akkor nekem most egy 70 éves nő kéne, akkor ha most így ennek a tükrébe vagyok, vagy vagyunk, akkor nekem egy olyan 67-70-es.
2: Jaj, muci!
1: El ne hagyjam az asszonyt, azt összeálljak egy 70-es nővel.
2: Nem bírom. Na jó, sírok. Hát nem, igen. Igen, mert ha megy az idő, akkor mire az a fiatalember 38 lesz, így van.
1: Hát tehát, konkrétan úgy lesz, igen, hogy amikor annyi idős lesz a fiatalember, mint most én, addigra Niki, akárhogy számolom, annyi lesz, mint most apám.
2: De kár számolgatni, mert én mindig azt
1: hát
2: mondtam...
1: Nem kár.
2: Várjál, de én mindig azt mondtam, hogy ebben mindig az aznap van. Tehát, hogy ez nem... Nem mindig jó tervezni, nem kell feltétlenül tervezni. Én abban a kapcsolatomban, ahol én voltam idősebb, nem voltak terveim, tehát nekem nem voltak illúzióim azzal, hogy na még majd 10 év múlva is.
1: Jó, mondjuk ez igaz, ezt alátámasztom.
2: Vagy 20 év múlva is mi lesz, hát tudtam,
1: ezt
2: hogy...
1: Ezt alátámasztom, hogy a Zsuzsi így volt, de például a Nikiéknél nem így van. Például a fiatal ember el akarja venni a Nikit feleségül. Ilyenekről is vannak cikkezések ebben
2: de
1: a
2: De hát el is
1: hírben.
2: Lehet válni, tehát az a házasság kötés az ma már olyan, mint hogyha innánk tényleg sok esetben egy pohár vizet, mert olyan gyorsan megy, jön, tehát hogy gyorsan elválnak az emberek 2 perc alatt, hogyha nem működik, vagy már kihűl, vagy már nem azt érzi.
1: Jó,
2: a
1: de azért, na, én még aki első házas vagyok, én még hiszek egy picit ennek a házasság szentélyébe. Én annó is megfogadtam, mikor még közel nem voltam, még ahhoz, hogy kapcsolatba legyek, de ma akkor megfogadtam, hogy én, ha nősülök, én egyszer nősülök, és egyszer is válok.
2: Ez a normális.
1: Muszáj, jó Isten is, ugye? Egyszer elvál, de utána többet én már hát nem
2: igen,
1: veszek el senkit sem.
2: Ez a normális. Na, hogy egy kicsit még így boncolgassuk ezt a dolgot, hogy tényleg nagyon nagy trend lett, az 50-es nők nem úgy néznek ki, mint az átlag. Tehát, hogy azért
1: hát
2: vannak kifejezetten igen,
1: nő.
2: Olyan nők, igen, akik egyáltalán nem mondod meg róluk,
1: vékony,
2: hogy 50 évesek.
1: Edzett, szép nő a Galusz Niki nagyon.
2: De azért, valljuk be, mert én is éreztem, jó, mondjuk az én akkori fiatalabb párom nagyon öreg és lusta is volt, de valljuk azért be, hogy energiaszintünk azért már csökken. Tehát azért bár mondjuk a Nikita, hogy elnéztem a nagy duettbe, ahogy működött és ahogy végigugrálta és végigcsinálta az egészet, tehát nem úgy tűnt, mintha nagyon így meg lenne fáradva. Mondjuk ez is emberkérdés, meg edzettség kérdés szerintem.
1: Hát ő azért színpadon van szinte, napi hát szinten, igen. Ugye Madách Színházban játszik, stb.
2: Igen.
1: Én tényleg mondom, egy nagyon edzett tényleg, tehát amikor ott volt egy ilyen Jane Fonda ruhába, tehát ez a halál testhez tapadós. Figyelj, gyönyörű comb, gyönyörű fenék, vékony, picike derék, no, zsíra hason. Niki egy nagyon-nagyon jó formában lévő, nagyon szép, szexi nő. Ezt kimerem jelenteni.
2: Itt még nagyon sokszor az tud nehézséget okozni, hogy a család mennyire elfogadó. Tehát, hogy mondjuk annak a fiatalembernek a családja hogy áll hozzá, lehet, hogy csak egy pár évkor különbség van a szülő és a választottunk között. Tehát, hogy ezek azért olyan rossz érzést tudnak generálni bennünk, nyilván velem is.
1: Az megkörelenés
2: tudod is. Velem is megtörtént ez.
1: De várjál, de milyen, hogyha mondjuk én, mit tudom, hogy csak 20 éves lennék, hát hívom a feleségemet, és ez kiderül, vagy a csajomat, akinek mit tudom, 10-20 évvel, inkább 20 évvel idősebb, az kiderül, hogy mit tudom, apámnak volt osztálytársa valahol, tudod. Az ekkora jelenés. Ez hát mekkora jelenés, tudod?
2: Igen. Én kacagok ezen, de akkor is kacagtam ezen, amikor benne voltam. És az a legérdekesebb is, a sorsnak az a legérdekesebb és legfurcsább fintora, amikor szakítasz, és akkor azt gondolod, hogy majd jól van, hát persze egy korosztályabeli lányjal, majd egy fiatalabb lányjal fog majd összejönni, minden. Nem, gyerekek, és amikor kiderül, hogy még tőled is idősebb, és még meg tudja fejelni, és megy feljebb valaki. Figyelj, tehát ez a
1: mondom, meleg. Most, ha az én izémet ezt kéne követni, akkor nekem most egy 67-68 éves nő kéne. Itt közben még beszélgettünk, én azért rákerestem drága jó barátom által, AI-nak hívják a barátom, Kovács AI, hogy például már filmek is fordítanak erre olyan szintű figyelmet, hogy valóban egy jelenség lett, ám az AI azt mondja, hogy egyáltalán nem beszélhetünk trendről, hiszen nincs erről szó, de tény, hogy például a Nicole Kidman főszereplésével készült Baby Girl, vagy az Anne Hathaway féle The Idea of You, szintén erről szól, hogy ők, mint ugye 40-es, sőt a Nicole Kidman már 50-es nő, és ugye a fiatal
2: Bikával összegabajodik. Hát volt a Jennifer Lopeznek is egy ilyen thrillere, ahol a szomszéd fiúval...
1: Az is a film címe.
2: Szomszéd fiú.
1: Igen, ahol rágyújtja végül a mérest.
2: Thriller lesz, igen. Thriller lesz a vége, igen. De egy ilyen nagyon szép kis erotikus jelenetek vannak benne. Bizomány. De most is van a Netflixen egy hasonló thriller, ahol egy idősebb család anya összejön a lányának az úszóedzőjével.
1: Igen.
2: És ott is komoly jelenetek vannak.
1: Láttam.
2: Igen, nagyon jól néz ki benne a főszereplőnő, hát a fiúcska is.
1: Sőt, ez nem hiszem, hogy az a film, ez a Baby Girl, a Nicole Kidman-es, de például van egy Nicole Kidman film, amiben ő meg a Zac Efron jönnek össze. Mondjuk mentségre szóljon, hogy a Zac Efron velem egykorú.
2: Igen.
1: Tehát, hogy
2: te
1: 88-as.
2: Nem 20 éves.
1: Hát egyáltalán nem.
2: Jó, de Nicole Kidman meg 50-es.
1: Nicole Kidman viszont 50-es, és az a film ennyiből azért másabb hatása van, bár a Zac Efron hiába a valóságban velem egykorú, ott a filmben egy fiatalabb srácot játszik. Uh-huh. Ott ők úgy néznek ki mind a ketten, mint a saját Madame Tussauds szobruk, ugye? Tehát mind a Zac Efron, mind a Nicole Kidman is. De ott is erről van szó. Ezek szerint a Nicole Kidmannek van egy másik ilyen filmje is, ami erről szól, illetve az Anne Hathaway-nek is van egy ilyen filmje. Az Anne Hathaway is egy gyönyörű, szép 40 éves nő, aki tényleg talán azért is, mert világsztár, nyilván ez is megszépíti, de ő tényleg egy annyira kis babaarcú, fiatalabbnak tűnő nő. Hát most az Ördög Prádát visel 2 és az 1 között ugye 20 év telt el. Most nemrég láttuk ugye a moziba, még mit tudom, 3 hónappal ezelőtt. Hát figyelj, ugyanúgy néz ki a nő. Jó, a Glenn Close, hogy hívják a női, a idősebb nőt benne. Ördög Prádát, és most mondom.
2: Meryl Streep,
1: köszönöm. Hogy ő se öregedett ez alatt a 20 év alatt olyan sokat, de az Anne Hathaway kifejezetten ugyanúgy néz ki szinte.
2: Magyar viszonylatra, hogyha visszatérünk színésznők, akkor Janza Katának is volt jóval fiatalabb párja.
1: A Laci, ő nekem a haverom is volt, nem mondom mindegy milyen Laci, ő színész volt az operacionázban, és utána pedig a Pesák Ádám, az pedig azért mondhatjuk ki, mert ugye az megjelente az újságokba is.
2: Ők vállalták, igen, a szerelmüket, és ott is elég magas korkülönbség volt.
1: Hajjaj. Hát ott is körülbelül ilyen 20 évről beszélünk, mert a Janza is 50,
2: uh-huh, igen.
1: A Pesák Ádám meg fiatalabb jóval, mint nem jóval, de fiatalabb nálam egy 3-4-5 évvel biztosan.
2: És Lilla, milyen Lilla? Poják Lilla.
1: És a Máté, Gömeri András Máté.
2: Igen. Igen, na ők is. Például össze is házasodtak.
1: Így van.
2: Tehát ott
1: van.
2: A Máté, ott a gyerekek nevelésében is maximálisan.
1: Sőt, hát kiköltöztek Kanadába, ugye már, igen. Most már nem is tudom mióta.
2: Én köztük például egyáltalán nem látom a korkülönbséget.
1: Nem. Ott tényleg egy a Lilla is nagyon jól tartja magát, kettő pedig a Máté tényleg hozzá komolyodott a Lillához. Én ismerem a Mátét régebbről, ugye sulis időszakokból, érákból, bár ő is fiatalabb nálam, tehát a Máté is fiatalabb, mint én.
2: De, és a jó
1: és
2: barátok,
1: nagyon megkomolyodott.
2: Meg, persze. A jó barátokban is, vagy barátok közt, barátok közben is, Deutsch Anita,
1: igen.
2: És párja, Kinizsiottok között is.
1: Igen, látom, milyen jók vagyunk, nem jó, hogy összedobjuk.
2: Összedolgozunk, szó szerint.
1: Árvai Laci. Na, nekem meg ez nem jutott eszembe.
2: Összedolgozunk, igen, én megmondom, igen. Ki a Meryl Streep. Ebben segítek. Kinizsi Otto, igen, Dolcsinita, ott is a nő javára van korkülönbség.
1: És várjál, azt is tegyük ott hozzá az igazsághoz.
2: És hosszú házasságban élnek együtt, már nem és tudom mióta.
1: Nagyon, ezt akarom pont mondani, hogy ez egy mai történet. Mm-mm. Tehát, hogy most itt beszéltünk arról, hogy trend ez, vagy nem trend. AI szerint, meg ugye a számok szerint azért nem trend, tehát így a statisztika szerint nem trend, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy igen, a Barátok közt érájába jöttek össze, az nem ma volt.
2: Hát egyáltalán nem. Ott is azért ugye az emberek úgy piszkálgatták őket, hogy ha meddig fog ez tartani, meg. És látod, az idő őket igazolta, bár én azt gondolom, hogy köztük maximum csak egy ilyen 7 vagy max 8 év lehet, tehát nem 20 év, azért az jelentős a 20 év két ember között, azért az generációs különbség, akárhogy is nézzük.
1: Igen, amúgy 2002-ben jöttek össze a Barátok közt forgatásán, tehát 24 éve.
2: És hány év van köztük? Na, gyorsan pötyög be, gyuszika. Szóval azért van, amikor ilyen 20 év van két ember közt, akkor tényleg van generációs különbség. Más mesét néztem én, más mesét 8. nézett 8. Ugye mondtam, hogy 8. max 8
1: Otto év. Otto 82-es, Dolcsanita 74-es.
2: Nem olyan sok. Tehát
1: 24 azért éve vannak együtt gyerekek.
2: Igen.
1: Azért, azért a gombócból is nem olyan sok, rengeteg.
2: De azért ez a 8 év, ez nem annyira durva, mint mondjuk egy 20 év. Nem, tehát 22-23 év sok. Azért az már,
1: nem sok,
2: az már
1: de,
2: jelentős.
1: De várjál picit, nem sok, de azt is tudjuk mondom hozzá az igazsághoz, hogy ugye mivel 24 évvel ezelőtt jöttek össze, akkor most egy gyors fejszámolást követően az Otto nálam 6 évvel idősebb, ergo ő 44 most. Akkor ő 24 éve kerek 20 volt.
2: Fiatal
1: igen, ez
2: volt,
1: egy nagyon igen. Könnyű fejszámolás volt.
2: Igen.
1: Ergo Anita 28 volt mm-hmm. akkor. Tehát nem sok az a 8 év ott se, de azért mégis azért egy 28 éves nőből mindig az a gondolatod, az a pillanatnyi megérzésed, hogy ő tuti, hogy inkább egy 30-as, vagy már 40-es palira vágyik, mert 28 évesen már egy nő közel a 30-hoz, az inkább úgy az idősebb férfiakra bukik.
2: Vagy jó, de hát látod, lehet, hogy olyat adott neki Kinizsi Otto, olyan élmény.
1: Most hülyé hangzott első, hogy olyat adott neki. Na mindegy, a hangsúly. Látjátok, mennyit számít a hangsúly? Hogy Otto lehet, hogy olyat adott, olyat nyújtott Anitának, vagy ha kicsit olyat adott, más a kettő.
2: Adjál
1: más a kettő. Jó, te mondtad, hát én most csak...
2: Szóval, hogy lehet, hogy föl volt nőve szellemi szintben is.
1: Több, mint valószínű. Ugyanez volt a Mátéék esetében, a Gömöri Máté és a Polyák Lilla esetében, hogy a Máté mindig is azért egy komolyabb srác volt, azért ő is megcsinálta maga dolgait a színházba, egy jóképű izmos gyerek volt már akkor is, nyilván nem betette meg az életet, de ahogy összejöttek a Lillával a Marie Antoinette próba folyamata alatt,
2: Ott milyen, ők ott abban valami szerelmi jelenetben voltak?
1: Nem kész. Szerelmi jelenetben, hanem konkrétan volt? Ugye Lilla volt Marie Antoinette, Máté volt Axel van Ferzen, aki a szerelme, szeretője volt inkább.
2: Hát, és akkor a való
1: életben
2: is ez
1: életben is ez meg.
2: Ez a durva amúgy a színészeknél, hogy lásd, itt volt Brad Pitt, Angelina Jolie, borítékolható volt, hogy összejönnek a Mr. és Mrs.
1: Moslék volt a Jolie. Nagyon. Elszerette az Anistontól.
2: Elszerette, és még már beszéltük is egyszer,
1: igen,
2: hogy
1: befeküdt pucéra,
2: úgy feküdt
1: minden
2: be a forgatáson,
1: hát
2: igen, a szerelmi
1: már
2: jelenetekben, na, hogy nem volt rajta semmi.
1: Na, de nagy. Ezt nézd meg, van-e otthon ilyen?
2: Jó.
1: Na, mert nincs. Szerintem nincs.
2: Jó, szemtelen
1: volt,
2: igen.
1: Moslék. Én az Aniston nagyon szeretem, mint színésznő is, meg úgy nekem a Jó Barátok óta ő ugye egy ilyen etalon, meg gyönyörű
2: meg
1: nő is.
2: Meg összejártok.
1: Ha bárcsak, de és én nagyon sajnáltam, mert amúgy szép pár voltak a Pittel, meg minden, és
2: elszerette.
1: Jolly
2: rá, rávetette a hálóját. Rá. Szó szerint.
1: Egy érdekesség.
2: Jó, de akit lehet vinni, azt vigyék.
1: Ez pontosan arra, hogy anyám mondta mindig, akit lehet vinni, arra rákadni a kabát. Vagy nagyanyám mondta, bocsánat, hogy rá kell adni a kabátot.
2: Pontosan így szól ez.
1: Na, egy kis érdekesség, még egy kis statisztika, hogy a Hunch Egyetem, nem tudom, így kell mondani, mindegy, Hunch Egyetem felmérése alapján egy 20 és 29 év közötti férfiak, például, hogyha tindereznek, akkor 70%-kal nagyobb eséllyel húznak jobbra így náluknál 10 évvel idősebb nőt, mint egy velük egykorút.
2: Azt mondják ezek a férfiak, hogy igen, hogy hogy valahogy nincsen kedvük a cserfes fiatal lányokhoz, és hogy szívesebben beszélgetnek, meg foglalkoznak idősebb nőkkel, akikkel komolyabban lehet, tehát meg lehet, hogy valami olyan tapasztalást tudnak gyűjteni, amit a fiatal lányok nál még nincs
1: most
2: meg.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy megcseréltük a korosztályokat, tehát most gondolok itt arra, hogy aki velem egykorú nő, mondjuk most én tegyük föl szingli vagyok, van egy velem egykorú nő. Az lehet, hogy előbb összejön egy nálánál 10 éve fiatalabb fiúval, vagy férfival, bocsánat, viszont az a 20 éves korosztályú nő, meg majd annak ott vagyok én.
2: Én azért nem tudok,
1: tudok
2: ebben jót mondani, mert én mindig is, nekem mindig is ellenszenves volt az, amikor a nő idősebb. És akkor lásd, kapsz egy karmát, tehát kapsz egy cipőt, és belelépsz, és aztán utána meg így pislogsz abba a cipőbe, hogy ezt mindig megvetettem. Tehát, hogy
1: na jó,
2: mindig...
1: de hát most viszont 71 éves a párod jelenleg.
2: Így de terjednek imád.
1: A pletykák, tudod? Na,
2: de jó,
1: de most
2: maradjon így, maradjon
1: jó.
2: Így, de imád,
1: na, hát
2: de legalább
1: éves.
2: Imád.
1: Na,
2: hát most igen, idős, öreg fétisem van.
1: Na, most
2: már elmondhatom.
1: Nem, most cseréltél, most úgy gondoltad, hogy most egy kicsit, most a másik oldalra, anderezájt, ahogy a német mondaná.
2: De nem tudom, nekem azért nehéz ez a téma, mert mondom, amikor, tehát, hogy nekem mindig az volt a normális, és mindig az volt a norma, és szerintem ez lenne a normális, hogy mindig a férfi idősebb. És hogyha a férfi idősebb egy 5-7 évvel a nőnél, szerintem az az egészséges, nem az, hogy a nő idősebb. Ez most megváltozott
1: megint,
2: egy kicsit a világ.
1: De megint csak az, hogy mennyivel, nem. Én meg abban nem értek feltétlenül egyet, hogy igen, egy 20 év korkülönbség már ne legyen. De egyik oldalon se. Tehát,
2: nem.
1: Hogy én abszolút annak az oldalán vagyok, hogy én most 38 vagyok. Ergo, egy 20 éve fiatalabb nő, az 18 éves. Épp, hogy leérettségizett. Hát most én miről beszélgessek vele, hogy csak melyik tételt húztak? Vagy érted? Tehát, hogy
2: nem beszélgetnél vele egyértelmű, de nyilván kapcsolatot se akarnál
1: persze,
2: egy 18
1: persze,
2: éves
1: nem,
2: lánya.
1: Nem. Tehát, hogy, de most akkor menjünk egy picit följebb, hogy azért nehogy itt ilyen csúnya dolgok legyenek. Legyen egy 22 éves nő. Az is ugye 16 éve fiatalabb, mint én. Most vele is. Azon kívül, hogy nyilván egy friss 20 éve kora elején járó nő nyilván
2: még bulikázik,
1: szép.
2: Még a barátnőivel jön,
1: de igen. De hogy nyilván azon kívül úgy nekem sincs más ötletem, hogy mihez tudnék én kezdeni egy 22-23 éves fiatal nővel, mert hát. Valóban igen, még bulizni jár, még egyetemre jár jó esetben, vagy esetleg elkezd dolgozni, de mit tudom én. Tehát, hogy meg hogy nekem mindig az volt az én fejemben, nekem volt én érettségi után, hogy volt? 20 éves voltam, igen, 20 éves voltam, mikor egy 17 éves, tehát az csak 3 év, és abban az érában ez nem számított soknak. De mégis az az érzésem volt, hogy mi nem fogunk együtt maradni sokáig, mert tudtam azt, hogy ő neki még, tehát hogy én már leérettségiztem, én akkor nagy fiúnak éreztem, hogy leérettségiztem, ő neki még egy év van érettségiig, utána még kitűnt, biztos nem én leszek az egyetlen pali az életébe, érted? Tehát, de ez nem is várható el. Sőt, hát, még egy 23-24 éves nőtől se feltétlenül várható az el az én olvasatomban, ha mondjuk most összejönnék vele, ha mondjuk szingli lennék, hogy ő végleg megállapodjon, mert folyton bennem lenne az a kétel és félelem, hogy ő még találni fog az én nálam jobbat. Ő azért még fog nézelődni, főleg ha csinos, fiatal, biztos, hogy
2: közted
1: fog még
2: nálam. Közted és a feleséged között hány évkor különbség van? 5?
1: 17. Nem.
2: 5?
1: Dehogy is, 3.
2: 3 csak.
1: Aha. Ő 35, én 38.
2: Azt hittem, hogy egy ilyen 5-6.
1: Nincs 5-6.
2: Nincs annyi.
1: 3.

0: hozzám illene, mert ugye ezt mondtam, hogy egy ilyen 6 év legyen köztem és a férfi között.
1: Egy 48-50 éves pali de való nagyon, hozzád.
0: De nagyon sokszor az 50 éves férfiakra, amikor így látom őket, be vannak fáradva, nem tudom, tehát hogy nem úgy tartják karba magukat, tisztelet a kivételnek itt is, de valahogy kevesebb ilyet látok, hogy úgy energiaszintben hasonlóképpen tudnánk működni. Aha. Viszont hát azért hallottam már rengeteg olyan, sok olyan színésznő, énekesnő van így a művészvilágban. Például Falusi Marian nyilatkozta valamelyik nap, és döbbenten hallgattam, a televízióban nyilatkozta, hogy neki mindig fiatalabb párjai voltak. Tehát, hogy
1: fiatalabb bikák.
0: Mindig fiatalabb volt, igen. Aha. És ő mondta ki ezt, hogy azért, mert a vele egykorú férfiakban nem találta meg azt az életkedvet, azt a színt, azt az energiát, amivel ő rendelkezik, meg amit ő szeret. És így hát mindig fiatalabb férfiakkal tudott szót érteni, de ezzel semmi baj nincsen. Tehát ez úgy, ahogy van.
1: És én is azt gondolom, hogy ma már ez nem olyan témakör, mint volt mondjuk ezelőtt 20 évvel, hogy azért mert jobban megvetik
0: meg nagyon
1: az embert.
0: Nagyon sok fiatalabb férfi, mondjuk tőlem legyen valaki 3, 4 vagy 10 évvel fiatalabb, lehet, hogy nem úgy néz ki. Tehát hogy lehet, hogy még korban, lehet, hogy még nem is látszik az a korkülönbség, mert lehet, hogy ez a 37-30, igen, sok koravén férfi van, igen, aki még mondjuk nincs 40, sok koravén férfi van, igen.
1: De előfordul ez is. Én egyet mondok csak így ennek a végére, így az íre a pont alapján, hogy azzal nincs semmi baj, amit te mondtál, hogyha ilyen carpe diem, élj a mának, éljük meg ezeket, ugyanúgy jár, miért ne járhatna egy 40-es nőnek is, ha fiatalabb férfira vágyik, mint ahogy egy fiatalabb nőre vágyó idősebb férfinál nem pislogunk akkorát, akkor nem pislogunk
0: akkor. Hú, mondok még egy nagyon érdekességet.
1: Igen, csak annyi, hogy de ne terve, tehát ne tegyen erre komoly tétet és életcélt arra, hogy mondjuk egy nálánál 20-25 évvel fiatalabb palival, bikával, hogy a te szavaiddal éljek, leéli az életét.
0: Igen, de ma már semmire nem lehet garancia. A másik, amit el akartam mondani, és bocsánat, hogy a szavadba vágtam.
1: Ennyit akartam.
0: Hogy körülbelül egy 10 évvel ezelőtt voltam 32 éves, 33 éves, kint voltam egy hajón. Egy hajón dolgoztam, ahol 25 éves táncosokkal barátkoztam. És akkor azt éreztem, félre ne értsétek, tehát itt tényleg barátság volt köztünk, fiúk, lányok, de 20 évesek voltak, annyira tele voltak, olyan vidám, életvidámak voltak, tele voltak élettel, és akkor azt éreztem, hogy kezdtem megérteni az idősebb férfiakat, hogy miért veszik körül magukat fiatalokkal, mert azokban még úgy benne van a bolondság, igen, akkor dilisztek, akkor jókat nevettünk, tehát úgy kicsit azt éreztem, hogy én akkor mondjuk nem volt voltam még idős, mert 32 voltam, hogy még én is visszafiatalodtam, egy picit, igen, visszarepítettek a felhőtlen dilizések, belvittek olyan bolond dolgokba, amit úgy már nem is gondoltam volna, hogy én még mondjuk le fogok menni úgy a hajón egy diszkóba, hogy lepedőbe vagyunk becsomagolva, és görög istennőnek vagyunk beöltözve meg isteneknek. Mm. Szóval, hogy így vittek, persze, sodortak buli magukkal, igen. És akkor éreztem azt, hogy igen, valójában valószínűleg azok az idősebb emberek, akik a fiatalabbra vágynak, vagy a fiatalabb lányokkal jönnek össze, vagy csajokkal, visszamennek egy kicsit az időbe. Andy Vajna. Itt van Andy Vajna. És Vajna Timi, akit még akkor Vajna Timának hívtak.
1: Igen.
0: Pont ezt mondta az Andy, ezt is nyilatkozta, tehát hogy ezt én nyilatkozatából láttam, hogy azt szerette a Timibe, hogy olyan vidám volt, életvidám volt, olyan felhőtlen, mindig jókedvre derítette, köztük is rengeteg korkülönbség volt, nem is, igen, tudom már megmondani, hogy mennyi, de hogy őt is valószínűleg a Timi azzal a kis ilyen kis vadcsikó volt akkor, olyan vad. Visszarepítette a fiatal ényébe, jó volt látni, ahogy ott ugrál körülötte, hogy így meg van vadulva, és ezt szerette benne nyilván.
1: Igen. Hát nekem is volt ilyen, persze, hát nálam is volt a cirkuszos érában, hogy azért jó 7-8 évvel fiatalabb táncos lányok voltak ugye a társaságban, és persze, hogy teljesen más ott a hangulat. Tehát, hogy ez ebben teljesen
0: egyetértek. Még olyan, nincsenek meg még azok a beült problémák, az a megkeseredettség.

0: Az a...
1: Ami már bennünk megvan. Igen.
0: Igen, azért bennünk már van. Sok minden hogy átment, átszaladt, igen, sok mindent megéltünk már. Ez okozhat van. Egyébként megfáradtságot, keserűséget, bármit. És akkor jönnek ezek a fiatalok, akik egy kicsit visszarepítenek a fiatal énedbe.
1: Hát, ez a mai nap tanúsága, gyerekek. Mindenki úgy válaszol magának párt, ahogy neki jól esik. Ez az egésznek a tanúsága szerintem. Nem szabad a normákkal, trendekkel, semmiben se foglalkozni. Tudjátok, mivel foglalkozotok? Magatokkal. Ez szép. A legfontosabb.
0: Szép volt.
1: Na, köszönöm szépen. További szép szerdát.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlosa szá.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mi a legfontosabb a cigány emberek számára? A cigány közösségek életében számos olyan érték létezik, amely generációkon át meghatározta mindennapjaikat és identitásukat. Bár minden ember és minden család más, ezért nem lehet minden cigány emberre ugyanazokat az értékeket rávetíteni. Sok közösségben kiemelt szerepet kap a család, az összetartás, a hagyományok tisztelete, a közösséghez való tartozás és a kulturális örökség megőrzése. Ezek az értékek segítettek abban, hogy a cigányság évszázadokon keresztül megőrizze a saját kultúráját, nyelvét, szokásait és identitását. A legtöbb cigány család életében a család áll a középpontban. A szülők, nagyszülők, testvérek és távolabbi rokonok között olyan gyakran szoros kapcsolat alakul ki, a családtagok igyekeznek támogatni egymást a nehéz helyzetekben, legyen szó anyagi segítségről, gyermeknevelésről vagy érzelmi támogatásról. Sok családban természetes, hogy több generáció is rendszeresen találkozik és együtt ünnepel, és fontos döntéseket beszélnek meg. Ez az összetartás biztonságérzetet ad és hozzájárul ahhoz, hogy a közösség tagjai számíthassanak egymásra. A hagyományok tisztelete szintén meghatározó szerepet játszik sok cigány közösség életében. A népzene, a tánc, a mesék, a népviselet, a kézművesség és a különböző ünnepek mind hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez. Az idősebb generáció gyakran adja tovább a fiataloknak ezeket a hagyományokat, hogy azok a jövőben is fennmaradhassanak. A kulturális örökség nem csak múltat jelent, hanem identitást is, amely összeköti a közösség tagjait. A cigányzene világszerte ismert és elismert. Számos cigány származású zenész járult hozzá Magyarország és Európa kulturális életéhez. A zene nem csupán szórakozás, hanem az érzelmek kifejezésének egyik legfontosabb eszköze. Eseményeken és közösségi rendezvényeken gyakran központi szerepet kap, erősítve az összetartozás érzését. Sok cigány közösség számára fontos a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti felelősségvállalás is. A fiatalokat gyakran arra nevelik, hogy tiszteljék az idősebbeket, figyeljenek a családtagjaikra és segítsenek azoknak, akik rászorulnak. Az idősek tapasztalatát és bölcsességét sok helyen nagyra becsülik, őrzik a család történetét és hagyományait. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az oktatás. Sok cigány család számára nagyon fontos cél, hogy a gyermekek tanuljanak, szakmát szerezzenek, vagy felsőfokú végzettséget érjenek el. Az oktatás lehetőséget biztosít a fejlődésre, az önálló élet kialakítására, és arra, hogy a fiatalok megvalósíthassák álmaikat. Egyre több olyan példa van, amely bizonyítja, hogy kitartással és tanulással jelentős eredmények érhetőek el. A közösségi élet szintén fontos szerepet tölt be, a különböző kulturális rendezvények, romanapok, zenei fesztiválok és hagyományőrző programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a közösség tagjai együtt ünnepeljenek, ápolják hagyományaikat és bemutassák kultúrájuk szépségeit másoknak is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Kerasz Ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép szerdát kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 22-ét érünk, és szeretettel köszöntjük a Magdolnákat névnapjuk alkalmából. A Magdolna a Magdaléla magyar alakja. A név héber eredete rendelkezik, és az évszázadok során az erő és a kitartás egyik legismertebb női alakjához, Mária Magdolnához kapcsolódott. Carl Gustav Jung, a svájci pszichiáter, az analitikus pszichológia megalapítója mondta, a fa annál magasabbra nőhet az ég felé, minél mélyebbre ereszti a gyökereit. Milyen érdekes, hogy az életünkben is ez működik. Sokszor a problémáink, a nehézségeink, a múltunkkal kapcsolatos feszültségek, az annak nyomán keletkező megoldatlanságaink, dű vagy harag sokszor egy felhajtó erőként tud működni, és erőt ad ahhoz, hogy lépjünk egy olyat, ami mindenestől meg tudja változtatni az életünket, amelyre később bátran lehet építeni. Nem mindig látványos a munka, de hosszú távon ez tart meg bennünket. Most pedig nézzük, hogyan alakul a közlekedés a környék útjain, és aztán pedig következzen a mai és a következő napok időjárása. Csütörtök hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet hídpesti híd főjénél egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Nem működnek a jelzőlámpák délután 3 óráig az Üllői út Balkán utca csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Szintén nem működnek a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Lehel és Bulcsú utca kereszteződésében elektromos meghibásodás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Zöldlomb utcában, a Pikpang utcánál, vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 14. kerület Szugló utcájában, a Miskolci utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket építenek. A 22. kerületben a Park utcában, a Művelődés utcánál lezárták a félútpályát vízvezetéképítés miatt. Szintén az útpálya felén zárták le a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszükületre is számíthattok. A Krisztina kör úton, a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni csatornaépítés miatt. A Tököli úton, kifelé a Dózsa-György út után pedig útszükületen kell áthajtani. És egy másik útszűkület, ami lassulást okozhat a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. És most következzék az időjárás. A szerdai napunk folytatásában napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék sehol sem várható. Néhol egy-egy jelentéktelen futózápor azonban nem kizárható. Sokfelé élénk, erős lesz a szél, délután pedig 25-26 fok körül alakulnak a maximumok. Este 8-kor 24, 10-kor 21, éjfélkor 19 fok lesz, s holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Csütörtökön a 17 fokos friss reggelt követően egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett egyre több felé erőteljesen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen alakulhat ki eső, zápor, helyenként még zivatar is. Élénk erős lesz a szél, a délutáni csúcshőmérséklet a maihoz hasonlóan 25-26 Celsius körül alakul. Pénteken az igazán hűvös 15 fokos hajnali órákat követően a nap első felében sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak, s amelyeket továbbra is sok felé kísérnek majd élénk erős széllökések. S pénteken napközben 26 fokig melegszik majd a levegő. Szombatra a napos felhős, csapadékmentes 28 Celsiust, vasárnapra füllett zivatarokkal tarkított 30 fokos napot jeleznek előre. A megszólaláson végére hoznék egy olyan bölcsességet, amelyet a Tina Turner életéről szóló film elején hallottam, buddhista gondolat is így hangzik. A lótuszvirág a tó alján lévő mocsárba ereszti bele a gyökereit, s minél mélyebb a mocsár, annál szebb a lótuszvirág.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Schuner Romale.
2: Mindenkinek egy remek napot kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Július 22-e van, és a mai napon a Magdolnákat, a Magdalénákat ünnepeljük. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A Magdolna név jelentése Magdala városából származó nő. Egy egyszerű földrajzi megjelölésből lett olyan név, amelyet ma már világszerte ismernek. René Brown, amerikai kutató író így fogalmazott: a hűség nem mindig nagy gesztus. Sokszor inkább azt jelenti, hogy valaki akkor is ott marad, amikor már nem könnyű. Hogy tartja a szavát, vállalja a felelősséget, és nem csak a jó napokon számíthatunk rá. Ezekből az apró döntésekből születik az a bizalom, amely egy kapcsolat legnagyobb értéke tud lenni, legyen az testvéri, rokoni, baráti, szerelmi. Most pedig figyeljünk arra is, hogy mi történik az utakon, aztán pedig lássuk, hogy milyen idő vár ránk. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre is számíthattok. A Krisztina körúton, a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni csatornaépítés miatt. A Tököli úton, kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. És egy másik útszűkület, ami lassulást okozhat a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. A 22. kerületben a Park utcában, a Művelődés utcánál lezárják a félútpályát vízvezeték építés miatt. Útszűkület okozhat lassulást a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Hova tovább, lezárták a külső sávot a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, csatorna átépítés miatt. Egészen péntek estig le lesz zárva a 9. kerületben a Szobieszki János utca, a Balázs Béla és a Gát utca között építkezés miatt. A 14. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. És ahogyan ez az utóbbi időben lenni szokott, hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És most következzék az időjárás. A szerdai napunk folytatásában napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék sehol sem várható. Néhol egy-egy jelentéktelen futózápor azonban nem kizárható. Sokfelé élénk, erős lesz a szél, délután pedig 25-26 fok körül alakulnak a maximumok. Este 8-kor 24, 10-kor 21, éjfélkor 19 fok lesz, s holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Csütörtökön a 17 fokos friss reggelt követően egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett egyre több felé erőteljesen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen alakulhat ki eső, zápor, helyenként még zivatar is. Élénk, erős lesz a szél, a délutáni csúcshőmérséklet a maihoz hasonlóan 25-26 Celsius körül alakul. Pénteken az igazán hűvös 15 fokos hajnali órákat követően a nap első felében sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak, s amelyeket továbbra is sok felé kísérnek majd élénk erős széllökések. S pénteken napközben 26 fokig melegszik majd a levegő. Szombatra napos felhős, csapadékmentes 28 Celsiust, vasárnapra füllett, zivatarokkal tarkított 30 fokos napot jeleznek előre. Végezetül annyit mondanék még a hűséggel kapcsolatban, hogy a hűség ritkán hangos, de az igazi mindig, folyamatosan, konstans érezhető.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthonstart program jelentős elszívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rót bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódík.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 22-én járunk, ma a Magdolnákat ünnepeljük, Isten éltesse valamennyiüket. A Magdolna, Magda, Magdala névnek eredeti jelentése torony, illetve bástya. Olyan képez, amely biztonságot, szilárdságot és a helytállást idézi fel bennünk. Angela Duckworth, amerikai pszichológus, a kitartás kutatója egyszer azt mondta, a szenvedély és a kitartás együtt messzebbre visz, mint a puszta tehetség. És valóban, sokszor nem az nyer, aki a legtehetségesebb, hanem aki nem adja fel az első akadálynál. Az élet ritkán egyetlen nagy ugrásból áll, inkább sok apró lépésből, amelyek néha fárasztóak, meg unalmasak, mégis közelebb visznek minket a céljainkhoz. A kitartás nagyobb erő, mint a lelkesedés, és sokkal tovább is tart. Nézzük, hogy milyen hírek érkeznek az utakról, utána pedig következik a friss időjárás jelentés. Csütörtök hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd-Pesti híd főjénél egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Nem működnek a jelzőlámpák délután 3 óráig az Üllői út Balkán utca csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Szintén nem működnek a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Lehel és Bulcsú utca kereszteződésében, elektromos meghibásodás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben, a Zöldlomb utcában, a Pittypang utcánál, vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 14. kerület Szugló utcájában, a Miskolci utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket építenek. A 22. kerületben, a Park utcában, a Művelődés utcánál lezárták a félútpályát vízvezetéképítés miatt. Szintén az útpálya felét zárták le a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre is számíthattok. A Krisztina kör úton, a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni csatornaépítés miatt. A Tököli úton, kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. És egy másik útszűkület, ami lassulást okozhat, a 6. kerületben, az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton, az Alkotás utca felé, a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. És most következzék az időjárás. A szerdai napunk folytatásában napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék sehol sem várható. Néhol egy-egy jelentéktelen futózápor azonban nem kizárható. Sokfelé élénk, erős lesz a szél, délután pedig 25-26 fok körül alakulnak a maximumok. Este 8-kor 24, 10-kor 21, éjfélkor 19 fok lesz, s holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Csütörtökön a 17 fokos friss reggelt követően egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett egyre több felé erőteljesen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen alakulhat ki eső, zápor, helyenként még zivatar is. Élénk erős lesz a szél, a délutáni csúcshőmérséklet a maihoz hasonlóan 25-26 Celsius körül alakul. Pénteken az igazán hűvös 15 fokos hajnali órákat követően a nap első felében sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak, s amelyeket továbbra is sok felé kísérnek majd élénk erős széllökések. S pénteken napközben 26 fokig melegszik majd a levegő. Szombatra napos felhős, csapadékmentes 28 Celsiust, vasárnapra füllett, zivatarokkal tarkított 30 fokos napot jeleznek előre. Megszólalásom végére csak annyit mondanék még, hogy az, aki kitart, előbb-utóbb messzebbre jut, mint aki csak jól és jó kedvel indul el.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 22-a van, és a mai napon a Magdolnákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, akiket Isten éltessen sok örömmel és egészségben. A Magdolna név jelentéséhez a hagyomány a szilárdságot, az erőt és a biztos támaszt is kapcsolja. Nem véletlenül. A torony, amely Magdala városát jellemezte, mindig azt jelképezte, hogy van hová visszatérni, van mire támaszkodni. Viktore Frankl, az osztrák neurológus és pszichiáter, a logoterápia megalkotója írta, akinek van miért élnie, szinte minden hogyan el tud viselni. A remény nem azt jelenti, hogy mindig minden könnyű lesz. Inkább azt, hogy még a nehéz napoknak is lehet értelmük. És ennél többet adhatunk-e magunknak és egymásnak, hiszen előfordul, hogy egy ideig csak apró jeleket látunk, mégis ezek segítenek tovább menni. Sokszor nem a körülmények változnak meg először, hanem az, ahogyan ránézünk a körülményeinkre. Most pedig nézzünk rá, hogyan alakul a közlekedés Budapest útjain, utána pedig szokás szerint következik az időjárás előrejelzés. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sáverhúzásra kell készülni csatornaépítés miatt. A Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. És egy másik útszűkület, ami lassulást okozhat a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. A 22. kerületben a Park utcában a Művelődés utcánál lezárják a félútpályát vízvezeték építés miatt. Útszűkület okozhat lassulást a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Hova tovább, lezárták a külső sávot a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál csatorna átépítés miatt. Egészen péntek estig le lesz zárva a 9. kerületben a Szobieszki János utca, a Balázs Béla és a Kát utca között építkezés miatt. A 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. És ahogyan ez az utóbbi időben lenni szokott, hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És most következzék az időjárás. A szerdai napunk folytatásában napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék sehol sem várható. Néhol egy-egy jelentéktelen futózápor azonban nem kizárható. Sokfelé élénk, erős lesz a szél, délután pedig 25-26 fok körül alakulnak a maximumok. Este 8-kor 24, 10-kor 21, éjfélkor 19 fok lesz, s holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Csütörtökön a 17 fokos friss reggelt követően egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett egyre több felé erőteljesen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen alakulhat ki eső, zápor, helyenként még zivatar is. Élénk, erős lesz a szél, a délutáni csúcshőmérséklet a maihoz hasonlóan 25-26 Celsius körül alakul. Pénteken az igazán hűvös 15 fokos hajnali órákat követően a nap első felében sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak, s amelyeket továbbra is sok felé kísérnek majd élénk erős széllökések. S pénteken napközben 26 fokig melegszik majd a levegő. Szombatra a napos felhős, csapadékmentes 28 Celsiust, vasárnapra füllett zivatarokkal tarkított 30 fokos napot jeleznek előre. Végül megismételném azt a gondolatot, remény nem azt jelenti, hogy mindig minden könnyű lesz, inkább azt, hogy még a nehéz napoknak is vastagon van értelmük.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene kevésbé ismert, mégis korszakalkotó művészei. A cigányzene évszázadok óta meghatározó része a magyar és az európai zenei kultúrának. Amikor a cigány zenéről beszélünk, legtöbben olyan világhírű művészek nevét említik, mint Robi Lakatos, Szifra György vagy a száztagú cigányzenekar, ugyanakkor számos olyan kiváló művész, zenész és prímás élt, akik óriási hatással voltak a cigányzene fejlődésére, mégsem váltak annyira ismerté a nagy közönség körében. Munkásságuk nélkül azonban a cigányzene ma egészen másképpen hangzana. Az egyik ilyen kiemelkedő személyiség Boka Károly prímás volt, akit a magyar cigányzene egyik meghatározó alakjaként tartanak számon a szakmai körökben. Zenekarával hosszú éveken keresztül magas színvonalon képviselték cigányzenét, és különösen a kifinomult hegedű játéka miatt tisztelték. Előadás módja rendkívül érzelmes volt, miközben technikai tudása kiemelkedőnek számított. Szintén fontos megemlíteni ifjabb Berki Lászlót, aki a generációjának egyik legtehetségesebb prímása volt. Bár a szakma kiváló muzsikusként tartotta számon, neve kevésbé ismert azok számára, akik ritkábban találkoznak cigányzenével. Játékára a virtuózitás mellett a finom dallamformálás és a közönséggel való közvetlen kapcsolat volt jellemző. Számos fiatal zenész tekintette példaképének. A cimbalom történelmében különös helyet foglalt el Balogh Kálmán, bár a népzene és a világzene kedvelői jól ismerik, a szélesebb közönség számára kevésbé ismert. Balogh Kálmán új lehetőségeket mutatott meg a cimbalom számára. A hagyományos cigányzene mellett jazz, klasszikus és világzenei produkciókban is fellépett. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom modern koncertszínpadokon is elismert hangszerré váljon. Kevés szó esik Járóka Sándorról, aki a 20. század egyik kiváló prímása volt. Zenekara hosszú éveken keresztül a magyar vendéglátás meghatározó együttesei közé tartozott, kiemelkedő muzikalitása, elegáns előadásmódja és magas szakmai színvonala miatt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy tisztelet övezte. A cigányzene történetében jelentős szerepet töltött be Boros Lajos prímás is. Játéka rendkívül kifinomult volt, nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hagyományos magyar cigányzene eredeti stílusát megőrizze. Számos rádiófelvétel és koncert őrzi emlékét, amelyek ma is fontos dokumentumai ennek a gazdag zenei örökségnek. A női cigányzenészek közül érdemes megemlíteni olyan előadókat, akik ugyan nem váltak nemzetközi sztárokká, de közösségeikben meghatározó szerepet játszottak. Sok cigány családban az éneklés generációról generációra öröklődött, és ezek az asszonyok őrizték meg a régi dallamokat. dallamokat, baladákat és népdalokat. Nekik is köszönhető, hogy számos hagyományos cigányének fennmaradt napjainkig. Ezek a művészek nem feltétlenül a hírnevük miatt váltak korszakalkotóvá, hanem azért, mert tudásukat átadták tanítványaiknak, megőrizték hagyományaikat és folyamatosan gazdagították a cigányzenei kultúrát.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép délután kívánok, július 22-én járunk, én pedig Baranyi Tamás vagyok, és a Magdolnákat köszöntöm névnapjuk alkalmából. A Biblia szerint Mária Magdolna Jézus egyik leghűségesebb követője volt. Nem csak a könnyebb pillanatokban maradt mellette, hanem a legnehezebb, a keresztre feszítés óráiban is. Ezért a neve ma is sokak számára a hűség és a bátor helytállás jelképe. Jane Goodall, világhírű etológus és természetvédő mondta, amit teszel, annak mindig jelentősége van. Ezért jól döntsd el, hogy mit akarsz tenni. Valami számunkra fontos és igaz dolog mellett kitartani, és az életünkkel a többiek elé élni azt az igazságot, nem feltétlenül nagy szavakat jelent. Sokkal inkább azt, hogy az életünk összhangban van azzal, amit fontosnak tartunk. Az emberek gyakran nem arra emlékeznek, hogy mit mondtunk, hanem inkább arra, hogyan bántunk velük. A legtöbb példák bizony sokszor csendben születnek, és nem annyira a szavakról, mint inkább egyfajta vonzásról szólnak. Most következzenek a legfrissebb közlekedési infók Budapesttel kapcsolatban, ezután pedig megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a nap folytatásában és a következő napokban. Csütörtök hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd-pesti híd főjénél egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Nem működnek a jelzőlámpák délután 3 óráig az Üllői út Balkán utca csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Szintén nem működnek a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Lehel és Bulcsú utca kereszteződésében elektromos meghibásodás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Zöldlomb utcában a Pittypang utcánál vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 14. kerület Szugló utcájában, a Miskolci utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket építenek. A 22. kerületben a Park utcában, a Művelődés utcánál lezárták a félútpályát vízvezetéképítés miatt. Szintén az útpálya felét zárták le a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszükületre is számíthattok. A Krisztina kör úton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sáverhúzásra kell készülni csatornaépítés miatt. A Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszükületen kell áthajtani. És most következzék az időjárás. A szerdai napunk folytatásában napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék sehol sem várható. Néhol egy-egy jelentéktelen futózápor azonban nem kizárható. Sokfelé élénk, erős lesz a szél, délután pedig 25-26 fok körül alakulnak a maximumok. Este 8-kor 24, 10-kor 21, éjfélkor 19 fok lesz, s holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Csütörtökön a 17 fokos friss reggelt követően egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett egyre több felé erőteljesen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen alakulhat ki eső, zápor, helyenként még zivatar is. Élénk erős lesz a szél, a délutáni csúcshőmérséklet a maihoz hasonlóan 25-26 Celsius körül alakul. Pénteken az igazán hűvös 15 fokos hajnali órákat követően a nap első felében sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak, s amelyeket továbbra is sok felé kísérnek majd élénk erős széllökések. S pénteken napközben 26 fokig melegszik majd a levegő. Szombatra a napos felhős, csapadékmentes 28 Celsiust, vasárnapra füllett zivatarokkal tarkított 30 fokos napot jeleznek előre. Végezetül annyit tennék hozzá a megszólalásomhoz, hogy a hitelesség akkor kezdődik, amikor a tetteink is ugyanazt mutatják, mint a szavaink.

neked. Tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, mit Tony mondtál. Hát mire föl, Tony? Tony, ez az a dogsnit, Tony. Még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, hogy tedd le a mikrofon? Mondtam már? Nem?

0: kapcsolódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Szép szerda délutánt és egy egészen kellemes napot kívánok minden minket hallgatónak, Baranyi Tamás vagyok. Lassan a délutánunk, mármint a velem töltető rész végéhez közeledünk, de előtte még egyszer sok szeretettel köszöntöm a Magdolnákat névnapjuk alkalmából ezen a július 22-i szerdai napon. Walt Disney, a világhírű rajzfilmalkotó és filmproducer egyszer azt mondta, a legjobb módja annak, hogy elkezd valamit, ha abba hagyod a beszédet, és neki látsz. Az új kezdet nem mindig január 1-én érkezik. Néha egy szerda délután kopogtat be. Egy kimondott bocsánatkérésben, egy régóta halogatott telefonhívásban, egy döntésben, amelyet talán már hetekkel ezelőtt meg kellett volna hoznunk. Minden nap ad egy lehetőséget arra, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz az emberhez, akivé válni szeretnénk. Mielőtt következik még pár dal, előtte nézzük meg még egyszer a budapesti utak helyzetét, azt követően pedig a friss időjárás előrejelzést. Csütörtök hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Nem működnek a jelzőlámpák délután 3 óráig az Üllői út Balkán utca csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Szintén nem működnek a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Lehel és Bulcsú utca kereszteződésében, elektromos meghibásodás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben, a Zöldlomb utcában, a Pittypang utcánál, vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 14. kerület Szugló utcájában, a Miskolci utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket építenek. A 22. kerületben, a Park utcában, a Művelődés utcánál lezárták a félútpályát vízvezetéképítés miatt. Szintén az útpálya felét zárták le a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre is számíthattok. A Krisztina körúton, a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni csatornaépítés miatt. A Tököli úton, kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. És egy másik útszűkület, ami lassulást okozhat a 6. kerületben, az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. És most következzék az időjárás. A szerdai napunk folytatásában napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék sehol sem várható. Néhol egy-egy jelentéktelen futózápor azonban nem kizárható. Sokfelé élénk, erős lesz a szél, délután pedig 25-26 fok körül alakulnak a maximumok. Este 8-kor 24, 10-kor 21, éjfélkor 19 fok lesz, s holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Csütörtökön a 17 fokos friss reggelt követően egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett egyre több felé erőteljesen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen alakulhat ki eső, zápor, helyenként még zivatar is. Élénk, erős lesz a szél, a délutáni csúcshőmérséklet a maihoz hasonlóan 25-26 Celsius körül alakul. Pénteken az igazán hűvös 15 fokos hajnali órákat követően a nap első felében sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak, s amelyeket továbbra is sok felé kísérnek majd élénk erős széllökések. S pénteken napközben 26 fokig melegszik majd a levegő. Szombatra a napos felhős, csapadékmentes 28 Celsiust, vasárnapra füllett, zivatarokkal tarkított 30 fokos napot jeleznek előre. És a mai napra búcsúzóul azt a gondolatot ajánlanám a figyelmetekbe, hogy az új kezdet nem a naptáron múlik, hanem azon a pillanaton, amikor elindulunk. Mindenkinek jó startot és jó utazást kíván a szerkesztő műsorvezető, Baranyi Tamás.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök, aki erről napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet, fogalmazott Forsthoffer Ágnes, akinek felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Emlékeztetett, az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követően a köztársasági elnök megbízatása hétfőn megszűnt. A Tisza párt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta kedden a parlamentben újságíróknak Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az országgyűlés megszavazta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Ezt a kormány szerint az indokolta, hogy az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül jövedelemnek, ezért nem kell utána adózni, és végrehajtás alá sem vonható. Elfogadta az országgyűlés 139 igen és 26 nem szavazattal egy tartó mellett a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozatot is. A határozat célja az új közszolgálati média szervezeti rendszer megalapozása. A múlt csütörtöki bejelentéstől mostanáig több mint 131 ezeren töltötték ki a kormány oldalán elérhető közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi válaszok eloszlása alapján sokan egyetértenek az extrém gyorshajtók, a notórius szabálysértők és a közúti versenyzők elleni határozottabb fellépés ötletével. Bár a különböző szankciókkal és szigorításokkal kapcsolatos kérdések egy része megosztja az embereket, a válaszok több mint fele a válaszadók többségének egyetértését jelzi. A szigorítást legalább részben támogató válaszokkal együtt ez az arány összességében meghaladja 70%-ot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Szugló utcában a Miskolci utcánál le van zárva a félútpálya, és a Park utcában a Művelődés utcánál is le van zárva a félútpálya, mint ahogy a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között is. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Krisztina körúton, a Csaba utcánál mind a kettő irányban sáv lezárásra és sáv elhúzásra kell számítani, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után útszűkületen kell áthajtani. Útszűkület okoz további fennakadásokat az Izabella utcában is, az Aradi utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Kálvária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, okosan, megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon napos, gomoly felhős időre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig sehol sem lesz várható, viszont azért néhol egy-egy jelentéktelen futó zápor nem kizárt, de hogyha annyira jelentéktelen, akkor vajon miért kellett leírni, vajon mégsem az? Sokfelé pedig amúgy élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azt jelenti a valóságban, hogy például napsütésben kifejezetten kellemes az idő.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 rádiódikken, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát várom a sok-sok SMS-t, illetve betelefonálást a 06303030 százas telefonszámra, hiszen az előbb említett időpontban ténylegesen a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy hát nem is rabolom tovább annyira az időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, így szól a kívánság. Szia, küldünk sok szeretettel egy zenét Kozák Évának Pestre és Cigusnak Szombathelyre, családja Carlos és Szandi küldi. Hát akkor a család Carlos és Szandi nevében fog szólni egy kiváló kis dal, ez most legyen Zsülitől a Habibi, Kozák Évának Pestre, illetve a Cigus nevű embernek Szombathelyre. Speciálisan fog szólni.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra, mert minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, de szerintem ezt már pontosan tudja mindenki, hiszen az elmúlt, hát bő 4,5 szűk 5 év, tök mindegy, ebben az előbb említett időszakban azért már többször is bizonyítottam, hogy azért, mert a mai nap éppen a naptárban piros betű, attól még rám számíthattok. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is inkább a következő SMS-t, melyet Elizabeth-től kaptam, így szól. Szia, Elizabeth vagyok, szeretnék küldeni Tonynak egy zenét a hosszú vezetés miatt, és Briannek és Justinnak. Köszönöm szépen. Hát akkor Elizabeth, nagyon sok szeretettel, a hosszú vezetésre való tekintettel küld egy zenét Tonynak, Briannek és Justinnak. Legyen ez a zene most Jamie-től a Haza kell menni, hiszen egy hosszú vezetés után természetesen az ember általában haza szokott menni.

0: megcsapkodni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Gabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Szugló utcában a Miskolci utcánál le van zárva a félútpálya, és a Park utcában a Művelődés utcánál is le van zárva a félútpálya, mint ahogy a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között is. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Krisztina körúton, a Csaba utcánál mind a kettő irányban sáv lezárásra és sáv elhúzásra kell számítani, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után útszűkületen kell áthajtani. Útszűkület okoz további fennakadásokat az Izabella utcában is, az Aradi utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Kálvária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, okosan, megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon napos, gomoly felhős időre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig sehol sem lesz várható, viszont azért néhol egy-egy jelentéktelen futó zápor nem kizárt, de hogyha annyira jelentéktelen, akkor vajon miért kellett leírni, vajon mégsem az? Sokfelé pedig amúgy élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azt jelenti a valóságban, hogy például napsütésben kifejezetten kellemes az idő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Valamiért egyszerre legfeljebb csak 60 liter dízel üzemanyagot lehet tankolni az Osán kútjain. Tankolási korlátozást vezetett be a gázolajra az Osán a hazai benzinkutakon, és egyszerre legfeljebb 60 liter dízelt lehet járművekbe tölteni. A döntés a legtöbb autós számára nem jelent gondot, de a nagyobb tartállyal rendelkező járműveknél kellemetlen lehet. De sajnos ez tényleg nem sok ember problémája. Igazából bárcsak mindenki autójának mondjuk lenne 90 literes tankja, és mondjuk fogyasztana 15 litert, és nem azért, mert nem hatékony a motor, hanem mert olyan magas felszereltségű és olyan motorral rendelkezik, ami tényleg felső kategóriás V12-es, most csak egy példa, mint mondjuk egy Bentley Flying Spur. Nyilván azt nehéz lenne megtankolni, hiszen benzines is, meg 90 literes is, tehát, de érdekes, mondjuk a benzinnel kapcsolatban már nincs ilyen korlátozás, valamiért csak a dízel üzemanyagból tankolható igazából 60 liter maximum. A vezes.hu amúgy kérdéseket küldött az Osánnak, de a vállalat nem kívánt nyilatkozni a témában, így nem derült ki, hogy mi az intézkedés oka. A vezes.hu megjegyezte, hogy a korlátozás bejelentése idején még javában tartott az áruházlánc akciója, amelynek keretében jelentős kedvezménnyel lehetett akkoriban tankolni a társaság kútjain. Eközben az utóbbi napokban felmerült a kérdés, hogy elegendő-e a magyarországi üzemanyag tartalék mennyisége. A kormány szerint minden rendben, és nyilvános adatbázisok sem árulkodnak komoly problémáról. A gazdasági és energetikai minisztérium közlése szerint ellátási probléma egyenlőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki, ugyanakkor a Független Benzinkutak Szövetsége lehetséges ellátási gondokról beszél. Igazából nem értem az egész világon, soha nem fogom megérteni, hogy évek óta, tehát amikor nem volt ez az olajválság, még akkor is voltak problémák a benzinkutakkal. Tehát senki nem könyörgött annak a benzinkút tulajdonosnak, hogy nyisson oda egy benzinkutat. Ahogyan az aluljáróba lévő pékségnek se könyörögtek, hogy ó, imádkozunk az Istenhez, hát hogyha egyszer oda nyílik egy pékség. Nem. Oda nyitott egy pékséget, és úgy van vele, ha keresek vele, akkor keresek, ha nem, akkor nem. Na most én a Covidnál, én igazából nem emlékszem, hogy a Covid időszakában bármilyen szálloda, vagy étterem, vagy igazából bárki panaszkodott volna, mindenféle korlátozásokat vezetett volna be, vagy mindenféle szankciókat, hogy csak ennyi litert lehet tankolni, meg a ilyen rendszámra így lehet, meg úgy, meg úgy, meg, tehát ilyen kavarodások, kutyulások. 150 éve virágzik az olajipar, tehát 150 éve keresnek a benzinkút tulajdonosok 8-9 számjegyű összegeket. Na most akkor ezt az egy-két pár hónapot nem lehet problémamentesen megélni, és akkor úgy vannak vele, hogy hát én

Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis nagyon sok esetben van olyan példa, hogy olyan SMS kapok, hogy se köszönés, se semmi, csak az asszonynak küldöm ezt, meg ezt a dalt. És nyilván a lényeg benne van, de azt se tudjuk, hogy pontosan ki küldi, tehát egy keresztnevet nem tudok már felmutatni. A feleségnek a nevét sem tudjuk, ugye a keresztnevét jó lenne, és akkor tudnám mondani, hogy Jancsika küldi Julikának, illetve a zenét is jó lenne tudni, vagy csak így nagyjából az irányt, de az se baj, hogyha rám bízzátok, meg hát természetesen azért szerintem egy kicsit emberibb, hogyha odaírják, hogy a feleségemnek küldök egy dalt, így meg így hívják, azért, mert nagyon szeretem, és szeretném megköszönni neki mondjuk az elmúlt 4 évet. Csak egy példa. Én így írnám az SMS-t, de ez egy szabad ország, mindenki azt is úgy csinál, ahogy csak szeretné, és amit csak szeretne, úgyhogy a lényeg, hogy 06303030-100, én pedig olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Eriktől. Szia, Erik vagyok, Máriusnak szeretnék kérni egy zenét egy GVM-től haveromnak. Na hát akkor Erik kérésére Máriusnak fog szólni egy jó kis zene GVM-től, de nekem ez az Erik-Márius kombó, nekem ez kicsit olyan stíl már szinte, mint GVM és LL Junior, úgyhogy el is indítom most sok szeretettel azt a zenét, közös duettjüket, melynek címe ez a Lány.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
2: Chang.
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
2: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
1: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mi a legfontosabb a cigány emberek számára? A cigány közösségek életében számos olyan érték létezik, amely generációkon át meghatározta mindennapjaikat és identitásukat. Bár minden ember és minden család más, ezért nem lehet minden cigány emberre ugyanazokat az értékeket rávetíteni. Sok közösségben kiemelt szerepet kap a család, az összetartás, a hagyományok tisztelete, a közösséghez való tartozás és a kulturális örökség megőrzése. Ezek az értékek segítettek abban, hogy a cigányság évszázadokon keresztül megőrizze a saját kultúráját, nyelvét, szokásait és identitását. A legtöbb cigány család életében a család áll a középpontban. A szülők, nagyszülők, testvérek és távolabb rokonok között olyan gyakran szoros kapcsolat alakul ki, a családtagok igyekeznek támogatni egymást a nehéz helyzetekben, legyen szó anyagi segítségről, gyermeknevelésről vagy érzelmi támogatásról. Sok családban természetes, hogy több generáció is rendszeresen találkozik és együtt ünnepel, és fontos döntéseket beszélnek meg. Ez az összetartás biztonságérzetet ad és hozzájárul ahhoz, hogy a közösség tagjai számíthassanak egymásra. A hagyományok tisztelete szintén meghatározó szerepet játszik sok cigány közösség életében. A népzene, a tánc, a mesék, a népviselet, a kézművesség és a különböző ünnepek mind hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez. Az idősebb generáció gyakran adja tovább a fiataloknak ezeket a hagyományokat, hogy azok a jövőben is fennmaradhassanak. A kulturális örökség nem csak múltat jelent, hanem identitást is, amely összeköti a közösség tagjait. A cigányzene világszerte ismert és elismert. Számos cigány származású zenész járult hozzá Magyarország és Európa kulturális életéhez. A zene nem csupán szórakozás, hanem az érzelmek kifejezésének egyik legfontosabb eszköze. Eseményeken és közösségi rendezvényeken gyakran központi szerepet kap, erősítve az összetartozás érzését. Sok cigány közösség számára fontos a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti felelősségvállalás is. A fiatalokat gyakran arra nevelik, hogy tiszteljék az idősebbeket, figyeljenek a családtagjaikra és segítsenek azoknak, akik rászorulnak. Az idősek tapasztalatát és bölcsességét sok helyen nagyra becsülik, őrzik a család történetét és hagyományait. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az oktatás. Sok cigány család számára nagyon fontos cél, hogy a gyermekek tanuljanak, szakmát szerezzenek, vagy felsőfokú végzettséget érjenek el. Az oktatás lehetőséget biztosít a fejlődésre, az önálló élet kialakítására, és arra, hogy a fiatalok megvalósíthassák álmaikat. Egyre több olyan példa van, amely bizonyítja, hogy kitartással és tanulással jelentős eredmények érhetőek el. A közösségi élet szintén fontos szerepet tölt be, a különböző kulturális rendezvények, romanapok, zenei fesztiválok és hagyományőrző programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a közösség tagjai együtt ünnepeljenek, ápolják hagyományaikat és bemutassák kultúrájuk szépségeit másoknak is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és hát úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húzom tovább az időt a fölösleges dumával. Jöjjön a következő kívánság, melyet Adriántól kaptam SMS formájában, így szól. Szia, Adrián vagyok, szeretnék küldeni Norbinak Szirakra jó utat neki hazafelé, Váradi. Na hát akkor egy jó kis Váradi olasz Rico duett fog szólni, szeretni csak egyet lehet egyveleg, Adrián kérésére, Norbi.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 3030 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.
1: Figyelj, figyelj, figyelj, figyelj, figyelj, nagyon jó, figyelj.

továbbra is a Bódi kívánságshow, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden egyes hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sem lehet másképp, úgyhogy olvasom is a következő SMS-t szó szerint. Sziasztok, egy Sgámot szeretném küldeni. Léci, adjátok le. Lulugy, küldi Nyuszunak. Nagyon köszi. Hát, én tudom, amit kell tudjak, viszont hogyha írtok nekem SMS-t, akkor egy kicsit megkönnyítenétek a dolgomat, hogyha a helyesírási hibákat kiszűrnétek egy kicsit. Igazából, ha megnyomjátok a mikrofon gombot a telefonon, a billentyűzetet megnyitva, akkor igazából írni sem kell, elég, hogyha csak elmondjátok a telefonnak, és a telefon leírja magától, be lehet diktálni is. Most viszont akkor Lulugy kérésére Nyuszunak fog szólni egy jó ki és a szerelmes dal, Varga Miki, I love you.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Szugló utcában a Miskolci utcánál le van zárva a félútpálya, és a Park utcában a Művelődés utcánál is le van zárva a félútpálya, mint ahogy a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között is. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Krisztina körúton, a Csaba utcánál mind a kettő irányban sáv lezárásra és sáv elhúzásra kell számítani, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után útszűkületen kell áthajtani. Útszűkület okoz további fennakadásokat az Izabella utcában is, az Aradi utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Kálvária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, okosan, megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon napos, gomoly felhős időre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig sehol sem lesz várható, viszont azért néhol egy-egy jelentéktelen futó zápor nem kizárt, de hogyha annyira jelentéktelen, akkor vajon miért kellett leírni, vajon mégsem az? Sokfelé pedig amúgy élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azt jelenti a valóságban, hogy például napsütésben kifejezetten kellemes az idő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Ismerős az a szitu nálatok, amikor a patika mérlegen számolod a kalóriákat, becsületesen izzadsz az edzőteremben, és a mérleg nyelven még mindig makacsul ugyanoda mutat, sőt, sunyi módon még felfelé is kúszik. Előfordulhat, hogy a válasz a pihe-puha párnáid között rejtőzik. A krónikus kialvatlanság ugyanis szép csendben képes igazából hát arra, hogy teljesen szabotálja bármilyen fogyókúrás igyekezetedet. Bár többnyire hajlamosak vagyunk az alvásra felesleges luxusként valamiért így gondolni, vagy elvesztegetett időként, a háttérben zajló biológiai folyamatok egészen mást mutatnak. A nem megfelelő mennyiségű vagy minőségű éjszakai pihenés nem csak a reggeli közérzetünket rombolja, hanem közvetlenül beleszól az anyag cserénkbe is, és az étvágyunk finom hangolásába is. Képzeljétek el amúgy, hogy ez igazából tök jó ez a téma, mert hát Magyarországon több probléma is van az egészséggel kapcsolatban. A magyarok 21,5%-a hivatalosan és papíron alkoholista, szó szerint. Ez ugye nem tesz hozzá az egészséghez, illetve szerintem 10-ből legalább 4-5 ember kajakra dohányzik, és hát ugye az alvás is tényleg sajnos Magyarországon valamiért a luxus, mondjuk 8 órát aludni, vagy az ilyen régi, begyöpösödött, hát ilyen egy-két-három generációval feljebbi mentalitás, hogy hát 8 órát alszol, minek alszol olyan sokat, hé? Sajnos ez sem vezet előrébb, meg hát a nem megfelelő étkezés. Képzeljétek el, hogy én láttam egy influencert, illetve hát ezért egy eléggé nemes emberő, és influencerkedik hobbi szinten, és Monakóban, a Hotel de Parisban evett egy nem is tudom hány fogásos vacsorát, és hát én nem is értettem igazából az ő mentalitását, hogy ő Magyarországra gyárt ilyen tartalmat. Hogy sajnos Magyarországon az ilyen prémium kategóriájú étkezés az hát eléggé nagy mumus, hiszen megnéztem a komment szekciót, és hát olyanokat írtak oda, hogy hát mi ezt már elmosogatnánk ezt a tányért, mert tényleg egy kis falat volt rajta. De mondjuk már 12 falatot megeszel, és olyan minőségű alapanyagokból jobban eltelít, mint a nagymamának a lecsós pörköltös paprikás krumplia. Na, hogyha abból megeszel 1 kilót kb. Annyira telítődsz el, amikor eszel egy ilyen prémium minőségű, ilyen többfogásos, ilyen kis látványú vacsorát, és hát sajnos én ott keseredtem el leginkább, hogy ott írták, hogy a paprikás krumplitól jobb nincsen, meg ilyesmi, hát mondjuk 2002-ben biztos, de már 2026-ban, és nagyon könnyen hozzá lehet jutni minőségi alapanyagokhoz, illetve minőségi étkezéshez. Szóval ti elbírnátok képzelni, hogy ott van mondjuk a tort alakító színész. Na, és hogy ő inkább megenne egy lecsós, pörköltős, paprikás, krumplis, nem tudom milyen kenyeres, ilyen tipikus magyarországi kaját, vagy mondjuk megenne egy nagyon jó minőségű sztéket, avokádóval, meg mondjuk tükörtojással. Hát szerintem a másodikat választaná, és attól még, hogy kevesebbet teszünk, attól még nem fogunk lefogyni. És igazából ez az összesített probléma a forrása annak, hogy az emberek miért nem egészségesek. Mert

0: csokolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Ezek az információk mind elengedhetetlenek annak érdekében, hogy egy kívánság és annak teljesítése tökéletes legyen, ugyanis hiába sorolja fel, hogy kiknek küldi speciálba, meg mindenhogy, ha nem tudjuk, hogy pontosan kiküldi a zenét, illetve hogyha megírjátok, hogy az asszonynak vagy a feleségnek küldöm a dalt, az sem jó, legalább egy keresztnevet hagy kapjak már hozzá, így szerintem szívhez szólóbb. Természetesen egy szabad országban élünk, mindenki a saját szabad akarata alapján jár el. Én, ha írnék SMS-t, én egy keresztnevet azért oda bígyeztenék. Most viszont Józsefnek a kívánságát fogom olvasni, akitől kaptam egy SMS-t nemrég, így szól. Szia, Ramos József vagyok, a csapatomnak küldenék egy jó számot. Na hát, hogyha egy jó számra van szüksége Józsefnek és kedves csapatának, akkor elindítom sok szeretettel az Álmot láttam című slágert

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk, a mi hangunk. Rádió D, Rádió D, Rádió D, Rádió D. Rádió D, romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-ben.
1: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HONREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra észleléséhez nincs szükség tápcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. Közlekedési hírek.
2: Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Szugló utcában a Miskolci utcánál le van zárva a félútpálya, és a Park utcában a Művelődés utcánál is le van zárva a félútpálya, mint ahogy a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között is. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Krisztina körúton, a Csaba utcánál mind a kettő irányban sáv lezárásra és sáv elhúzásra kell számítani, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után útszűkületen kell áthajtani. Útszűkület okoz további fennakadásokat az Izabella utcában is, az Aradi utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Kálvária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, okosan, megfontoltan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon napos, gomoly felhős időre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig sehol sem lesz várható, viszont azért néhol egy-egy jelentéktelen futó zápor nem kizárt, de hogyha annyira jelentéktelen, akkor vajon miért kellett leírni, vajon mégsem az? Sokfelé pedig amúgy élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azt jelenti a valóságban, hogy például napsütésben kifejezetten kellemes az idő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, a 100.3 Rádiódik délutáni élő kívánság műsora, ami annyit takar a számotokra a valóságban, hogy minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Nyilván több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, de értelemszerűen mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni sajnos, hiszen arra nemhogy 3 órányi műsoridő nem lenne elég, de szerintem 24 órányi műsoridő sem, hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy van egy beszéd zenearány, és még sorolhatnám az egyéb előírásokat is. Pontosan ezért nem is húzom inkább tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan Kovács Walter SMS-ét, így szól a kívánság. Szia Csabim, Kovács Walter vagyok, ma van a születésnapom, Bódi Zsáklinnak küldenék egy szép számot Vargaimitől, és üzenem a világnak, de legfőképpen neki, hogy nekem van a legjobb, legszebb feleségem, imádom a kettő kislányunkkal együtt, és küldöm mindenkinek, köszönöm. Na látjátok, ez a Kovács Walter egy áldott jó csávó, nagyon rendes, hiszen nem úgy írta nekem a kívánságot, hogy szia tesó, speciálban magamnak küldöm a dalt, mert van a hanem ő tényleg kijelentette, hogy ma van a születésnapja, amúgy Bódi Zsáklinnak szeretne kérni egy dalt a drága feleségének, és ugye a kettő kis hercegnőnek is, és ő nem magának, hanem mindenkinek kérte a zenét születésnapja alkalmából, úgyhogy happy birthday! Sok szeretettel fog szólni egy jó kis Varga Imi, méghozzá a Manili mixe.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

pedig a Bódi Kívánság Show, tehát igazából, mint ahogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig, úgy most is várom és teljesítem a zenei kívánságokat, úgyhogy annyi feladatotok lenne, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy megírjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívtok, és elmondjátok nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hát természetesen, hogy miért szeretnétek küldeni, hiszen adni mindig jobb, mint kapni, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Üdv Jocinak, kérnék egy zenét a kitartó munkájáért és az ember feletti kitartásáért, illetve a családomhoz való hozzáállásért. Jó munkát, és ne feledd a kolbászokat. Na hát akkor, kedves Joci, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen rendes csávó vagy, további jó munkát, és ne feledd el a golyokat. Egy jó kis LL Junior fog szólni akkor számodra, méghozzá az Extra Idő című slágere. Szerintem most tök jól ide passzol.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: testvér, hagyd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk, baba.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Szugló utcában a Miskolci utcánál le van zárva a félútpálya, és a Park utcában a Művelődés utcánál is le van zárva a félútpálya, mint ahogy a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között is. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Krisztina körúton, a Csaba utcánál mind a kettő irányban sáv lezárásra és sáv elhúzásra kell számítani, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után útszűkületen kell áthajtani. Útszűkület okoz további fennakadásokat az Izabella utcában is, az Aradi utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Kálvária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, okosan, megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon napos, gomoly felhős időre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig sehol sem lesz várható, viszont azért néhol egy-egy jelentéktelen futó zápor nem kizárt, de hogyha annyira jelentéktelen, akkor vajon miért kellett leírni, vajon mégsem az? Sokfelé pedig amúgy élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azt jelenti a valóságban, hogy például napsütésben kifejezetten kellemes az idő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A kullancs helyes eltávolítása nagyon fontos, és a helytelen módszerek növelhetik a fertőzés kockázatát. Az állatot nem szabad leönteni semmivel, és megégetni sem jó ötlet. Megfelelő eszközzel, vagy végső esetben körömmel kell megfogni a bőrhöz lehető legközelebb, és egyenes a felfelé irányuló határozott mozdulattal kell eltávolítani. A rángatás, a kapkodás, vagy a várakozás hát problémát okozhat. A forróság elől vagy a vízpartra menekülnek az emberek, vagy egy hűs erdőbe. Bár én még sose láttam ilyet, viszont mindegy, hogy melyiket választjuk, kullancsokkal bárhol lehet találkozni. Ha pedig egy vérszívó befúrja a magát a bőrünk alá, sokan még mindig a neten fellelhető kétes eredetű praktikákhoz nyúlnak, olajjal kenik be, alkoholt cseppentenek rá, vagy megpróbálják csavargatni, vagy akár megégetni. Hát nem tudom, mi van ezekkel az emberekkel, de én nekem ez mind eszembe nem jutna. És hát sajnos ezek a módszerek sokkal többet ártanak, mint amúgy használnak. Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy a kullancsot valamilyen folyadékkal meg kell folytani, mielőtt eltávolítjuk, és sokan olajat, vazelint, zsírt, alkoholt, vagy akár körömlakkot használnak, remélve, hogy az állat fuldokolni kezd, és majd magától eltávozik. A jelenlegi orvosi ajánlások szerint ezek a módszerek nem csak feleslegesek, hanem kifejezetten kerülendők. Az irritált kullancs fokozott nyál elválasztással vagy béltartalmának visszaürítésével reagálhat, ami, ha fertőző állatról van szó, növelheti a kórokozók szervezetbe jutásának esélyét. És hát az sem jó módszer, ha egy gyufával vagy öngyújtóval megégetjük a kullancsot. Egyrészt sérülés veszélyes ránk nézve, másrészt az eredménye pontosan ugyanez lesz, mint mondjuk a folyadékos módszerek esetében, fokozott nyáltermelés, öklendezés és ezzel pedig fokozott fertőzés veszély a kullancs részéről. Szóval igazából a létező legjobb megoldás, hogy megfogod szépen, megpróbálod így a körmöd végével a legvégső esetben megfogni a bőrhöz lehető legközelebb, és egyenes felfelé irányuló határozott mozdulattal csak szimplán kihúzod. Nem kell ráöntögetni, meg a nem tudom milyen sámánokhoz imádkozni, csak szimplán ki kell húzni, de nyilván azért sokan döntenek úgy félelemből vagy undorból, hogy rábízzák az élősködő kiszedését az orvosra. A döntés tulajdonképpen érthető, de semmi esetre sem jó, mert a kullancs által terjesztett fertőzések esetében fontos az idő tényezője is. Szóval, hogyha ott éppen helyben meg tudjuk oldani, hogy egy profi szakember, egy orvos, vagy igazából egy ápoló, vagy igazából egy egészségügyi dolgozó

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon szépen köszönöm számotokra ezt a mai napot. Kiváló műsort zárhatok most le, hiszen kiemelkedően sok SMS-t, illetve betelefonálást kaptam, ám bár mindenki kívánságát sajnos nem fogom soha az életbe tudni teljesíteni, hiszen sajnos vagy hála Istennek, annyira kinőttük már magunkat, hogy a 3 órányi műsoridőbe én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, úgyhogy ha és amennyiben most nem teljesült volna a kívánságod, azt üzenem számodra, hogy holnap nagyon sok szeretettel visszatérek, és hát újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat, mint ahogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Most viszont tényleg el kell köszönjek tőletek, úgyhogy át is adom a szót hamarosan Aranyszemek Ricardónak és a Dorinának, utána meghallgatunk búcsúzásul egy dombóvári Rolit, és végül, de nem utolsó sorban, Gabival zárjuk a mai műsort, úgyhogy hatalmas puszi és ölelés nektek. Sziasztok!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
4: Chang.
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
4: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
3: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Dick.
1: Rádió Dick. Rólunk, neked.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene kevésbé ismert, mégis korszakalkotó művészei. A cigányzene évszázadok óta meghatározó része a magyar és az európai zenei kultúrának. Amikor a cigányzenéről beszélünk, legtöbben olyan világhírű művészek nevét említik, mint Robi Lakatos, Cifra György vagy a Száztagú cigányzenekar, ugyanakkor számos olyan kiváló művész, zenész és prímás élt, akik óriási hatással voltak a cigányzene fejlődésére, mégsem váltak annyira ismerté a nagy közönség körében. Munkásságuk nélkül azonban a cigányzene ma egészen másképpen hangzana. Az egyik ilyen kiemelkedő személyiség Boka Károly prímás volt, akit a magyar cigányzene egyik meghatározó alakjaként tartanak számon a szakmai körökben. Zenekarával hosszú éveken keresztül magas színvonalon képviselték cigányzenét, és különösen a kifinomult hegedű játéka miatt tisztelték. Előadás módja rendkívül érzelmes volt, miközben technikai tudása kiemelkedőnek számított. Szintén fontos megemlíteni ifjabb Berki Lászlót, aki a generációjának egyik legtehetségesebb prímása volt. Bár a szakma kiváló muzsikusként tartotta számon, neve kevésbé ismert azok számára, akik ritkábban találkoznak cigányzenével. Játékára a virtuózitás mellett a finom dallamformálás és a közönséggel való közvetlen kapcsolat volt jellemző. Számos fiatal zenész tekintette példaként. Képének. A cimbalom történelmében különös helyet foglalt el Balogh Kálmán, bár a népzene és a világzene kedvelői jól ismerik, a szélesebb közönség számára kevésbé ismert. Balogh Kálmán új lehetőségeket mutatott meg a cimbalom számára. A hagyományos cigányzene mellett jazz, klasszikus és világzenei produkciókban is fellépett. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom modern koncertszínpadokon is elismert hangszerré váljon. Kevés szó esik Járóka Sándorról, aki a 20. század egyik kiváló prímása volt. Zenekara hosszú éveken keresztül a magyar vendéglátás meghatározó együttesei közé tartozott, kiemelkedő muzikalitása, elegáns előadásmódja és magas szakmai színvonala miatt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy tisztelet övezte. A cigányzene történetében jelentős szerepet töltött be Boros Lajos prímás is. Játéka rendkívül kifinomult volt, nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hagyományos magyar cigányzene eredeti stílusát megőrizze. Számos rádiófelvétel és koncert őrzi emlékét, amelyek ma is fontos dokumentumai ennek a gazdag zenei örökségnek. A női cigányzenészek közül érdemes megemlíteni olyan előadókat, akik ugyan nem váltak nemzetközi sztárokká, de közösségeikben meghatározó szerepet játszottak. Sok cigány családban az éneklés generációról generációra öröklődött, és ezek az asszonyok őrizték meg a régi dallamokat, balladákat és népdalokat. Nekik is köszönhető, hogy számos hagyományos cigányének fennmaradt napjainkig. Ezek a művészek nem feltétlenül a hírnevük miatt váltak korszakalkotóvá, hanem azért, mert tudásukat átadták tanítványaiknak, megőrizték hagyományaikat és folyamatosan gazdagították a cigányzenei kultúrát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, Boruk Szabina a mikrofon mögött, és nézzük meg, hogy kinek szól a következő dal. De csak egy fantasztikus dalcsokor után, mert ez most minden hallgatónak fog menni.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Osos Renáta azt mondja, szeretnék kérni egy zenét a családomnak. Köszönöm, Renáta, hogy velem tartasz, és sok boldogságot kívánok neked, és jó egészséget a családodnak.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Kedves hallgatók, akik ma ünneplik a névnapjukat, születésnapjukat, az Isten éltesse őket, erőben, egészségben és véget nem érő boldogságban, ma is sok szeretettel küldöm nektek a dalt, úgyhogy tartsatok.

0: 98.3 Rádiódik.
1: Adri azt írja, szia, Balassa gyarmatra üzenék a bátyámnak, Horváth Richárdnak, hogy nagyon szeretjük, Adri húga üzeni neki, sok erőt kíván neki. Én is a legjobbakat átadom, úgyhogy sok-sok puszi, tudjátok, csomidaftomá.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A kormány 2035-ig 3550 milliárd forintot fordítana a vasútfejlesztésre. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt, a kormány több menetrendi hajójárat közlekedését felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztésekhez 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós ciklus vasúti beruházásainak elindítására. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány, elsőként a legégetőbb közlekedésbiztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerekre vezetnének be új szabályokat. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpáros, a nagyobb teljesítményűekre pedig a segédmotorokra vonatkozó előírások lennének érvényesek. Kötelezővé válhat a bukósisak használata, és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlagsebességmérést is bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Több menetrend szerinti hajójárat közlekedését is felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. A nyugat.hu azt írta, hogy átmenetileg nem közlekedik a Budapest és Szentendre közötti hajó, a Visegrád és Esztergom közötti Dunakanyari járat, valamint a visegrádi körjárat. Szünetel az esztergomi sétahajózás és a szárnyas hajó szolgáltatás is. A háttérben az áll, hogy több folyószakaszon kavics zátonyok és sekély mederrészek jelentek meg, amelyek veszélyeztetik a biztonságos hajózást. A hajózási társaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról. Félidejéhez ért a BRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy kisgyermekeknek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelést ajánlanak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Szólunk neked. Rádió Dick.
1: Niki Molnárnak is küldjük sok-sok szeretettel a következő dalt, és Csepeli Tyukali Helenának. Sziasztok, én mindenkinek küldöm a zenét, a címet rád bízom, erőt, egészséget kívánok. Nagyon kedves vagy, Helena, úgyhogy akkor minden hallgatónak is menjen tőled a következő dal.

0: Rádió Dick.
1: Vorba?
0: Vorba sa.
2: Rólunk, neked.
3: Brenda üzenetére került most a sor. Szia Szabinak, kisfiamnak, Márkónak szeretnék egy számot küldeni szeretettel. Maradj itt velem, mert a következő dal csak nektek megy.

0: Szapátyiv Tumenge,
1: 100.3 Rádiódik.
2: Kedves hallgatók, ne felejtjétek, hogy minden hétköznap várlak benneteket, és szeretnélek titeket boldogítani. 6-tól 8-ig kívánság műsor velem, úgyhogy puszi mindenkinek.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mi a legfontosabb a cigány emberek számára? A cigány közösségek életében számos olyan érték létezik, amely generációkon át meghatározta mindennapjaikat és identitásukat. Bár minden ember és minden család más, ezért nem lehet minden cigány emberre ugyanazokat az értékeket rávetíteni. Sok közösségben kiemelt szerepet kap a család, az összetartás, a hagyományok tisztelete, a közösséghez való tartozás és a kulturális örökség megőrzése. Ezek az értékek segítettek abban, hogy a cigányság évszázadokon keresztül megőrizze a saját kultúráját, nyelvét, szokásait és identitását. A legtöbb cigány család életében a család áll a középpontban. A szülők, nagyszülők, testvérek és távolabbi rokonok között olyan gyakran szoros kapcsolat alakul ki, a családtagok igyekeznek támogatni egymást a nehéz helyzetekben, legyen szó anyagi segítségről, gyermeknevelésről vagy érzelmi támogatásról. Sok családban természetes, hogy több generáció is rendszeresen találkozik és együtt ünnepel, és fontos döntéseket beszélnek meg. Ez az összetartás biztonságérzetet ad és hozzájárul ahhoz, hogy a közösség tagjai számíthassanak egymásra. A hagyományok tisztelete szintén meghatározó szerepet játszik sok cigány közösség életében. A népzene, a tánc, a mesék, a népviselet, a kézművesség és a különböző ünnepek mind hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez. Az idősebb generáció gyakran adja tovább a fiataloknak ezeket a hagyományokat, hogy azok a jövőben is fennmaradhassanak. A kulturális örökség nem csak múltat jelent, hanem identitást is, amely összeköti a közösség tagjait. A cigányzene világszerte ismert és elismert. Számos cigány származású zenész járult hozzá Magyarország és Európa kulturális életéhez. A zene nem csupán szórakozás, hanem az érzelmek kifejezésének egyik legfontosabb eszköze. Eseményeken és közösségi rendezvényeken gyakran központi szerepet kap, erősítve az összetartozás érzését. Sok cigány közösség számára fontos a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti felelősségvállalás is. A fiatalokat gyakran arra nevelik, hogy tiszteljék az idősebbeket, figyeljenek a családtagjaikra és segítsenek azoknak, akik rászorulnak. Az idősek tapasztalatát és bölcsességét sok helyen nagyra becsülik, őrzik a család történetét és hagyományait. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az oktatás. Sok cigány család számára nagyon fontos cél, hogy a gyermekek tanuljanak, szakmát szerezzenek, vagy felsőfokú végzettséget érjenek el. Az oktatás lehetőséget biztosít a fejlődésre, az önálló élet kialakítására, és arra, hogy a fiatalok megvalósíthassák álmaikat. Egyre több olyan példa van, amely bizonyítja, hogy kitartással és tanulással jelentős eredmények érhetőek el. A közösségi élet szintén fontos szerepet tölt be. A különböző kulturális rendezvények, romanapok, zenei fesztiválok és hagyományőrző programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a közösség tagjai együtt ünnepeljenek, ápolják hagyományaikat és bemutassák kultúrájuk szépségeit másoknak is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Július 22-e szerda van, és 20 óra múlt. A következő órában magyarom a jazz zenével várom a hallgatókat. Gáspár Károly trióval indítunk, és az Improvisation for Peace egyes számú felvétellel. Egyébként ennek a lemeznek a dalai nincsenek külön megjelölve, igazából csak végig van számozva az album. Egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas felvétel következik. Utána érkezik Szőke Nikoletta, a Mindennő királynővel, majd Nagy Csomor András és zenekara, a Nyomot című felvétellel, és ezt a blokkot zárja Dani Janó és a Ha majd a tavasz című felvétel. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádiódik. Rólunk, neked.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik. Magyarom a jazz órájában Rafael Márióval megyünk tovább. Majd érkezik Botos Debitőle egy fantasztikus Bossa Manus, aztán Horváth Balázs kvartett veszi át a szerepet, akkor szép az erdő, amikor zöld című felvételük, és ezt a blokkot zárja Varga Tivadar trió. Maradjanak velem!

A Gáspár Károly trióval és a Love Drops-szal megyünk tovább, remélem megfelelően romantikus lesz ez a felvétel. Aztán érkezik Saksi Lakatos trió és a Peace of the Stars. A valami swing egy jugoszláv dallammal érkezik, és ezt az órát zárja Szőke Nikoletta, illetve a Swingala Django és a Szép lehetett volna című felvétel. Én azért nagyon remélem, hogy a következő órában is velem tartanak, hiszen 21 órától magyar-roma folkkal, a hazai cigány autentikus muzsikusok kiválóságaival várom önöket. Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, július 22-e szerda van, és 21 óra múlt magyar-roma folk itt a Rádiódikben. Az etnorommal indítunk, majd a Kovács és a cigány karaván érkezik a Huzrá cigánnyal, és őket követi a Párnográszt már nem szédülök című ikonikus felvétele. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslatot. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány. Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszának menetrend tervezete. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely az egykori állambiztonsági iratok szélesebb körű nyilvánosságát tenni lehetővé. A kormány közlése szerint a dokumentumok az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának új online felületén válnának fokozatosan elérhetővé. Elsőként az úgynevezett hatos kartonokat és a mágnes szalagok adatait tennék közzé, majd az év végéig a beszervezési aktákat tartalmazó B-dossziékat is nyilvánosságra hoznák. A közzététel előtt az iratokat átvizsgálják, hogy a nyilvánosság ne sértse a személyiségi jogokat vagy más adatokat. A kormány szerint a törvény célja a múlt feltárása, a történelmi igazságtétel és a kutatás segítése. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés meghatározza a vidéki térségek jövőjét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszának menetrend tervezete, de továbbra sem ismert, hogy mikor indulhat el a személyforgalom, írja a Világgazdaság. A két főváros között naponta 3 pár Eurocity vonat és további 6 pár motorvonat közlekedne. A tervek szerint az útlevél ellenőrzést a szerb oldalon Belgrádban, a magyar oldalon pedig Kelebián a vonaton végeznék, ugyanakkor a végleges határforgalmi megoldástól még egyeztetnek a felek. Vitézi Dávid korábban azt közölte, ha a kínai kivitelező időben kijavítja a hibákat, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötét üzemi tesztek, amelyeket az utasforgalom elindítása követhet. Konstruktív együttműködésre készülnek az önkormányzatok az új kormánnyal, közölte Cserpalkovics András, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A székesfehérvári polgármester 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezet egyeztetése után arról beszélt, hogy közös szakpolitikai javaslatcsomagot készítenek a településeket érintő legfontosabb problémák kezelésére. A résztvevők egyúttal ismét kezdeményezték az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának összehívását. Cserpalkovics András szerint a cél az, hogy az önkormányzati szféra egységes állásponttal és konkrét megoldási javaslatokkal vegyen részt a kormánnyal folytatott szakmai egyeztetésekben. Online tájékoztató sorozatot indított a budapesti Helyin Pál Gyermekkórháza Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információkhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. Az adásban a gyermekek nyári étkezéséről diabetológus főorvosa tájékoztatást, és élőben lehet kérdezni is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick magyar-roma folkórájában. Az etnoroma Janez Sukar Tekeles című dallal érkezik, majd őt váltja a Ternipe, és érkezik a Löroma táncos nótával természetesen, és ezt a blokkot zárják. A rézeleje, fanfárosok, és ha még nem lenne eléggé vidám a hangulat, akkor természetesen egy demizsonnal érkeznek. Maradjanak velem!

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dík.
1: Már érzelej, fanfárosok muzsikáltak nekünk itt az FM 100.3 Rádió Dík Magyarom a folk órájában, és a Románodrommal megyünk tovább, majd érkezik Balogh József, Szécsi Magda, és a Szól a gitár, Jaj de jó című felvétel, illetve a Kék lánga nyírvasvári pergetővel, és ezt a blokkot zárja. Egy nem kifejezetten autentikus, de mégis az, ami nem más, mint Rézműves Márkótól az Ellopták a biciklim című felvétel. Maradjanak velem!

0: Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik magyar-roma folkórájában, és Patai Gypsy Band-el megyünk tovább, illetve a Hajnalcsillag című felvétellel, majd érkezik a Ternipétől a Murosávó Kiki című felvétel, aztán a Muroprál és a Nézem a csillagos eget, majd pedig a Párnagrász zárja ezt a blokkot. Mindenkinek nagyon kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Vorbinas.
2: A Párnográszt muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádió Dik Magyarom a folk órájában. Köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt két órában. 22 órakor átadom a mikrofont Dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalomban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat. Mindenkinek nagyon kellemes éjszakát kívánok, és érkezik Pápai Joci, és az Itt maradsz velem.
3: Nem

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvaszlos a szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene kevésbé ismert, mégis korszakalkotó művészei. A cigányzene évszázadok óta meghatározó része a magyar és az európai zenei kultúrának. Amikor a cigány zenéről beszélünk, legtöbben olyan világhírű művészek nevét említik, mint Robi Lakatos, Cifra György vagy a száztagú cigányzenekar, ugyanakkor számos olyan kiváló művész, zenész és prímás élt, akik óriási hatással voltak a cigányzene fejlődésére, mégsem váltak annyira ismerté a nagy közönség körében. Munkásságuk nélkül azonban a cigányzene ma egészen másképpen hangzana. Az egyik ilyen kiemelkedő személyiség Boka Károly prímás volt, akit a magyar cigányzene egyik meghatározó alakjaként tartanak számon a szakmai körökben. Zenekarával hosszú éveken keresztül magas színvonalon képviselték cigányzenét, és különösen a kifinomult hegedű játéka miatt cisztelték. Előadás módja rendkívül érzelmes volt, miközben technikai tudása kiemelkedőnek számított. Szintén fontos megemlíteni ifjabb Berki Lászlót, aki a generációjának egyik legtehetségesebb prímása volt. Bár a szakma kiváló muzsikusként tartotta számon, neve kevésbé ismert azok számára, akik ritkábban találkoznak cigányzenével. Játékára a virtuózitás mellett a finom dallamformálás és a közönséggel való közvetlen kapcsolat volt jellemző. Számos fiatal zenész tekintette példaként. Képének. A cimbalom történelmében különös helyet foglalt el Balogh Kálmán, bár a népzene és a világzene kedvelői jól ismerik, a szélesebb közönség számára kevésbé ismert. Balogh Kálmán új lehetőségeket mutatott meg a cimbalom számára. A hagyományos cigányzene mellett jazz, klasszikus és világzenei produkciókban is fellépett. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom modern koncertszínpadokon is elismert hangszerré váljon. Kevés szó esik Járóka Sándorról, aki a 20. század egyik kiváló prímása volt. Zenekara hosszú éveken keresztül a magyar vendéglátás meghatározó együttesei közé tartozott, kiemelkedő muzikalitása, elegáns előadásmódja és magas szakmai színvonala miatt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy tisztelet övezte. A cigányzene történetében jelentős szerepet töltött be Boros Lajos prímás is. Játéka rendkívül kifinomult volt, nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hagyományos magyar cigányzene eredeti stílusát megőrizze. Számos rádiófelvétel és koncert őrzi emlékét, amelyek ma is fontos dokumentumai ennek a gazdag zenei örökségnek. A női cigányzenészek közül érdemes megemlíteni olyan előadókat, akik ugyan nem váltak nemzetközi sztárokká, de közösségeikben meghatározó szerepet játszottak. Sok cigány családban az éneklés generációról generációra öröklődött, és ezek az asszonyok őrizték meg a régi dallamokat, balladákat és népdalokat. Nekik is köszönhető, hogy számos hagyományos cigányének fennmaradt napjainkig. Ezek a művészek nem feltétlenül a hírnevük miatt váltak korszakalkotóvá, hanem azért, mert tudásukat átadták tanítványaiknak, megőrizték hagyományaikat és folyamatosan gazdagították a cigányzenei kultúrát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András. A ma esti adásunkban szeretném kezdésnek megismertetni önökkel egy korábbi tanulmányom összefoglaló részét, amely a népszerű Rajkó zenekarban alkalmazott oktatási metódusba enged bepillantást, vagyis a Rajkó módszerbe. Miután kialakult egy képünk a Farkas Gyula által használt zeneoktatási formáról, azután következik egy kis beszélgetés a témában, amelynek során a legújabb technológiai vívmányokat is kihasználtam, hogy jobban megértsük a téma lényegét. Tartsanak velem a mai este folyamán is, hiszen rendkívül érdekes témát nagyszerű zenék is fogják színesíteni a régi rajkós felvételek közül.
3: Suki András, a Rajkó zenekar története és a Rajkó módszer című tanulmányának bevezetője. A Rajkó módszer az 1952-ben Farkas Gyula által alapított Rajkó zenekarban használt zeneoktatási metódus. Egyik legjellemzőbb vonása a kézről való tanítás, amelynek során a tanár által eljátszott motivumokat hallás után és vizuálisan egyaránt memorizálja a növendék. Ez a módszer részben háttérbe szorítja a kottaolvasást, azonban felgyorsítja a tanulási folyamatot és fejleszti a hallást és a memorizálást. Az így megtanult dallamok rendszerint hosszabb távon megmaradnak az emlékezetben, és nagyobb valószínűséggel alakulhat ki az abszolút hallás. A korai zenetanulás alkotja a következő fontos pillérét a metódusnak, mely a muzsikus cigány családokban rendszerint biztosított volt. Így, akik 10 éves korukban felvételi után bekerültek a Rajkó zenekarba, azok már biztos zenei előképzettséggel rendelkeztek. A zenekarban játszó többnyire vidéki cigány gyerekeknek bentlakásos iskolát alakítottak ki, mely egész napos tanulást, hangszergyakorlási lehetőséget és felügyeletet biztosított számukra. Az így kialakult közösség alapot adott a családias légkörre és az egymástól tanulásra. További nélkülözhetetlen pillére a módszernek a számos fellépési lehetőség, amely által a növendékek színpadi rutint szerezhettek, valamint az ezzel járó sikerélmény és a munka utáni fizetség is motiváló erőt adott a gyerekek és családjuk részére egyaránt. A Rajkó zenekar mögötti szervezeti hátteret a legnagyobb részt a KISZ központi művészegyüttes biztosította. A művészegyüttes állami támogatása a rendszerváltás előtti időszakban egy olyan kultúrpolitikai környezetet tett lehetővé, mely támogatta a népi kultúra megőrzését és egyik jelentős kulturális exportcikkünknek a cigányzenét tekintették. A Rajkó módszer nemzetközi elismerését mutatja, hogy kutatásom ideje alatt 2016. szeptemberében felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. A Rajkó zenekart 1952-ben Budapesten alapította Szigeti Pál igazgató és Farkas Gyula művészeti vezető, karmester. Szigeti Pál munkájának köszönhetően ismerte meg a világ a zenekart, és ő alakította ki a művészegyüttes imázsát. Farkas Gyula hívta életre Rajkó iskolát, ahol zenei oktatást és érettségire való felkészítést egyaránt kaptak a diákok. Az ő feladata volt a tehetséges cigány gyerekek felkutatása, akiket többnyire kézről tanított hangszerjátékra. Farkas Gyula munkáját Mészáros Tivadar, majd később, időszámításunk szerint, Suki András folytatta. Az elmúlt több mint 60 év alatt több ezer kiváló cigányzenész került ki az iskola falai közül. A Rajkó zenekar a cigányzenét az éttermek szűkös színpadairól a világ nagy koncerttermeibe emelte. A világ 110 országában léptek már fel Amerikától kezdve Ázsián át. A zenekar műsorán az adott programhoz alkalmazkodva felcsendült cigányzene, népzene, operett és nagy klasszikus művek egyaránt. Különböző formációkban lépnek színpadra, koncertező nagyzenekari felállásban, vagy akár 6-8 tagú kamara együttesként. A Rajkó művészegyüttes, mely a Rajkó zenekarból és az 1950-ben alakult Rajkó tánckarból áll, az egyetlen olyan művészeti csoport, akik cigányzenekari kísérettel viszik színpadra a különböző népi táncokat és operett koreográfiákat. A művészegyüttes jelenlegi igazgatója Gerendási István, aki 1976-ban került az együtteshez. Hozzáköthető Farkas Gyula munkásságának folytatásaként a Művészeti Iskola 1990-es megalapítása, mely a cigányzene egyetlen fellegvára, ahol a cigányzenét iskolai keretek között sajátíthatják el a tehetséges, főként roma fiatalok. A 2000-es években az iskola több kihelyezett tagozatot is nyitott, hogy a kata diákok saját lakóhelyükhöz közelebb kapják meg a szükséges zenei képzést. A 2019-ben elkészült doktori disszertáció és az ebből készített tanulmány a Rajkó zenekar és a hozzá kötődő iskola történetét, valamint a Rajkó módszer hatékonyságát tárja fel.
2: Most következzen egy régi rajkós felvétel Lendvai Csócsi Jenő vezetésével.

0: Figyelj, emlékszel még arra az ő hihetetlenül frusztráló érzésre gyerekkorodból, amikor először próbáltál megtanulni valamilyen hangszeren játszani?
1: Ó, hát persze, az a bizonyos kényelmetlen szék meg a hideg fémkotta állvány.
0: Pontosan. Ott ülsz, és meredsz azokra a furcsa kis fekete pöttyökre a vonalakon, próbálod valahogy dekódolni őket, ugye jön egy F hang, aztán ő egy C, aztán mondjuk egy 8-at szünet.
1: Igen, miközben te legbelül igazából csak egyetlen dolgot akarsz, zenélni.
0: Így van, megszólaltatni egy dallamot, amit a fejedben már amúgy is hallasz. De ehelyett mit csinálsz? Egy ilyen bonyolult matematikai egyenletet kell megoldanod valós időben, ráadásul az ujjaiddal.
1: Hát igen, ez a klasszikus zeneoktatás, amiben a legtöbben felnőttünk. De tudod, mi az érdekes?
0: Na, mondjad!
1: Hogyha elképzelsz egy teljesen más jelenetet, mondjuk 10-12 éves gyerekek sétálnak ki a világ legnagyobb koncerttermeinek színpadára. Több ezer ember figyeli őket. És nincsenek kotta állványok.
0: Aha, zéró papír.
1: Zéró papír, nincs karmester, aki beinteni az első ütemet, és mégis teljesen hibátlanul, elképesztő virtuózitással játszanak el egy teljes klasszikus szimfóniát.
0: Na ez az, és itt jön be az a kérdés, hogy mi van akkor, ha azt mondom neked, kedves hallgató, hogy az a modell, amiben mi tanultunk, talán teljesen fordítva ül a lovon.
1: És ami itt igazán lenyűgöző, hogy ez a jelenség egyáltalán nem csak a zenevilágára korlátozódik. Amikor megkérdőjelezzük a kottát meg a papíralapú tanulást, akkor valójában magát az emberi memóriát kezdjük el vizsgálni.
0: Uh-huh. Hogy hogyan működik az agyunk?
1: Pontosan. Hogy hogyan sajátítunk el ösztönösen komplex rendszereket anélkül, hogy tudnánk az elméleti szabályokat. És hogy hogyan lehet a motivációt a csúcsra járatni.
0: Igen, és ezért is annyira izgalmas a mai elmélyülésünk, ugyanis egy hihetetlenül jó kutatási anyagot, Szuki András doktori disszertációját és tanulmányait vizsgáltuk át a legendás Rajkó zenekarról. Meg persze az úgynevezett Rajkó módszerről.
1: Hát az az anyag valami egészen zseniális.
0: Szóval a küldetésünk ma az, hogy megfejtsük ezt a teljesen egyedi, vizuális és hallás utáni tanulásra épülő rendszert, ami a kottát úgymond háttérbe szorítva képes volt csoda gyerekekből egy világhírű zenekart építeni. És ami a legfontosabb, meglézzük, mit tanulhatsz te ebből a saját életedre nézve.
1: Mert ha belegondolunk, ez a módszer nem pusztán egy alternatív zeneiskola volt, ez egy olyan holisztikus nevelési modell, ami messze megelőzte a saját korát.
0: Na, akkor ezt bontsuk is ki rögtön. Kezdjük a központi fogalommal, ez pedig a kézről való tanítás. Mit jelent ez a gyakorlatban? Képzeld el a szituációt.
1: Nincs papír, nincs elmélet.
0: Igen, a tanár csak fogja a hangszerét, és eljátszik egy rövid zenei motívumot. Te pedig diákként figyelsz, nézed a kezét, látod az újrendet, és hallod a hangot. Aztán azonnal megpróbálod visszajátszani és memorizálni.
1: A kotta meg csak nagyon-nagyon sokára jön be a képbe, ha egyáltalán bejön.
0: Hogy egy analógiával éljek, mert ezen sokat gondolkodtam, a kottából való tanulás olyan, mintha beülnél az autóba, bekapcsolnád a GPS-t, és vakon követnéd, hogy fordulj balra, fordulj jobbra.
1: Aha, eljutsz a célhoz, de fogalmad sincs, hol vagy.
0: Így van. Mert sosem a várost figyelted, csak a képernyőt. A kézről való tanítás viszont olyan, mintha éveken át gyalogfeleznéd fel a várost. Kialakul a fejedben egy háromdimenziós térkép. Érzed az utcákat.
1: Ez egy nagyon jó hasonlat, mert megmutatja azt a kognitív különbséget, amiről a forrás is beszél. Ugye, ha a kottát nézed, a figyelmed egy külső eszközön van. És a 20. század elejé magyar zenepedagógusok, mint Varró Margit vagy dr. Kovács Sándor,
0: akik már a Rajkó előtt kongatták a vészharangot.
1: Így van, már 1917-ben. Ők rámutattak, hogy ha az absztrakt szimbólumokkal kezdesz, a diák figyelme óhatatlanul elfordul magától a zenétől.
0: Hát persze, mert véges az agyunk kapacitása. Küzdesz a kotta fejekkel, a ritmussal, és egyszerűen nem marad energiád a hangzásra.
1: Pontosan. Kovács Sándor szerint a diákokat egy mesterséges vizuális felfogásra kényszerítik, ami káros, mert a belső hallás visszafejlődik. Csak jelképeket látsz hangok helyett.
0: Olyan, mintha egy verset olvasnál, de folyamatosan csak a betűtípusokat elemeznéd.
1: Tökéletes példa. Ezzel szemben a Rajkó módszer a belső akusztikus hallást építi fel először.
0: És ez annyira logikus, ha belegondolunk, hogyan tanulunk meg beszélni gyerekként. egyetlen szülő sem úgy kezdi, hogy nesze fiam, itt a magyar nyelvtan szabálykönyve, olvasd el, aztán beszélgetünk.
1: Hát az elég furcsa is lenne.
0: Ugye? Előbb hallod a szavakat, utánzod, hibázol, és csak évekre később tanulsz megírni. A zene is egy nyelv. Ott van mondjuk a szuki módszer, ami hajszál pontosan erre az anyanyelvi elvre épül.
1: Igen, és Varró Margit ki is emelte ennek a konkrét mérhető hasznait. Mert rögtön felkelti az érdeklődést, hiszen a diák ténylegesen zenél. Ráadásul zeneileg helyesen, a megfelelő érzelmi töltettel fogja fel a darabot egy élő embertől.
0: Aha, és a memóriája is sokkal biztosabb lesz.
1: Sokkal, és ez a kulcs a Rajkó zenekarhoz is.
0: Igen, a térkép a fejükben van, nem fújja el a szél a kottát, de, és itt van egy hatalmas de, az elmélet szép és jó, de hogyan nézett ez ki a kőkemény gyakorlatban? Mert azért egy teljes szimfonikus zenekarnál ez durha lehetett. Hogyan csináltak ebből rendszert 1952-től?
1: Hát itt jön be a képbe az alapító páros. Szigeti Pál igazgató és Farkas Gyula művészeti vezető.
0: Akikről a forrás olyan elképesztő dolgokat ír.
1: Ugye Szigeti volt a menedzser, de Farkas Gyula, ő volt a mester, a pedagógiai zseni.
0: És a tanulmányban itt van az a rész, aminél nekem szó szerint leesett az állam. Farkas Gyula sokszor szándékosan más hangszeren mutatta be a dallamot a gyerekeknek.
1: Igen, egy egészen extrém szintre emelte a módszert.
0: Tehát a gyerek áll a hegedűvel, Farkas Gyula meg odaül mondjuk a zongorához, és ott játssza le a hegedű szólamot.
1: Ez már nem csak pedagógia, ez kőkemény mentális tréning, agymunka.
0: De vár egy picit, itt muszáj egy kicsit vitatkoznom. Képzeld el magad 10 évesként. Ott állsz, izzad a tenyered, és hallás után kell visszajátszanod valamit. Erre a mester még a vizuális segítséget is elveszi.
1: Elbizony.
0: Hát nincs egyetlen új rend sem, amit lemásolhatnék. Valós időben kell átfordítanom a zongora hangját hegedűre. Nem okoz ez azonnali kiégést a gyerekek 90%-ánál?
1: Jogos a kérdés. Egy hagyományos rendszerben valószínűleg fel is adnák. De ha megértjük a mögöttes logikát, kiderül, hogy pont ez a nehezítés a kulcs.
0: Hogy?
1: Mert ha látod, hová teszi a tanár az ujját, akkor a vizuális memóriádra támaszkodsz. Csak lemásozod a mozdulatot. De ha leveszik a vizuális mankót, hirtelen kizárólag a füledre kell hagyatkoznod.
0: Szóval elveszik a mankót, és azt mondják, fuss.
1: Pontosan. És ez a kíméletlen gimnasztika kényszeríti az agyat arra, hogy nem mozdulatokat memorizáljon, hanem abszolút hangmagasságokat.
0: Ez tényleg egy ilyen extrém fordítás a fejben.
2: A következő percekben a II. Világháború előtti felvételen a Rajkók zenekarát hallgathatjuk meg, amely tulajdonképpen a jelenlegi Rajkó zenekar elődjének tekinthető.

0: De van itt még valami. Miközben Farkas Gyula a csellósokat nyúzta ezzel a módszerrel, a hegedűsök meg a többiek ott éltek a teremben. Igaz?
1: Ott, és csak vártak a sorukra.
0: És pusztán azáltal, hogy hallgatták a próbát, megtanulták a többiek szólamát is.
1: Hát ez valami elképesztő kollektív intelligencia.
0: Ami visszavisz minket oda, hogy miért nem égtek ki ezek a gyerekek. Mert a hallás utáni tanulás önmagában kevés egy világhírű zenekarhoz. Mi adta azt a brutális energiát, hogy napi 8-10 órát zenéljenek zokszó nélkül?
1: És itt érkezünk el a kulturális alapokhoz. Amit a kutatás leír, az engem teljesen megdöbbentett. Ugye a Rajkó módszer a több száz éves cigányzenész hagyományra épült.
0: Nagyon is. Olyannyira, hogy képzeld el, a forrás szerint a muzsiskus cigány családokban sokszor már az újszülött csecsemő kezébe hegedű vonót adnak. Hogyha ráfog, muzsiskus lesz. És ez nem csak egy babona, mert 3-4 évesen már ott állnak az apjuk mellett, és ütnek valami ritmus hangszert.
1: És ez az a pont, amit a modern oktatás sokszor ignorál. Ezeknek a gyerekeknek, amikor 10 évesen bekerültek a budapesti Rajkó iskolába, a zene nem egy tantárgy volt, mint a matek, hanem az anyanyelvük.
0: Igen, zenei anyanyelvként beszélték a muzsikát.
1: A tanulmány utal is Bihari Jánosra, a híres 19. századi prímásra. Ő úgy volt kora egyik zsenie, akit még Beethoven is csodált, hogy egyáltalán nem tudott kottát olvasni.
0: Tényleg? Ez zseniális. Na de bezárni egy csomó 10 évest egy kollégiumba. Hogy csináltak ebből egy működő közösséget? Mert azért az iskolák általában a fegyelmezésről szólnak.
1: Itt viszont egy ösztönös reformpedagógia működött. Ugye a Rajkó székházban, meg a Tahitót falu üdülőben, amit a Forrás munkaiskolához vagy a Dalton tervhez hasonlít.
0: Aha, a Dalton terv, erről beszélnünk kell.
1: Ennek a lényege, hogy a frontális oktatás helyett a tanulók közösségi tudás megosztására épít, és ez ott teljesen organikusan alakult ki.
0: Várj, ez a folyosói jelenet a kutatásban. Számomra ez volt a legnagyobb aha pillanat. Képzeld el, szünet van. A gyerekek nem a falat támasztják, hanem a folyosón a nagyobbak, a 13-14 évesek tanítják a kicsiket.
1: Mindenféle tanári felügyelet nélkül.
0: Igen. Ott a kövön adják át a bonyolult csárdásokat. Gondolj bele pszichológiailag, mennyivel erősebb ez. Ha egy menő, idősebb srác mutatja meg, te mindent megteszel, hogy lemásold, mert tartozni akarsz a csapathoz.
1: Pontosan. Nem a büntetés hajtott, hanem a közösség ereje. Meg valami más is, ami legalább ilyen fontos. Az azonnali visszacsatolás.
0: A fellépések a hotel ifjúságban.
1: Bizony. Mert nem az volt, hogy gyakorolj 10 évig, és majd felléphetsz egy unalmas vizsgán. Ők azonnal igazi közönségnek játszottak, és fizetést is kaptak érte.
0: Hát képzeld el, micsoda motiváció az. Egy igazi tanműhely. A munka azonnali gyümölcse jobb bármilyen iskolai intőnél. De ezzel el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy hova tegyük ezt a módszert a világban.
1: Igen, mert ha ez ilyen jó, miért nem ez a norma mindenhol?
0: Na ez az. Mert ha magyar zeneoktatás, akkor mindenkinek azonnal Kodály Zoltán neve ugrik be. Mi a különbség a Kodály és a Rajkó módszer között? Rivalizáltak?
1: Egyáltalán nem. Sőt, ez egy nagyon fontos disztinkció a kutatásban. A két módszer nem zárja ki egymást, hanem más célt szolgálta.
0: Hogy érted?
1: A Kodály módszer egy horizontális megközelítés volt. A tömegek zenei nevelése. Hogy minden iskolás tudjon kottát olvasni, énekelni, megemelni a padlót, úgymond.
0: Világos.
1: A Rajkó viszont szigorúan vertikális. Egy kőkemény elitképző, ahol a kiemelkedő csoda gyerekeket vitték a plafon fölé.
0: Igen, mint az iskolai tesi óra versus az olimpiai válogatott edzőtábora. Mindkettő kell, de máshogy működnek. És ami Farkas Gyulában engem még lenyűgözött, az a holisztikus nevelés.
1: Hogy nem csak iparosokat képzett.
0: Egyáltalán nem. Ő megtanította ezeket a sokszor nagyon nehéz sorsú gyerekeket viselkedni, étkezési etikettre, öltözködni. Hogy ők legyenek a cigányság arisztokrátái, ahogy a forrás fogalmaz.
1: És ehhez komoly állami hátteret is kaptak a rendszerváltás előtt a KISZ központi művész együttes révén. Mert felismerték, hogy ez egy zseniális kulturális exportcikk.
0: Exportcikk, hát 110 országban léptek fel. Kihozták a cigányzenét az éttermekből a legnagyobb koncerttermekbe. És nem csak magyar nótákat játszottak, hanem a legnehezebb klasszikusokat is.
1: Arról nem is beszélve, hogy ott volt a Rajkó tánckar is, és élő cigány zenekari kísérettel vittek színpadra mindent.
0: És a legszebb, hogy ez nem csak történelem. Ez a láng ma is ég. A rendszerváltás után modern formába öntötték, létrejött a Rajkó Talentum Művészeti Iskola, 2016-ban pedig
1: felkerültek az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség listájára.
0: Bizony. Ami egy óriási visszaigazolás a világtól, hogy amit ti ott a Pesti folyosón csináltok, az az emberiség közös kincse.
1: Teljesen megérdemelten. És ha most visszakanyarodunk oda, ahonnan indultunk.
0: A belső mechanizmushoz.
1: Igen, mert ez tényleg messze túlmutat a zenén. Ahogy Varró Margit is mondta 100 éve, a porosos oktatás sokszor leblokkolja a természetes képességeket azzal, hogy rögtön a kottát erőlteti. A Rajkó módszer meg bebizonyította, hogy az auditív figyelem és az utánzás sokkal mélyebbre égeti a tudást.
0: Szóval levonva a konklúziót, mit is jelent ez az egész számodra, aki most a dugóban ülve hallgatsz minket? Mi a te tanulságod ebből? Hát az, hogy a valódi, mély tanulás szinte mindig a gyakorlatból fakad.
1: Nem az elméletből.
0: Így van. Abból, hogy hallod, látod, megérinted, mielőtt elolvasnád a szabályt. Hogy van egy közösség, akitől ellesheted a trükköket, ahol van azonnali sikerélmény. Ez a szabály pedig mindenre igaz.
1: És ez nyit meg egy provokatív dimenziót a végére. Gondolj csak végig. Ha ez a kottátlan gyakorlatorientált módszer ilyen elképesztő eredményeket ért el a világ legbonyolultabb szimfóniáinál,
0: akkor vajon mi mit rontunk el?
1: Pontosan. A mindennapi életben nem követünk el hatalmas hibákat. Amikor a cégnél bevezetnek egy szoftvert, miért egy unalmas prezentációval kertik?
0: Vagy amikor nyelvet tanulunk, miért a ragozási táblázattal?
1: Vagy programozásnál miért a szintaktikát bújjuk? Nem rontjuk el az egészet azzal, hogy rögtön a kottát nyomjuk az emberek kezébe. Mi lenne, ha hagynánk őket kézről ellesni a dolgokat a tapasztaltabbaktól?
0: Wow, ez egy nagyon erős gondolat, és ezzel is engedünk utatra ma. Mi lenne, ha holnap te is megpróbálnál valamit? Mondjuk egy új szoftvert vagy egy receptet pusztán utánításból, kézi könyv nélkül elsajátítani. Dobjuk el a kottát egy picit. Nagyon izgalmas elmélyülés volt ez a mai. Kutassatok tovább ti is, hallgassatok bele egy Rajkó felvételbe, és próbáljátok meghallani ezt a csodát. Legyetek kíváncsiak, és hamarosan újra jelentkezünk.
2: Most hallgassuk meg a Rajkó zenekarnak egy viszonylag frissebb felvételét, ahol a Repülfecskémet játsszák Reményi Ede kiváló szerzeményét, a Rajkó zenekar szólistái és tagjai.

0: A mai este folyamán egy kicsit a Rajkó módszerrel ismerkedhettünk meg. Először is egy tanulmánynak a felidézése, majd az ebből készült beszélgetés során. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Zsali vója!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordíthatnak a Magyar Vasút fejlesztésére. Elkészültek a 3-as metró északi meghosszabbításának tervei. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, aki azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében döntését az ügyészség függetlenségének és tenkintélyének védelmével indokolta. Azt írta, az utóbbi időszakban személyen keresztül sorozatos, politikailag motivált támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek szerinte már a több mint 4000 ügyészségi dolgozó munkájába vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Nagy Gábor Bálint hangsúlyozta, hogy nem kívánja, hogy a körülötte kialakult konfliktus tovább gyengítse az intézménybe vetett bizalmat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordíthatnak a Magyar Vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A budapesti sajtótájékoztatón ismertetett munkaterv szerint 1100 milliárd forint kohéziós uniós forrásból, 700 milliárd az uniós helyreállítási alapból, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hiteléből érkezhet. További 400 milliárd forint értékű beruházást koncessziós formában terveznek megvalósítani, emellett 950 milliárd forintot különítenének el a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklus vasúti projektjeinek elindítására. Elkészültek a 3-as metró északi meghosszabbításának tervei, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Facebook oldalán. Tájékoztatása szerint az uniós forrásokból megvalósuló beruházás első ütemében a metróvonalat a Rákospalota-Újpest vasútállomásig hosszabbítanák meg. Karácsony Gergely azt írta, a teljes Káposztás-Megyerig tartó fejlesztés tervei rendelkezést állnak, de jelenleg ez a rövidebb szakasz fér bele a rendelkezést álló időbe és költségkeretbe. A főpolgármester szerint a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel, így a fővárosi és az agglomerációból érkező utasok közlekedését is javíthatja. Vissza nem térítendő támogatást pályázhatnak az első kerületben élők otthonai korszerűsítéséhez, írja az ittlakunk.hu. A pályázaton olyan természetes személyek vehetnek részt, akik nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban élnek, és megfelelnek a jövedelmi feltételeknek. A támogatás nyílászáró cserére, fűtés korszerűsítésre, energiatakarékos világítás kialakítására, valamint kapcsolódó munkákra használható fel. Az önkormányzat a beruházás költségeinek felét pályázatonként legfeljebb 1 millió forintot biztosít, ugyanakkor legalább 50%-os önerő szükség. A kérelmek december 15-éig, illetve a 20 millió forintos keret kimerüléséig nyújthatók be. Budapest végzett az első helyen egy 125 európai várost vizsgáló gasztronómiai rangsorban, írja a Roadster. Az a Saga Holidays kutatása mintegy 5000 étterem Google értékelés alapján azt mérte, milyen gyakran említették a vendégek autentikusnak az adott helyeket és fogásokat. A magyar főváros 98 pontot kapott a 100-as skálán, ezzel megelőzte a 97 pontos Pireuszt és a 96 pontos Atént. A kutatás Budapest erősségei között emelte ki a hagyományos ételeket és a helyi street food kultúrát, köztük a gulyást, a lángost, a kolpászt és a halászt. A 10-es listára Bécs, Krakkó, Prága és Milánó is felkerült.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Sunenvo Jasa.
1: 100.3 Rádió Dik.
2: Média és valóság a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki érdekes idejét a Média és Valóság podcastra fordítja. Én magam Baranyi Tamás vagyok, és itt van velem gyönyörű műsorvezetőtársam, Mizari Szandi. Hello, Szandika!
4: Szia, Tomi! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót. Öröm veled műsort vezetni, vagy öröm volt veled műsort vezetni, ugyanis.
3: Igen, mert hogy ez most az utolsó adásunk, és egy kis önreflexióval vissza is tekintünk majd az adásra, de igazából nem konkrétumokba megyünk bele, hanem úgy általánosan a lényegre próbálunk visszatekinteni. Most, ha így megkérdezem tőled, akkor így visszatekintve, mi volt az a konzekvencia, az a tanulság, amit leginkább le tudtál szűrni így a műsor folyamról?
4: Mindenféleképpen egy tükörnek érzem a Média és Valóság podcast sorozatunkat, és azt gondolom, hogy rendkívül hiánypótló volt, hiszen én magam racionálisan két lábbal a földön álló nőnek gondoltam, egészen a harmadik, negyedik részig. Aztán rá kellett döbbennem, hogy azok a szakértők, akik részt vettek vendégként ebben a műsorban, tudtak nagyon sok újat mondani. Voltak olyan történetek, ahol meghatódtam, voltak olyan történetek, ahol szégyeltem egy kicsit magam, és attitűdöt is kellett váltanom, ugye az élet minden területére vonatkozóan. Te hogy élted ezt meg, Tomi?
3: Én úgy éltem meg, hogy arra jöttem rá, hogy a média az egy sokkal demokratikusabb dolog, mint ahogy én azt gondoltam. Egyrészt azért, mert ugye már a civil anyagok bekerülnek, tehát így a médiában már jelen van, tehát ők is ott vannak. Másrészt meg, hogy mi is sokkal erősebben tudunk hatni a médiára, mint ahogyan ezt én korábban gondoltam, ha tudatosak leszünk, és felismerjük ezt a képességünket, és alkalmazzuk is. És mi volt, ami a legjobban megérintett, említetted, hogy volt ilyen?
4: Volt ilyen, igen, egy parasportolónak a története volt. Én mindig úgy gondoltam, hogy élem az életemet, hogy félig tele van a pohár. Nem úgy. Ő éli úgy az életét, és én kevésbé, de igyekszem máshogy állni a világhoz.
3: Engem pedig az érintett meg, de emlékszem, hogy ez téged is nagyon mindkettőnket, amikor itt volt a MÁV szóvivője, és ő ugye már nincs szolgálatban, és megkértük, hogy elköszön, ő fejezte be az adást, és az valahogy nagyon megérintett, mert ahogyan úgy összeszedett lett egy pillanat alatt is hangnemet váltott, abban érezhető volt egy tisztelet a szakmája felé, és abban benne volt egy életút.
4: Kirázott a hideg, tényleg. Ez egy ilyen pillanat volt, hogy ültünk itt a székben, ahogy leálltak a kamerák, és meghatódva gondolkodtunk rajta, hogy akkor ki fogja kikísérni az urat. Szerettem az adást, és hát nagyon érdekes a mai vendégünk is. Igen, itt a záró fináléban. Kivel beszélgetünk?
3: Lesz a lehetőségünk szerintem most is, hogy a hideg rázom minket, ugyanis az egyik főnökünk, ami vendégünk, ő nem más, mint Pályi András, a Dik Média ügyvezetője és producere. Köszöntünk itt körünkben téged, András, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
5: Hát én is köszöntelek benneteket, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Elsősorban gratulálok nektek ahhoz, hogy végigcsináltátok ezt a műsorsorozatot. Nem is tudom, hogy végül hány részt.
4: Ez a
5: 48 részt. Tehát 48 vendéggel beszélgettetek. Nem mondom, hogy már mindegyiket meghallgattam, de elég sokat meghallgattam, sokba belehallgattam, és tényleg nagyon érdekes válogatást raktatok össze Média és Valóság címszó alatt. Tehát nem csak a műsorvezető társainkat talált, vagy műsorvezető társaitokat találtam itt örömmel, akik most egy kicsit más oldalukról mutatkoztak be, és egy kicsit mélyebben, kicsit más dolgokról beszéltek, de ez a parasportoló és egyéb sportolók, akik megjelentek a műsorba, különböző celebek, influencerek, de még szexológus is volt a vendég, szóval nagyon érdekes válogatást láttunk, és nagyon ügyesen mindenkitől jókat kérdezve kihoztátok azt a lényeget, ami a Média és Valóság témakörben számunkra most a műsor szempontjából a legfontosabb volt, és emellett tényleg az emberi oldalát is megmutattátok mindegyik vendégünknek, úgyhogy még egyszer gratulálok.
4: Nagyon köszönjük szépen. Én itt a nézőknek, illetve a hallgatóknak szeretném közben elmondani, hogy két nagyon ritka pillanat történt. Az egyik az az, hogy a főnökünk fehér hollóként beült ide hozzánk, a másik pedig az, hogy megdicsért valakit. Úgyhogy én szeretném a kollégák figyelmébe az újrajátszó gombot ajánlani, hogy nyomogassák nekünk.
3: És szerintem most sokan utálnak is minket ezért, de ezzel lépjünk tovább, és fogjuk bele abba a műsor részbe, ahol elővesszük a média és valóságot, pontosabban a Dik Média és valóság kapcsolatába is belenézzünk majd, hiszen te vagy az, aki az ügyvezetője vagy, és ezzel kapcsolatban téged kérdezhetünk legautentikusabban. Szandi,
4: meg is van az első
3: benned
4: kérdés.
3: Benned mindig ott van az első kérdés, nem akarlak téged megelőzni.
4: Igen, az érdekelne, hogy szakemberként hogyan látod, milyen szerepet tölt ma be a Dik TV az összes csatornához viszonyítva?
5: Hát a Dik TV egy elég speciális televízió, és hát ugye itt azért nem csak a tévéről, hanem az egész Dik médiáról beszélhetünk, hiszen a Dik TV mellett 2022-től, ha jól emlékszem, van a Dik Rádió is, vagy a Rádió Dik, ugye hivatalos nevén, aminek a stúdiójában ülünk, és a Dik TV pedig 2019-től, igen, 2019, hát hogy telik az idő már, nekem nehéz visszaemlékezni, 2019-től működik televízióként, ugye előtte pedig egy YouTube csatornaként indult el, és ami a különlegessége elsősorban a Dik TV-nek, ami máig is megmaradt, az, hogy akik csinálják a televíziót, azok a magukénak érzik, tehát olyan roma műsorkészítők, akik abszolút a magukénak érzik ezt a csatornát, és abszolút magukénak érzik ezt az egész médiát, és ők azok, akik tulajdonképpen a romákról alkotott képet árnyalják, és hitelesen mutatják be ma a magyar médiában. Mert mi itt a probléma alapvetően, amikor arról beszélünk, hogy a média kép, a romák, vagy hát egy kicsit tágabban nézve a kisebbségek média képe, vagy általában, hogy milyen képet alkot a média rólunk. Hát a probléma mindig az szokott lenni, hogy a média azt a képet próbálja erősíteni és bemutatni, ami egy olyan kép, amit leegyszerűsítve gondolunk mi valakiről, vagy valakikről, egy csoportról, egy társadalmi rétegről, egy bármilyen szociológiai csoportról. És ez alapvetően egyébként az emberi gondolkodásra jellemző, hogy megpróbáljuk leegyszerűsíteni a dolgokat, és az agyunk működését kimélve azt mondjuk, hogy bizonyos csoportokat megpróbálunk egy csoport jelzővel illetni. És azt mondjuk, hogy az egyszerűség kedvéért a magyarok ilyenek, a svájciak olyanok, a romák amolyanok, és hát tudjuk, hogy ez nem igaz. Tehát aki Magyarországon él, megismeri a magyarokat, az tudja, hogy elég nehéz dolog azt mondani, hogy ilyenek a magyarok, mert ilyenek is, meg olyanok is. Aki messziről tekint Svájcra, az nyilván azt tudja mondani, hogy na hát a svájciak ilyenek. Tehát aki oda megy Svájcba, az rögtön rájön, hogy hát egyáltalán nem ilyenek, vagy lehet, hogy vannak ilyenek, meg nem olyanok. És hát ugyanez a romákra is így igaz. Most a romákról alapvetően van két képünk, van két olyan már a magyar társadalomban elfogadott és berögződött kép, amit a magyar média hol így, hol úgy, hol pozitívan, hol negatívan, ugye használ. Az egyik, ami a vidám, nótáskedvű, táncolni szerető, kedves, ez az egyik romaképünk, a másik romaképünk a szegény és általában a szegénységétben ugye akkor nem túl iskolázott, vagy nem iskolázott, és ennek megfelelően a szegénységben bármire képes romák. Ez a másik kép, amit szoktunk látni a magyar médiában, és ez sajnos elég gyakran elénk jön, vagy az egyik, vagy a másik kép. Tehát pontosan tudjuk, hogy a romák nem ilyenek. És ezeket a képeket igyekszünk mi ebben a televízióval és rádióval, igyekszetek ti ebben a tévében és rádióban valahogy árnyalni, és megmutatni azt, és ugye a legnagyobb baj a magyar médiában, hogy főleg ezekben a sztereotípiákban jön elő a roma kép, és nem nyilvánulnak meg egyébként a roma nemzetiségű emberek teljesen átlagos helyzetekben, teljesen átlagos szituációkban, vagy olyan szituációkban, ami nem kötődik ezekhez a sztereotípiákhoz.
0: Igen.
5: Erre van a Dik TV. Erre jött létre a Dik TV, erre hozta létre még annak idején ugye az a kis közösség a YouTube-on ezt a csatornát, hogy egy csomó olyan dolgot mutasson meg a roma közösségről, amit addig a többségi társadalom nem ismert, nem figyelt fel erre, és hát ezt próbáljuk mi továbbvinni. Azzal együtt, hogy egyébként ezt a úgynevezett pozitív sztereotípiát, ami a zenéléssel és a tánccal kapcsolatos, ezt természetesen megtartjuk, hiszen ennek van egy figyelemfelkeltő hatása, és ezt a nézettség érdekében szeretjük, és hát egyébként is látjuk, hogy a nézők is szeretik a zenei műsorokat, tehát azt mindenképpen nézik, és ezek közé, a zenei műsorok közé helyezzük el például az ilyen egy kicsit gondolatébresztőbb, vagy nagyon gondolatébresztőbb műsorokat, mint ez a Média és Valóság, de hát Szandi, neked is van egyéb műsorod, amiben sokkal érdekesebb beszélgetéseket folytat, mint most esetleg velem, sokkal érdekfeszítőbbeket, és hát Tomi, neked is ugye a rádióban vannak nagyon jó műsoraid, amik nem zenei műsorok, úgyhogy itt mutatkoznak be azok a vendégek, akik egy teljesen másfajta roma képet mutatnak be a többségi társadalomnak.
4: Egy dolog jutott eszembe ennek kapcsán, hogy ugye kicsit imperialista módon, meg egészséges önreflexió nélkül azért a romák között magukat értelmiségi réteghez sorolóak nagyon lenézik azt, hogy Dik TV, hát csak a tánc meg a zene. Erre van egyébként egy réteg, és nem csak a romák közötti réteg, akinek igénye fogalmazódik meg arra, hogy legyenek ezek a műsorok, és akkor mindig igyekszek elmondani, hogy de vannak azok, ami volt korábban, ugye Zsásé, amiben szerepeltem közösen a Melanival, az is egy hiánypótló dolog volt, ott is próbáltunk hidat képezni a roma és a nem roma társadalom között, és valahol a Média és Valóság az a műsor, ahol szakértőbb hangvételben olyan emberek tudtak csatlakozni, akivel el tudott beszélgetni két roma származású is, és azt gondolom, hogy az az üzenet, amit az innen kilépők visznek tovább, az talán egy kicsit erősebb digitális lábnyom, mint az, hogy ezt mi most itt megnézhetjük majd vissza 10-20 év múlva. Azt gondolom, hogy hiánypótló. Viszont van egy olyan kérdésem, hogy nincs-e kontraproduktivitása annak a ténynek, hogy a Dik TV vezetőségének a missziója, ez a kulturális misszió, amiről beszélünk, és egyébként ezt valóban érezzük is, és egyetértünk veled. Tud-e piaci tényezőként, kulturális misszión túllépve piacot találni úgy, hogy ne sértsen kulturális határokat, az érzékenyítésen belül maradjon, és ugyanakkor mégis azt mondja, hogy határozott média reprezentáció történik, amit a romák magukról alkotnak?
5: Hát én egy olyan korszakban kezdtem el televíziózni, ugye hát már több mint 30 évvel ezelőtt, amikor még a televízió azt mondhatjuk, hogy teljesen másmilyen volt. A kereskedelmi televíziók akkor még nem indultak el Magyarországon, és külföldön is még gyerekcipőbe járt a kereskedelmi televíziózás, már itt Európában. Ugye Amerikában tudjuk, hogy ez jóval előttünk már megtörtént. Akkor a médiának egy sokkal inkább közszolgálati szerepe volt, még a szinte minden tévécsatornán. És valahogy mindenki úgy képzelte el a televíziózást, hogy maga a televízió az az embereknek az oktatását, a tisztánlátását, a valóság jobb megismerését fogja segíteni. Sajnos ez aztán nem így alakult. És ezért nagyon jó a kérdésed, mert a kereskedelmi szempontok előbb-utóbb felülírtak mindent. Felülírták ezt a kulturális elhivatottságot, felülírták az oktatási célokat, és felülírtak nagyon sok mindent. És látjuk, hogy hova jutott a televíziózás. A kereskedelmi televíziók nagyon elvétve tisztelet a kivételnek, akik színvonalas, kulturális műsorokat tűznek napirendre, ahol színvonalas beszélgetés műsorokat lehet hallani, amik nem politikával foglalkoznak, mert azt hozzá kell tennünk, hogy nyilván a politikai műsorok azok ezeken a kereskedelmi televíziókon és általában a televíziókon igen nagy hangsúlyt kapnak. Hogy milyen színvonalon, az megint egy másik kérdés, és hogy milyen céllal, az megint egy másik kérdés, de lényeg az, hogy ezek, tehát hogy igazából vitaműsorokat ott látunk, politikai vitaműsorokat, de kulturális vitaműsorokat, ilyen műsor például, mint Média és Valóság, aminek azért, és itt érdekes ez a helyzet, hogy egy roma televízión, egy kereskedelmi televízión adunk helyet, ez egy különleges helyzet. Egyébként ezt azért tudjuk megtenni, azt hozzá kell tennünk, mert egy támogatást kaptunk az Európai Uniótól, és ezért tudjuk mi is ezt a műsort megcsinálni. Nézettségi szempontból valószínűleg nem ez lesz a hónap legnézettebb műsora, hiába vannak ilyen jó műsorvezetőink, nem ez lesz a legnézettebb műsorunk, a zenei műsorok azok, amik általában a nézettség listán elől vannak, a kívánságműsorok, a zenei műsorok, tehát ezeket szeretik a nézőink, nem csak a roma nézők szeretik ezt, és nem csak a roma televízión szeretik ezt, hanem minden, vagy a rádión, ugye mindig egy kicsit, én mindig a televízió irányából beszélek, de természetesen a rádiónál is ugyanez van. A rádiónál is a zenei műsorok a leghallgatottabbak. Vagy a reggeli szórakoztató műsor, tehát azért a nézőink pontosan ugyanúgy viselkednek, mint minden más televízió néző, és pontosan ugyanazok a nézőink, mint minden más televíziónak a nézői, tehát itt nincsenek különbségek. Nem is mérhetőek egyébként ezek a különbségek, vagy nem is, és ráadásul nem is mérik ezeket a különbségeket, bár mi mindig azt gondoljuk, hogy a mi televíziónkat azért elsősorban roma nézők és a rádiót roma hallgatók hallgatják, de mivel a nézettségmérés és hallgatottságmérés erre nincs felkészülve, ezért ezt mi ki se tudjuk mutatni, hogy a nézettségen belül ténylegesen mekkora a roma nézők és roma hallgatók aránya. Ami biztos, hogy a nézettséghez képest, amit hivatalosan mérnek a televízióval kapcsolatban, ahhoz képest, hát egy kívánságműsornál sokkal több kérés érkezik csak, mint amekkora nézettséget kimutat a nézettségmérés, vagy a hallgatottságmérés, tehát ebből gondoljuk, hogy talán nem reális ez az egész mérés, de hát egy ilyen speciális helyzetben levő tévénél és rádiónál azért speciális mérés lenne szükség, ami nyilván számunkra megfizethetetlen, és alapból nem áll rendelkezésre.
3: Igen, bocsáss, meg én csak levegőt vettem.
4: Ja, de a kérdésre.
3: Van is kérdésem, de
5: igen, akkor
3: csak be.
5: Inkább jöjjön a kérdés, mert szerintem, ha nem is tudom, hogy megválaszoltam a kérdést, de körülbelül az a válasz a kérdésre, amit Szandi feltett, hogy megpróbálunk egyensúlyozni. Tehát a nézettség és hallgatottság és a kulturális misszió között próbálunk valahogy valahogy egyensúlyozni, és egyébként azt gondolom, hogy nyilván senki nem lesz elégedett, mert azok, akik több zenét akarnak, azért nem elégedettek, mert közben ilyen okoskodó műsorokkal szakítjuk meg a nagyon jó kis zenéket, akik pedig több kulturálisan érdekes és mélyebb beszélgetéseket szeretnének hallgatni, ők meg azért nem elégedettek, mert ebből nincs elég, és ez tény. De nem egy televízió fogja megoldani a magyar média összes problémáját, és sajnos ugye jönnek hozzánk kérdések, a politikai kérdések, a romák nehéz sorsával foglalkozó naponta kapunk üzeneteket, hogy milyen megalázó helyzetbe tudnak kerülni romák a többségi társadalom által, milyen megalázott helyzetben kell élniük, és ezekkel a dolgokkal nem azt gondoljuk, hogy nem egy roma televíziónak kell foglalkoznia, hanem ezekkel a gondokkal egy közszolgálati tévének kell foglalkozni, ezekkel a gondokkal országos kereskedelmi tévéknek kell foglalkozni.
3: Pont ehhez kapcsolódik.
5: És mi tudjuk, hogy ezek így vannak. Tehát magunknak ezt elmondani sokszor talán felesleges. És a másik, ami, hogy ugye maguk a romák is a magyar médiából tájékozódnak arról, hogy ők maguk milyenek. Tehát, hogy egy olyan roma kép alakul ki a romákban is a saját közösségükről, amit ez a média mutat. Mi egy olyan képet szeretnénk mutatni nekik, ami felemelő, ami büszkeséget ad, és amit örömmel néznek. Azokat a problémákat, amik érik őket nap mint nap, azokat ne ezen a tévén lássák, és ez van emögött, hogy mi szándékoltan a televízió indulása óta nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és nem foglalkozunk politikai kérdésekkel sem. Ezekkel a közszolgálati tévének kell foglalkozni.
3: Most egy rövid szünet, muzsikálás következik, azután folytatni fogjuk a beszélgetést.

0: Ténedet.
1: 100.3 Rádió Dik. Média és valóság a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Nagyon érdekes, pont ez kapcsolódik, amire így gondoltam, amikor először felvetődött, hogy akkor lejössz hozzánk és beszélgetünk, mármint az emeletről arra gondoltam, hogy lejössz hozzánk, hogy nagyon érdekes helyzetben van a média, mert ahogyan említetted is, tipizál, uniformizál, és olyan sémákkal, sablonokkal dolgozik a jól közérthetőség érdekében, ami egyébként teljesen egy sablonba fogadja a tartalmat. Ugyanakkor pedig a valóságot is szeretnél valamilyen módon leképezni, legalább bizonyos műsorsávokban, műsoridőkben. És egy kereskedelmi médiumnál meg ez egy főleg nagy kérdés, hogy akkor ennek a feszültségét hogyan lehet elhordozni, hogy szeretnénk üzenetet közölni, szeretnénk eljutni valamilyen küldetéssel a fogyasztóhoz, ugyanakkor pedig, ha a valóságot akarjuk leképezni, akkor árnyalnunk kell szerte szét a képet, és szét kell száloznunk. Ez egy olyan ellentmondás a műsorgyártás folyamán, egy olyan feszültség pontosabban, amit így hordozni kell folyamatosan. Így ügyvezetőként ez mennyire nehéz számodra, úgy személyesen?
3: Illetve van egy gyors ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy igen, illetve hogy a felelősséget éreztek-e döntési pozícióban azt illetően, hogy a Dik TV a romák média reprezentációját illetően egy episztemikus autoritás?
4: Én azt gondolom, hogy a felelősséget igyekszünk áthárítani rátok.
2: Köszönjük.
4: Tehát nem szeretnénk eldönteni semmit. Nem szeretnénk helyettetek, műsorkészítők helyett döntéseket hozni, és talán azt látjátok is, hogy az egy dolog, hogy feljebb ülök egy emelettel, és néha jövök, de ez nem azt jelenti, hogy hierarchikusan ott helyezkedek el fölül, és majd leszólok, hogy ez ne így legyen, vagy ne úgy legyen. Tehát talán ezt megerősíthetitek, hogy ilyen nincsen. És nem is erről szól ez az egész média, és ez az egész televízió. Mi azt szeretnénk biztosítani, itt a televízió vezetésre, a tulajdonosi körre gondolok, hogy egy olyan biztos háttér legyen, egy biztos gazdasági háttér legyen elsősorban, ahol ez a televízió tud működni, és ahol a műsorkészítők szabadon készíthetik a műsorokat. Az, hogy ugye, amit én elmondtam az előbb, hogy ez egy szándékolt stratégia, és ezt ugye az elején megbeszéltük, hogy ez a televízió nem politizál, nem a szociális problémáknak a feltárásával foglalkozik, ezt tudjuk. Egyébként óhatatlanul megjelenik ez a műsorokban. Tehát amikor lemegy a stáb vidékre, és egy fiatal, tehetséges roma gyereket mutatunk be, aki zenél, és fantasztikusan énekel, és fantasztikusan zenél, de hát közben a kamera mutatja azt, hogy milyen szörnyű körülmények között, micsoda szegénységben él ő, a családja, az egész falu. Tehát ez nem megkerülhető. De mi azt akarjuk megmutatni, hogy ebben a környezetben micsoda tehetségek, és micsoda fontos új életek születnek, amiket nem szabad elengedni, amiket nem szabad megkerülni, és nem szabad elhallgatni, hogy ezek vannak. A körülményeket látjuk, és tudjuk mindannyian. Én azt hiszem.
2: Igen, így van. Így van. Egyébként, hogyha így meg kell fogalmazni, amikor elindult a csatorna, főleg itt most a tévére gondolok, de a rádiónál is azért említhetem, hogy mint médiumnál, hogy mi volt az a környezet, illetve az a közönség, amit meg akartunk szólítani. Tehát ugye itt egy önreprezentációról van szó, amiben tulajdonképpen saját magunkat kommunikáljuk, vagy egy szélesebb, nagyobb beágyazottságban szeretnék bemutatkozni, vagyis ugye a többségi társadalomnak, vagy a romáknak szeretne először megfelelni a médium?
4: Hát szerintem nem szeretnénk megfelelni senkinek, tehát ez a romákról, nem csak romáknak, ugye ez a jelszó, amit kitaláltunk a legelején, már nem tudom, kitalálta ki, de nagyon találó és nagyon jól jellemzi azt, hogy ez a televízió mindenkinek szól, elsősorban romákról, hiszen a romák média reprezentáltsága azért elég alacsony, és hát ahogy erről rögtön az elején beszéltem, nem csak, hogy alacsony, de hogy ráadásul a sztereotípiákat erősítik ezek a megjelenések. Általában a tömegmédiában sajnos ezzel találkozunk. Itt nyilván valahogy megpróbáljuk ezt az egyensúlyt, ha nem is helyreállítani, mert ez egy picit bonyolult lenne egy ilyen kis tévével helyreállítani, de legalábbis árnyalnia.

0: erősítéseként tudják megtenni, hanem teljesen átlagos szituációkban is megszólaltathatnak roma honfitársakat.
1: A véleményed szerint egy népcsoport reprezentációja az attól lesz hiteles, hogy az adott népcsoport vagy vallási csoport aktora ül ott abban a műsorvezetői székben, vagy ezt meg tudja tenni egy többségi társadalom tagja? Tehát konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk van egy mozgássérülteket érintő műsor, akkor ott annak a műsor vezetője attól lesz hiteles maga a műsor koncepcióban, hogy ő is mozgásában akadályozott, vagy ezt meg tudja tenni egy kevésbé érintett személy is. Tehát mitől valódi hiteles reprezentáció egy-egy népcsoporté, vallási csoporté?
0: Hát én a egyetemi oktató is vagyok, és egy tanulmányt írtam még a Dik TV elindulása után a hiteles roma kép reprezentációjáról és a Dik TV történetéről. Ez meg is jelent egy egyetemi folyóiratban, és akkor ebben a tanulmányban ezt le is írtam, de nyilván ez ismert volt a szakirodalomban, én csak összegyűjtöttem az ide vonatkozó témákat átnézve, hogy és pont ugyanez a kérdés akkor felmerült bennem, és úgy láttam, és úgy látom, hogy a szakirodalomban az ezzel foglalkozó, ugye nyilván Amerikában ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy az afroamerikai kisebbséget hogyan lehetne reprezentálni, és ki tudja reprezentálni, és ha belegondolunk, akkor ott egy elég nehéz lenne arról, tehát hogy rögtön érthetővé válik ez a kérdésnek a irrelevanciája, hogy hogyan beszélne egy afroamerikaiakról egy műsorvezető, aki nem afroamerikai. Tehát, hogy hogyan csinálna egy beszélgetős műsort, egy olyan, amit itt láttunk már azért a magyar médiában, olyan afroamerikaiakról egy beszélgetős műsort, amiben nincsen afroamerikai. Ugye? Tehát, hogy
1: máshogy látom. Én azt gondolom, hogy ahogy a feminizmushoz szükség van a férfiakra, meg a gyerekműsorhoz, a gyermektelenekhez, pont az árnyalás miatt, amit egyébként a Dik TV is csinál, én nem biztos, hogy kategorikusan azt mondanám, hogy az valós, vagy attól valós valaki, mert érintett az adott műsor tematikájában.
0: Igazad van, tehát azt mondom, hogy nem, tehát, hogy nem beszélhetünk a romákról, romák helyett. De nyilván, és ezért jó ez a televízió, mert itt tulajdonképpen mindenki, aki műsorokat készít, aki a műsorokat vezeti, a műsorokkal foglalkozik, ők romák. És hát ők szerintem jobban tudják a saját problémáikat, és egy teljesen más kép. Szerintem mindenkinek, ha már a média és valóság műsorban vagyunk, akkor menjünk onnan, hogy szerintem mindenkinek megvan a saját valósága. És ez a saját valóság, ez az ő születésétől alakul ki azáltal, hogy kik voltak a szülei, milyen oktatáson ment keresztül, és azt gondolom, hogy az, hogy valaki egy roma családban születik, roma szülőktől és roma családtól körülvéve, az egy olyan valóságot ad neki, egy olyan valóságlátást ad neki, amit én, aki itt Budán születtem, itt éltem Budán egész életemben, nem láthatok. Nem láthatok, de nem is ez a nekem nem is ez a
2: valóságod,
0: célom.
2: Igen.
0: Nekem nem is ez a célom, nekem az a célom, és nekem az a valóságom, és ezért van szerencsém, hogy én itt születtem, és én mondjuk egy olyan családban nőttem föl, hogy gyerekkoromban a szög huszár, vagy mi volt a címe, roma meséket olvastattak velem a szüleim, meg a világ minden tájáról meséket olvastattak velem. Hát teljesen olyan környezetben nőttem föl, ahol fel nem merült bármiféle hátrányos megkülönböztetés bárkivel szemben. És visszaemlékezve az életembe, az első roma ember, akit megismertem, az egy nagyon kedves és nagyon értelmes ifjú hölgy volt, tehát nekem utána bárki mondhatta, hogy ilyenek a romák, vagy olyanok a romák, én

0: Pontosan tudtam, hogy hát nem olyanok, mert én ismerek valakit, aki nem ilyen. És hát ezt javaslom mindenkinek, hogy ismerjen meg ilyen kedves roma embereket, akik értelmesek, intelligensek, és akkor utána bárki bármit mond nekik a romákról, azt tudja mondani, hogy el tudom képzelni, hogy vannak ilyen roma emberek, akik a szegénységtől, a megalázottságtól, a háttérbe szorítottságtól, a lehetőségektől való elzártság miatt így viselkednek, de ki nem lenne ilyen helyzetben? És akkor menjünk, és akkor utána látjuk, hogy a körülmények milyen módon alakítják ki egy ember valóságát, mert hogy csak is a körülmények alakítják ki a mi valóságunkat. És akkor ez a valóság, nyilván innentől látjuk, hogy a romáknak miért más a valóságképük, és nekünk, vagy kinek, mindenkinek miért más a valóságképe. Úgyhogy ezért gondolom, hogy alapvetően a romákról szóló műsorokat romáknak kell csinálni, az ő valóságképüket kell megmutatni, de nyilván ez nem működhet egy társadalomban a mások nélkül, hiszen ezért vagyunk egy társadalomban, hogy mindannyian próbáljunk együttműködni, tehát nyilván a roma embereknek együtt kell működni, és a nem roma embereknek együtt kell működni a roma emberekkel, ez alapvetően fontos.
1: És így az együttműködésére reagálva, hogy most így romákkal dolgozol együtt itt a médiák, ezeknek a két médiumnál, mi az, amit megismertél a roma mentalitással a kapcsolatban, amire rájöttél, hogy valami módon a romáknak van egy olyan tulajdonságuk, olyan fajta sajátosságuk, amit érdemes behozni a médiumok. Tehát, hogy nem jelenik meg azokban a médiumokban, ahol a romák jelennek meg. Tehát a roma képben ez még így hiányzik. Tehát van valami olyan, ami szerinted ma a romák, magyarországi romákkal kapcsolatban az ő média megjelenésükből hiányzik, pedig egy nagyon fontos, hangsúlyos jellemzője a roma társadalomnak.
0: Hát én azt gondolom, hogy minél többet dolgozom együtt a roma kollégákkal, annál inkább jövök arra rá, hogy semmilyen különbség nincs a roma kollégák és a nem roma kollégák között. Tehát nem igazán tudnék most ilyen sztereotípiákat felállítani.
1: Nekem ez tetszik. Nekem igen, tetszik igen, ez a válasz.
2: Ez egy jó válasz.
0: De nem is akarok. Tehát nem is célom, hogy ebbe az irányba elmenjünk. Én azt gondolom, hogy és ezért javaslom mindenkinek, hogy minél több romával találkozon személyesen és beszélgessen. És aztán rájön arra, hogy ugyanolyan ember, mint mindenki más, és ugyanannyira más a valósága neki, mint nekem, és vagy nekünk, és mindenkinek van egy másik valósága, és ez az a valóság, amit tudunk oktatással, neveléssel, társadalmi összefogással alakítgatni, és szerencsés esetben ezek a valóságok, ezek egyre pozitívabbak lesznek.
2: Azt azért szerintem fontos elmondani a nézőknek, illetve a hallgatóknak is, hogy itt azért a legtöbb műsor az úgy születik, hogy ötletelés van, és ti ezekre az ötletelésekre nyitottak vagytok, tehát szerintem így azért egyszerűbb megérteni azt, amikor azt mondod, hogy ti alakítjátok, tehát hogy ez valóban így van, hogy ebben szabad kezet kapunk, én is, illetve a kollégák is. Mi az, ami neked, tudom, hogy nem fogod kimondani, vagy nem lehet kimondani, hogy mi a kedvenc műsorod. Van-e olyan műsor ma a DIK TV-nek a palettáján, amiből azt érzed, hogy szükség lenne még kettőre? Tehát, hogy van-e ilyen? Gondolkoztok-e abban esetleg, hogy mondjuk egy 5 éves mérföldkő, vagy 10 éves mérföldkő esetében próbáltok esetleg többet elmozdulni, nem csak a zene irány, hanem valóban a beszélgetés, vagy a más módon, a főzőműsor, ugye imádják ezt ezt is. Nekem például az ismeretségi körömben azok, akik nem roma származásak, ők nézik a főzőműsorainkat és próbálkoznak az ételekkel. Tehát, hogy van-e olyan, amit te mondjuk így tudnál szakemberként, és hogyha ezt nem egy ilyen piacorientált módon vizsgáljuk, hanem tényleg te, mint mondjuk kommunikációs szakember, szerinted tudna társadalmilag pozitív hatással lenni, ha mondjuk valamelyikből lenne kettővel több?
0: Hát én most inkább arról beszélnék, hogy mi az, ami nincsen, és még lehetne.
2: Szuper.
0: Ez ráadásul egy zenei műsor, tehát én például a jazzt nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy a rádióban van.
1: Igen.
0: Bocsánat.
1: Pandival, igen.
0: Ott mindenképpen van ennek helye, de hát egyébként meg nem egy televíziós műsorfajta sajnos a jazz. Bár próbálkoztak már jazz tévével, és van is ilyen külföldön, de azt gondolom, hogy itt Magyarországon egy jazz műsort csinálni, az pláne televízióban ugye az nagyon nehéz, tehát ezt mindenképpen hagyjuk meg a rádiós műfajnak, és azt gondolom, hogy a rádiónak pedig abszolút helye van a médiában, és szerintem még sokáig helye is lesz, tehát többször már temették, most éppen a televíziót temetjük, de szerintem a televízió is, meg a rádió is is van helye a médiában, lehet, hogy kicsit másképp fogják hívni majd ezeket streamingnek, meg nem tudom én minek, de akkor is ez ugyanaz lesz, televízió lesz, vagy rádió lesz. Tehát én egy jazz műsornak örülnék még.
2: Terveztek arra vonatkozóan célzott kutatásokat, akár célcsoportelemzéseket, hogy mire lenne még igény, mert ugye ez a jazz, ez egy nagyon érdekes dolog, de lehet, hogy számos hasonló ötlet lenne össztársadalmi szinten, akár nem csak a roma közösséget kérdezve, hanem a nagy többségi társadalmat kérdezve arról, hogy melyik oldalára kíváncsiak akár a romáknak. Tehát, hogy terveztek-e esetleg az NMHH-val közösen pályázati projekt alapon, de bármiféle tanulmányt arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjátok még hatásosabban ezt a roma képet a médiában reprezentálni?
0: Ez egy érdekes felvetés, köszönöm, Szandi. Tehát eddig nem gondoltunk erre, hogy erre egy ilyen kutatást kellene elindítani, vagy felmérést indítani. Én azt gondolom, hogy ezek a témák, ahogy eddig is, ezek így organikusan így felmerülnek. Uh-huh. Tehát amikor valami jobban érdekli a közösséget, akkor valahogy ez a téma ez bejön. Ahogy bejött a divat téma, ahogy bejött a ruha téma, esküvő téma, ahogy bejött a sok-sok műsorunknak a témája egyszer csak így felmerült, és akkor azt elkezdtük szervezni, és valahogy azok a dolgok jönnek össze, úgy érezzük, ami éppen aktuálisan tényleg érdekli az embereket. Tehát amikor a főzőműsorok érdekesek, amikor ez van a médiában mindenfelé, akkor nálunk is felmerül, hogy mi miért nem csinálunk főzőműsort, hiszen látjátok ti is, hogy mennyire érdekli a családotokat, a barátaitokat, és akkor behozzátok a témát, hogy főzőműsor, és akkor valahogy ez össze is áll. Mert akkor találunk rá érdeklődőket, találunk rá szponzorokat is szerencsés esetben, és akkor el tud indulni egy főzőműsor. Amikor egy kicsit már alább, hogy a főzőműsorok iránti érdeklődés, akkor egy picit mi is azt látjuk, hogy hú, ez most már nehezebben megy, akkor most keressünk valami másik témát.
1: És így a jövőre nézve, mert most már azért nagyjából így a műsor vége felé járunk, így műsoridőben lekerekítve, hogy mennyire gondolod azt, hogy az a médium, ami a Dig TV, és most inkább a tévére gondolok, mint a rádióra, azért is hoztam be, de akár a rádiót is behozhatjuk, így, hogy a jövőkép a romáknak, a jövőkép alakulásában nem közszolgálati médiumként milyen felelőssége lehet a jövőre nézve? Tehát, hogy ugye a romák innen ismerik meg önmagukat, említetted. Azért ennek egyfajta felelőssége ilyen szempontból mégis jelentkezik, hogy így ebben milyen irányt tud adni egy olyan médium, ami nem közszolgálati.
0: Hát egyrészt én minden nézőnknek azt tanácsolnám, hogy ne csak innen ismerje meg önmagát, tehát próbáljon meg azért mindenhonnan tájékozódni, és azt gondolom, hogy nem csak nekünk, tehát egyébként mindenkinek és minden médiával foglalkozó embernek óriási felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy milyen képet alakít ki, éppen kiről és miről. Tehát, hogy ezt sokkal jobban meg kell fontolni, és sokkal jobban át kell gondolni a minden médiában dolgozó embernek, hogy az, amit ő csinál, az milyen hatással van a társadalomra. És elgondolkozni ezen, hogy ezzel embereket tud tönkretenni, de ugyanakkor embereket tud felemelni. Ezzel társadalmakat tud rossz irányba terelni, és társadalmakat tud jó irányba terelni. Tehát a médiának és a médiában dolgozóknak óriási felelőssége van.
2: Meg is, meg is ragadom akkor a szót. Én szeretném megköszönni a lehetőséget, azt, hogy láttál bennünk kompetenciát arra, hogy ezt ketten tudjuk vezetni a Tomival. Nagyon jól éreztem magam, és Tomi, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy együtt vezettük ezt a műsort. Imádtam minden percét, és hát lehet, hogy foglak telefonon még zaklatni.
1: Engem nyugodtan kereshetsz, és én is nagyon sokat tanultam tőled a jelenlétedet, úgyhogy köszönöm ezt a nyitottságot, mert nekem valóban új volt ez a terep, úgyhogy most már egy picit döcögősen azért jelen vagyok.
2: Köszönöm a nézőknek szépen, illetve a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, és hát tartsatok velünk itt a Dick médiában sokszor ezután is. Sziasztok!
1: Minden jót, sziasztok!
0: Sziasztok!
3: A Dick Rádió média és valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mi a legfontosabb a cigány emberek számára? A cigány közösségek életében számos olyan érték létezik, amely generációkon át meghatározta mindennapjaikat és identitásukat. Bár minden ember és minden család más, ezért nem lehet minden cigány emberre ugyanazokat az értékeket rávetíteni. Sok közösségben kiemelt szerepet kap a család, az összetartás, a hagyományok tisztelete, a közösséghez való tartozás és a kulturális örökség megőrzése. Ezek az értékek segítettek abban, hogy a cigányság évszázadokon keresztül megőrizze a saját kultúráját, nyelvét, szokásait és identitását. A legtöbb cigány család életében a család áll a középpontban. A szülők, nagyszülők, testvérek és távolabbi rokonok között olyan gyakran szoros kapcsolat alakul ki, a családtagok igyekeznek támogatni egymást a nehéz helyzetekben, legyen szó anyagi segítségről, gyermeknevelésről vagy érzelmi támogatásról. Sok családban természetes, hogy több generáció is rendszeresen találkozik és együtt ünnepel, és fontos döntéseket beszélnek meg. Ez az összetartás biztonságérzetet ad és hozzájárul ahhoz, hogy a közösség tagjai számíthassanak egymásra. A hagyományok tisztelete szintén meghatározó szerepet játszik sok cigány közösség életében. A népzene, a tánc, a mesék, a népviselet, a kézművesség és a különböző ünnepek mind hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez. Az idősebb generáció gyakran adja tovább a fiataloknak ezeket a hagyományokat, hogy azok a jövőben is fennmaradhassanak. A kulturális örökség nem csak múltat jelent, hanem identitást is, amely összeköti a közösség tagjait. A cigányzene világszerte ismert és elismert. Számos cigány származású zenész járult hozzá Magyarország és Európa kulturális életéhez. A zene nem csupán szórakozás, hanem az érzelmek kifejezésének egyik legfontosabb eszköze. Eseményeken és közösségi rendezvényeken gyakran központi szerepet kap, erősítve az összetartozás érzését. Sok cigány közösség számára fontos a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti felelősségvállalás is. A fiatalokat gyakran arra nevelik, hogy tiszteljék az idősebbeket, figyeljenek a családtagjaikra és segítsenek azoknak, akik rászorulnak. Az idősek tapasztalatát és bölcsességét sok helyen nagyra becsülik, őrzik a család történetét és hagyományait. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az oktatás. Sok cigány család számára nagyon fontos cél, hogy a gyermekek tanuljanak, szakmát szerezzenek, vagy felsőfokú végzettséget érjenek el. Az oktatás lehetőséget biztosít a fejlődésre, az önálló élet kialakítására, és arra, hogy a fiatalok megvalósíthassák álmaikat. Egyre több olyan példa van, amely bizonyítja, hogy kitartással és tanulással jelentős eredmények érhetőek el. A közösségi élet szintén fontos szerepet tölt be. A különböző kulturális rendezvények, romanapok, zenei fesztiválok és hagyományőrző programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a közösség tagjai együtt ünnepeljenek, ápolják hagyományaikat és bemutassák kultúrájuk szépségeit másoknak is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 4-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nova Brigitta, magyar nóta és cigánydalénekes, akivel beszélgettem a gyermekkoráról, az életéről, és a 100 tagú cigány zenekarban végzett tevékenységéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
5: Már régóta ismerjük egymást, hiszen a 100 tagú koncertjeink keresztül már sokszor találkoztunk.
6: Hogyne, igen.
5: Most, amit viszont szeretnék bevezetésként egy picit megemlíteni, az egy olyan történet, amit az imént meséltél nekem, hogy te szerelemgyerek vagy.
6: Ennek, amikor először meghallottam, nagyon örültem, már felnőtt koromban tudtam meg a drága jó anyámtól, beszélgettünk rólam, és akkor mondta anyám, hogy drága gyermekem, te szerelem gyerek vagy. És akkor megkérdeztem, hogy hogy szerelem gyerek, hiszen ötödik gyerek vagyok, heten vagyunk testvérek, ötödik gyerek vagyok, ez hogy létezik? Drága gyermekem, apáddal egy kicsit külön voltunk, és újra összejöttünk, pici szoba konyhába éltünk, sokan voltunk, és ugye a szerelem, a testi kapcsolat télen nagyon ritkán esett meg, és anyám és apám alig várta a márciust, hogy kimenjenek fát szedni a tavaszt, ugye, mert tavasszal már lehet fát szedni, ibolyák között, így mondta az anyám, és drága jányom, te, mint szerelem gyerek, ott jöttél létre, az erdőbe, az ibolyák között.
5: Békés megyében, ezt tegyük hozzá.
6: Békés megyében, Geszten, a cigánytelep mögött volt egy, meg van is még mindig az az erdő, ahova én is emlékszem, mert én is jártam fát szedni, és én ott alkotott meg apám és anyám. Aminek nagyon örülök, mert ugye mint heten, hogy vagyunk testvérek, és azt gondolná az ember, hogy jó, már első gyerek, szerelem gyerek. Igen, igen, de az ötödik.
5: Igen.
6: Úgyhogy ezt én nagyon boldog voltam, amikor anyámtól megtudtam. És érdekes módon a születésem is nagyon, nagyon érdekes volt, mert ugye akkoriban, meg hát a régi cigányasszonyok azok szégyellősek voltak, hát jött a szülés, és hát hívták a mentőt, ugye le a sárba, mert ugye a cigánytelepen sár van, volt, és anyám nem vetkőzött le a mentősöknek. És akkor felnőtt koromban tudtam meg egy szemésztől, hogy nekem a magzat víz a szemembe ment. És akkor hazamentem, újra megkérdeztem anyát vidéken, hogy anya, hogy mehetett nekem a szemembe a magzatvíz? Drága gyermekem, te a mentőbe születtél, mackóba. De anya, micsoda? Hát mackó volt rajtam, jányom, és abba te bele budjantál, beleestél, mert ugye nem szóltam a mentősöknek, hogy te jössz. Tehát ennyit arról, hogy annyira szégyelt anyám, hogy esetleg bocsánat, hogy széttegye a lábát a mentősöknek. És én beleestem az anyámnak a mackójába, és így sikerült belemenni sajnos a magzatvíznek a szemembe. És hát ez is ebből is adódik, hogy igenis akkor még teljesen más világot éltek az emberek, amire én emlékszem és soha nem is felejtem el.
5: Igen, ez a szemérmesség azért nagyon jellemző volt.
6: Hogyne, a nagyon, prűdség. Nagyon. Nem lehetett beszélni a szerelemről. Nem tudtuk mi az, hogy nem készítettek fel arra, hogy olyannyira, hogyha ment mondjuk a Benyovszky Móricz gyerekkori nagy szerelmem, fekete-fehér tévén néztük, nagy szerelmem volt, hát így, mint kislány, és ha csak megpuszilták egymást, mert akkor még nem volt csókolózás a filmekben, már anyám, apám azt mondta, hogy dugd le a fejed a dunyhába. Tehát le kell mindannyiunknak persze, takard le a fejed. Úgyhogy ennyire, nem is tudom, én nem is bánom egyébként, hogy így neveltek anyámék bennünket, bár volt nagyon sok hátránya, jobban mondva anyám, mert apám korán meghalt sajnos betegségben, de így akkor nagyon-nagyon bántott, hogy más cigány gyerekeknek annyi minden meg van engedve, kiengedve a haja, a farmer nadrág, nem kell mindig dolgozniuk, olyan, hogy mert sok, majd ha erre rátérünk, akkor én nagyon sok, meg mi a mi családunk, sok munkát végeztünk, akár házilag otthon, vagy mezőn, meg egyebek, és akkor irigyeltem ott a cigánytelepen, különösen a lányokat, hogy azok nem voltak ennyire befoglalva, nem voltak ilyen szigorúan fogva, mint mi. Persze ennek megvan a haszna, mert ugye a testvéreim, meg mi is, mi nem ismerjük úgy a rendőrséget, hogy mint kártevő, vagy bűnöző. Az anyám nagyon megnevelt minket.
5: Uh-huh. Zenés családban nőttél fel. Ez mit jelentett számodra?
6: Akkor még igazából annyit, hogy jól éreztem magam, ha zenéltek. Uh-huh. De mint kisgyerek, 4-5 éves, hogy hallgattam őket, még akkor nagyapámat is, ugye, mert vidéki viszonylatban ugye csináltak egy falusi zenekart. A nagyapám, ugye apámék nagyon sokan voltak testvérek, 9-en, és hát ugye nagyapám Nagyváradról származott, szerelmes lett a nagyanyámba, Gyulán ismerkedtek össze, akkor még nem voltak határok, tudod, akkor még jöhettek, mehettek, és Trianon előttről beszélek, és megismerte nagyanyámat, és hát ugye szerelmes lett, és átjött, és itt született 9 gyerekük, abból az egyik az édesapám, tehát mind zenész volt, a lányok is zenészek voltak, cimbalmozni tudtak, bőgözni tudtak, mindent. Na most így adódott az, hogy Békés megyében, mint említettük, hogy Békés megyei vagyok, olyan néven nem száztagú, nem pannonzenekar, a 9 banda. Így volt közismert Békés megyében az én őseim, nagyapám által vezetett cigányzenekar. És ebben minden hangszert elképzelhetsz. Tehát ugye tudjuk, a bőgő, a cimbalom, a klarnéta, minden.
5: Igazi családi zenekar akkor.
6: Igen,
5: tehát
6: na
5: ez
6: most...
5: egy óriási élmény, nem? Tehát, hogy mondjuk, amikor összejön a család, összejönnek a gyerekek, összejönnek az unokák, hát akkor biztos reggeltől estig zenélés van.
6: Nem volt otthon reggeltől estig. Ha voltak ilyen felkérések, mint lakodalom, vagy eljegyzés, már ugye cigányoknál ritka volt az ilyen, de viszont a magyar családoknál falun ez meg volt, ugyan nagy népes családok voltak, és igen, ugye hívták a nagyapámat, és akkor nagyon-nagyon készültek a úgymond haknira, és akkor zenéltek leginkább, de hát néztük, hogy hallgattuk, hogy hú, mi ez. Nagyapám egész elég szigorú volt egyébként. Az én apám prímás volt. Uh-huh. Meg a bátyám volt prímás, a többi zenekar, és még a nagynéném is cimbalmos volt.
5: Kevés nő szerepelt a cigány zenekarokban, nem volt annyira jellemző.
6: Nem, de ezt nagyon sajnálom is, hogy nincs róla archívum, sem fényképben, semmi, hogy az én őseim, hogy elég közelről az apám testvérei, nagyapám, hogy ilyen híres zenészként járták a megyét, meg talán szerintem még hiebb is, a megyén kívül is. Uh-huh. Úgyhogy igen, ritka volt, meg ritka is a női zenész ilyen cigányzenekarban, de szerintem nagyapám azért csinálta, hogy ne kelljen időzőjelben idegent behozni a zenekar, hanem egy kalap alatt úgymond a család megkeresi azt a bizonyos összeget, amit ott nem kell szétosztogatni, hanem az nagyapám zsebre tette, gondolom, és akkor nagyapám vitte is haza a családdal együtt. Uh-huh. Persze majd otthon elosztották.
5: És akkor amilyen hangszer mondjuk hiányzott, az természetesen pótolni lehetett mondjuk az unokákkal.
6: Ez sajnálatos módon kell mondanom, hogy nagyon sajnálom, hogy nem tudok róla, hogy unokák zenélnének.
5: Ó, nem vitte tovább senki a hagyományt, legalábbis a hangszeres.
6: Legalábbis téren. Én nem tudok róla. Nagy a család, mint mondtam, nagyon-nagyon széles rokonsági köröm van Magyarország nagyon sok területén, akiket még talán, sőt, nem is ismerek. Nagynénémet ismerem, nagybátyáimat, akik sajnos már meghaltak, de hogy unokákból vitte tovább valaki a hangszeres zenélést, azt nem tudom.
5: Ez hogy lehet? Ez miért van?
6: Azért, mert annyira szétszóródtunk Magyarország területén, hogy külföldön vannak-e rokonaim, azt nem tudom. Nagyváradon biztos vannak az őseim által, nagyapám által, akikkel sajnos nem vagyok kapcsolatban, bár már többször az utóbbi évtizedekben gondoltam rá, hogy muszáj lesz valahogy utána járnom és megkeresni, hogy hátha találok ottani még úgymond régi hőseimet, így, hogy Puy néven.
5: Anyukád nagyon szépen énekelt, azt nyilatkoztad egy-két interjúban. Ez inspirált téged is, hogy esetleg énekes lettél?
6: Anyámnak nagyon szép hangja volt, már nincs sajnos, elköltözött ő is. Nagyon szép hangja volt, de szerintem nem ez inspirált. Nem. Elmondom neked, hogy mi inspirált. Mint mondtam, cigány gyerek. Sokan voltunk testvérek. Apám korán meghalt, anyám egyedül nevelt bennünket. Tehát először is halál előtt 6 évig fekvőbeteg volt apám, nem tudott dolgozni. És ugyebár anyám járt a magyar családokhoz takarítani. Hát ez a munkás cigányasszony volt anyám. Anyai részről munkás cigány vagyok. Apa részről vagyok zenész család. És hát mondjuk azt, hogy szerencsére. Mert anyám így el tudott bennünket tartani. Járt a magyar asszonyokhoz gyúkolat takarítani, meszelni, akkor még meszelés volt, nem festés. Meg különböző kerti munkákra, mosásra, takarításra, meg egyebek, és akkor így el tudott bennünket tartani. Ami úgy elgondolkodtatott, nem is elgondolkodtatott, a gyerekkori sikereim vittek arra, hogy én énekes legyek. Megmondom, hogy mi. Az óvodában már kitűnt, hogy az óvónéni mindig felkért, hogy énekeljek. Jó, hát énekeltem, jól esett. Ugye, ha csoportos éneklés volt az óvodában, akkor mindig előálltam középen, ami nekem az már elismerés volt, mert a magasságomból adódóan is mindig a csoport hátulján álltam, hátul. Ami egy kicsit szégyen volt. Aztán a másik az, hogy az iskolába hátul ültem a padban, nem elől, nem középen, hanem hátul. Na most jött az, hogyha már iskolás vagyok, már ott tartok, hogy iskolás vagyok, és ott meg énekkarban voltam. Hol álltam? Elől, középen. És ez nekem annyira tetszett, hogy úristen, nem hátul vagyok, elől vagyok, nótafa vagyok, és az mindenki mellettem engem kellett követniük az iskolába. Úgyhogy ez motivált, hogy jó, nem is voltam jó tanuló. Anyám nem tudott írni, olvasni. Nem mindig volt meg az a felszerelés, ami kellett. Mondjuk tornaruha, amit anyám hozott a magyar asszonyoktól. Én csak az őszinteséget mondom. Mert nincs értelme annak, hogy itt futtassam magam, hogy milyen családban nőttem fel. Nem, egy nagyon szegény, és nagyon-nagyon többszörösen hátrányos helyzetű családban. És onnan eljutni Budapestig a fényig, ami majd a későbbi időpont, hogy beszélünk róla, az egy nagyon nagy dolog. És azért beszélek róla így, mert ugye nem voltam jó tanuló. Cigány gyerekekben ének, testnevelés kitűnő. De viszont a matek, ami az anyám nem értett, viszont nem tudtam követni a tanárt. Ma már nagyon könnyű, unokákat tanítom, segítek. Annyira könnyű, hogy azt mondtam, hogy úristen, én ezt miért nem értettem meg az iskolában? Amikor még általános iskolás voltam. Mikor annyira egyszerű. Vagy például a történelmet, vagy a magyar nyelvet, vagy a magyar irodalmat, ami gyönyörű. Miért nem értettem, miért voltam én ebből alig kettes? És rájöttem, nem mindegy, ki mondja el, ki magyarázza el, tehát nem mindegy, hogy ki tanít, és megértjük-e. Ennyit az iskoláról.
5: A pedagógus személye az mindig nagyon fontos. Ez csak természetes. Tehát van, aki tudja inspirálni a gyerekeket, van, aki olyan hatással van a gyerekekre, hogy felkelti az érdeklődésüket, odafigyelnek. És természetesen ez csak az egyik fele, hogy a pedagógusnak fel kell kelteni az érdeklődését. Én azt gondolom, hogy a hármas egység egyébként az abból áll, hogy pedagógus, egy tehetséges gyerek, és hát természetesen a szülő.
6: Így van. Így van. Na de hát anyám ezt nem tanult, anyám ezt nem tudta. Ezt csak azért mondtam, hogy nem mindegy, hogy ki tanít és hogyan. Persze minden elismerésem a tanároké, a tanítóké, csak jó lenne, ha ilyen kicsi, egyszerű parasztésszel az ember sokkal jobban megértik a gyerekek, mint csak darálom, és akkor lemaradunk, mi cigány gyerekek, tisztelet a kivételnek, és persze, hogy nem tornázzuk fel magunkat, mert az alapot nem tanultuk meg. És onnan meg már nagyon nehéz. Különösen, ha nincs szülő, aki megmagyarázza, vagy nincs magántanára pénz, hogy ezt fejlesszük magunkba a többi tanuló után. Akkor persze sajnos lemaradunk. Mi, diákok.
5: Évekig voltál a 100 tagú cigányzenekarnak a szólistája.
6: Énekszólistája, 6 évig.
5: Énekes szólistája. Ez miben változtatta meg az életedet, illetve a karriered?
6: Nagyon. Nagyon. 180 fokos változást hozott az életemben, de itt meg kell említenem, hogy nem tudom miért gyerek kislánykoromban néztem fekete-fehéren a tévét, vagy hallgatta apám, amíg élt, a lemezen a Horváth Pistát, a Kovács Apollóniát, a Pangón Margitot, a 100 tagút, voltak kis lemezei, nagy lemezei, azokat hallgatta apám, és már nekem ezek itt feltűntek, hogy olyan jó temperamentuma van, meg a hallgatóknak, hogy annyira el lehet hallgatni, és annyira igaz minden szövege azoknak a magyar nótáknak, most itt hallgatókról beszélek, viszont igaz a ezt most is, ha gyorsat éneklünk, pláne a cigányos, vagy a magyar csárdás, tehát nekem ez annyira, nem tudom, hát ez a gének, ez biztos, hogy a gének, viszont mint fiatal lány, amikor már 18 éves voltam, nem tudtam erre mulatni, diszkó, ugye jártam diszkóba, ott tudtam igazán magam, engem csak érdekelt ez valamiért. És akkor visszatérve a 100 tagúra, már asszonyként, azért mondtam, hogy engem megkerestek a lehetőségek, nem én kerestem őket, asszonykoromban 3 gyerek után férjel talált meg a Hága Mária 11 kületű cigány önkormányzatnál dolgozott, aki felkért, hogy énekeljek egy szabadtéri színpadon, roma nap, vagy nem tudom most ennyi időtávlatámon megmondani, és felkért, és a plakátra került a nevem, és a képem. És mindezek után kaptam én 2000 augusztusában egy telefonhívást, akkor még volt egy kis Motorola, vagy nem tudom milyen telefonom, mobil, és akkor hívott a 100 tagú elnöke, Radu József, hogy megbetegedett a Bangó Margit, és szüksége lenne helyett, hogy helyettesítsem őt Szegeden. Hogy ezt a felkérést én hogy fogadtam, milyen örömmel, amit a telefonon keresztül nem mutattam ki, de milyen ijegységgel is, hogy amikor letettem a telefont, és mondtam, hogy gondolkodnom kell rajta, nem fogadtam el azonnal, hát mert ebbe ez egy hatalmas kihívás, Bangó Margitot helyettesíteni. Hát ne vicceljünk, hát hol állok én? Hát közel se, imádom, szeretem hallgatni, de én nekem nincs akkora tehetségem. Én nem helyettesíthetem, kifütyülnek, ez így van, ez szó szerint így gondoltam. És nem tehetem meg. Na most lényeg az, ezt már telefon letevés után gondolkodtam, hogy úristen, hát ugráltam örömömben. Mert minden vágyam az volt lányként, hogy egyszer a 100 tagú előtt énekelhessek. És én meg se kerestem a 100 tagút, és onnan hívnak. Hatalmas örömöt éreztem, viszont egy hatalmas féltséget, hogy én ezt most hogy tegyem meg. És akkor volt egy harmadik gondolat, Brigi, felkértek, ez volt az álmod. Élj a lehetőséggel. Tedd meg, lesz, ami lesz. Kifügyülnek. Nem fügyülnek, nem. Mit szól a zenekar, mit nem. Neked jött egy lehetőség, tedd meg, és menj. És akkor így kerültem a 100 tagúhoz, ami érdekes módon végleges lett, úgymond 6 évig tartott. És hát nem kell mondom, nagyon büszke voltam, de nekem közben meghalt a férjem sajnos betegségben, ott maradtam 3 gyerekkel, nekem nem jutott arra, hogy bejárónőm legyen, dajkám legyen, hogy fogadjak. Tehát úgy mindent egyszerre csinálni. Gyakoroljál, főzél, mossál, hallgass a legújabb dalokat, a legrégebbi dalokat, ami neked még új, hogy mi az, amit úgy tudsz felvinni a színpadra, hogy na, ezt nagyon régen énekelték, mert imádok mai napig a régiekből kutakodni, keresni, megtalálni őket, és olyat, amit még, amit más is énekel, mindig kerültem, hogy Bangó Margit dalaiból énekeljek, mert nem akartam, hogy összekössenek, hogy utánozom. Nem akartam. Bár jó lett volna nekem azt énekelni, mert én gyerekkorom óta az a fülembe mászott, az tetszett, rózsát tűztem a hajamba, meg egyebek, de nem mertem énekelni, mert ez Bangó Margit, és akkor így volt az, hogy próbáltam olyan dalokat keresni, de viszont nagyon nehéz volt, mondom, 3 gyereket nevelni, mosni, főzni, takarítani, gyakorolni, készülni a műsorokra, utakat megtenni, külföldre elmenni, egy hónapig kint lenni turnén, úgyhogy nagyon nehezen neveltem a gyerekeket, de sikerült.
5: Melyik volt a legemlékezetesebb fellépésed, koncerted a Száztagú Cigány zenekarral? Sok fele jártatok, gondolom.
6: Nekem ez a szegedi, ez a legelső. Ez a legelső, ez a legemlékezetesebb, úgy, mint hogy izgulásban, hogy nagyon izgultam, és élményben is, hogy úristen, Száztagúval egy színpadon, és siker volt, tapsoltak, és ez volt nekem a legemlékezetesebb.
5: Ebben az időszakban csináltad az OSK-ban a vizsgádat is, ahol A kategóriás előadó művész lehettél. Mi motiválta arra, hogy ezt elvégezd?
6: Hát mindig a megfelelés, hogy ha már én énekelek, és ekkora zenekarral mellett, akkor minimum legyen kategóriám. Mert ugye bár régen-régen enélkül nem lehetett énekelni úgy, mint most.
5: Igen,
6: ahogy vannak a különböző énekesek, meg egyebek, akkor még létezett, volt erre lehetőség, és én úgy gondoltam, hogy nekem erre is szükségem van, ha lehetőséget kapok, és hát igen, hál' Istennek megcsináltam.
5: És mit jelentett számodra, amikor átvehetted a Magyar Köztársaság bronz érdem keresztjét? Gondolom ez egy óriási elismerés.
6: Hát hogyne az államtól elismerést kapni? Igen.
5: Egyfajta visszaigazolás, hogy igen. Jót csinálsz, hogy jó úton haladsz?
6: Igen, hogy jó úton, úgy, ahogy mondod, jó úton haladok. Úristen, ha nem is azért, mert kitűnő énekhangom van, hanem azért, mert én ezért nagyon sokat tettem így háttérmunkában. A gyerekek nevelés, a készülődés, a magántanárhoz járás. Tehát én ezért úgy mond, ami nem látszik, sokat tettem, és ezért is nagyon-nagyon boldog voltam az elismerésnek, és azt hiszem, hogy erre mindenki büszke.
5: Mit jelent számodra a cigány kultúra?
6: A cigány kultúra? Hát a cigány kultúra az egy számomra egy olyan csodálatos dolog, hogy nem is lehetne ezt két mondatban elmondani. Amit mi cigány kultúrának nevezünk, az egy csak ott ragad, hogy cigány, szerintem. De mivel nekünk nincs anyaországunk, és mindig vándoroltunk, és ugye ezzel születtünk, mi a hangszerünket, mi énekesek megkaptuk már születésünkkor. Mert ugye itt van, csak gyakorolni kell, vagy tanárhoz járni. De vannak olyan énekesek, én tudom, mert én jártam az országot, és tudom, hogy olyan énekhangokat hallottam, akik soha nem jártak énektanárhoz, és olyan szépen énekelnek, hogy tényleg sajnálom, hogy nem lehetnek a közönség előtt. És itt most beszélek családos anyákról, lányokról, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy mondjuk szerencse kérdése is, meg lehetőség kérdése is, hogy mondjuk egy dikrádióban, vagy egy televízióban fellépjenek, és megmutassák az énekhangjukat. Ez is szerencse kérdése, nem hiába a központ Budapest, ugye, meg a város, az egy nagyon nagy lehetőség azoknak, akik akarnak valamilyen műfajban, vagy a zenei műfajban valamit elérni, nekik nagyon nagy, de vannak olyan kis faluk, falvak, ahol nagyon-nagyon-nagyon tudnak énekelni, úgy cigányfiúk, mint cigánylányok, vagy táncolni, de nincs lehetőségük erre. Na itt is azt tudom mondani, hogy kutassák fel ezeket a nagy tehetségeket, akiknek lehetőségük van erre, és mutassák be, mit jelent nekem a kultúra, a cigány kultúra. Hát, ha most csak annyit mondok, hogy megélhet, és ez csúnya dolog. Mert nem. Nekem ez az álmom volt, hogy énekeljek. De nem lehet, nem szabad, nem lehet csak magamra gondolni. Mert a cigány az nem egy cigány, az egy nép. Különböző műfajaink vannak, autentikus, akkor a kávéházi zene, meg sorolhatnám a műfajokat, akiknek van tehetségük, és ezeket ezért mondom, hogy ezt nem lehet csak úgy, hogy mit jelent a cigány kultúra, mindent, mert ebből élünk, ezt tudjuk, már aki, persze vannak kivételek, és most én nem azokról beszélek, akinek nem ingerem veszi magára, azokról beszélünk, akik tényleg ebből élünk, és magas fokon végzik és végezzük ezt a művészetet, hogy enélkül nem igazán tudnám, mert ugye vannak a cigányok között ugye a rétegződések, vannak a kovácsok, vannak a teknővályok, vannak akik már sajnos kihalnak ezek, és vannak az autentikus vagy a lovári cigányok, akik lovakkal foglalkoznak, de azok közül is már jönnek és halljuk. Itt a, csak egy nevet mondok, a idős grófó, ugye? Uh-huh. Nagyszerű, abban a műfajban egy a legnagyszerűbb, egyik legnagyszerűbb. Vagy a Bódi Guszti, aki nagyon kiemelkedő, populárisan elvitte ezt, és megmutatta a magyar közönségnek, és elfogadták. Nekünk köszönetet kell mondani, ahogy nekik is köszönetet kell nekünk mondaniuk, mert ugyebár mi vittük ezt a cigányzenét a világszem elé, a mi művészénk, a régi muzsikusok taposták ki ezt az utat, és nekünk teljes mértékben ezt el kell ismerni, követni kell, úgy zeneileg, mint külsőleg is, értem, öltözködés, stb. Tehát próbáljuk meg megtartani azt, amelyiket kitaposták nekünk ezek a nagy művészek.
5: Valahol azt gondolom egyébként, hogy a romungró cigányoknak, tehát a magyar cigányoknak a kultúráját elsősorban a cigányzene, tehát a kávéházi cigányzene adja. Na most, hogyha ez már veszélyben van, akkor valahol a kultúránk van veszélyben, a kultúránk alappillére.
6: Én most csak magunkról tudok beszélni, igen, a zenészekről, ugye, amit láttam, hallottam, és most is látom, az, hogy nagyon nagy veszélyben van ez a kávéházi zene, úgymond a hangszeres cigányok vannak bajban. Különösen azok, akik már elérték az 50-en felüli kort, akik ezt tették le az egész életükbe, és semmi más nem csináltak, mert szükség volt rá, és nem kellett más csináljanak, hanem igenis a hangszerükből megéltek, eltartották a családjukat. De most a jelen pillanatban sajnos van, természetesen vannak kivételek, akik meg tudják ebből szépen, el tudják tartani a családot, meg tudnak belőle élni. De ismerek olyan családokat, akik sajnos nem tudják ebből, amit még tanultak is, eltartani a családjukat, és rákényszerülnek arra, hogy esetleg elmenjenek egy biztonsági őrnek.
5: Igen. Vagy egyre többen vannak sajnos.
6: Pizzafutárnak. Így. Mert igenis, kell a megélhetés, és ezért díjazom az én anyám gondolatát, hogy a legfontosabb volt a megélhetés. Uh-huh. Már amit akkor ő elmulasztott, nekem itt volt a lehetőségem, hogy felnőtt koromban bepótoljam. Értem itt a tanulást. És ugye most is mind van a hangsúly? A megélhetésen. Nem lehet azt mondani a gázosoknak, vagy a villanyosoknak, hogy bocsi, nekem egy hónap múlva lesz csak egy haknim, és addig légy szíves, tedd már félre, mert majd csak akkor tudok fizetni. Nem. Itt keményen fogják, és kemény az élet, és nagyon-nagyon nehéz a muzsikus társadalomnak, mondom tisztelet a kivétel, megélnie, és eltartani családokból. Sajnos akinek nem így nem vegye magára. Sajnos nagyon sok válás történt már abból az okból, hogy nem tudja a férfi eltartani az asszonyt, viták keverednek, igenis, mert ugye régi jó szokás szerint kitartja el a családot? A férj. Viszont díjazom ezeket a muzsikus programokat, ami most volt a tavaly nyáron is, azt hiszem 3 hónapig, nagyon-nagyon díjazom, és nagyon kellett a cigány muzsikusoknak, az embereknek, a családjuknak, a feleségeknek, a gyerekeknek, mert itt, ahol adnak egy muzsikusnak ezt a lehetőségét, ott egy egész családnak adják a lehetőséget a megélhetésre, esetleg a nyugodt lefekvésre és nyugodt felkelésre, és a vita elkerülésére. Mert a férfiaknak kell az önbecsülés. És ha már nem tudják a családjukat eltartani, jön a feleség, jaj, nem tudtam venni a gyereknek cipőt. Van egy lelkismeret fordulás egy embernek, önhibáján kívül. Mert ő nem tett arról, hogy most a haldoklóban van ez a cigány muzsika. És az élő, magyarul az élő zene. Arról nem tehet, és szegények olyan kétségben vannak esve, hogy hogy tartsák el a családot, hogyan mondja azt a gyerekének, a fiának vagy a lányának, hogy gyere erre az útra, erre a zenei útra is tanuld, mikor ő maga is küszködve él meg ebből.
4: Mai vendégem Nova Brigitta, magyar nóta és cigánydal énekes volt, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekem a gyermekkoráról, az életéről és a 100 tagú cigányzenekarban végzett tevékenységéről. Tartsanak velünk holnap este is. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: Apple.
1: Rádió Dick. Rólunk neked.
2: Rubai. GL. Yeah. 2019.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthonstart program jelentős elszívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A délnógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rót bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 5-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Nova Brigitta, magyar nóta és cigánydalénekes, akivel az interjú második részében beszélgettem a családról, az életéről és a muzsikusok lehetőségeiről. Tartsanak velünk!
6: Visszatérve akkor a gyermekkorodra, hogy érezted akkor magad?
7: Gyerekkoromban?
6: Milyen volt a gyermekkorod?
7: Hát a gyerekkoromról sajnos olyan sok jót, nagyon nagy kellemes emlékeket én nem tudok mondani. Spártai nevelést kaptunk, nem csak én, a testvéreim is, ami annyit jelent, hogy sírni sem lehetett. Tehát aki kaptunk, akkor nem sírhattunk, mert akkor még többet kaptunk. Tehát mondtam neked, hogy kemény kezek között nevelt az anyám. Most azt mondom, hogy megköszönöm neki ezt is, nagyon megköszönöm, mert tudjuk, hogy az élet az nagyon kemény. Nagyon keményen bukszolja az élete az embereket, és van, aki ki tudja védeni. Vagy ha ki nem tudja kivédeni, akkor nehezen áll fel. Én ezt tudom mondani, hogy nem baj, hogy anyám ilyen nevelést adott. Azért beszélek egy személyben, mert ugye apám korán meghalt.
6: De valószínűleg erre szükség volt, hogy tovább tanulj, hogy céltudatosságot is beléd neveljék, ami tulajdonképpen elhozta neked a sikert. Hiszen azért egy elismert nótaénekesként, cigánydalénekesként ismerhettünk meg, egy kiváló művészként, és ez azért óriási sikertörténet.
7: Hát addig nagyon sok.
6: És ez egy kiugrási pont volt az életedben, gondolom.
7: Kiugrási pont, igen. De megmondom őszintén, hogy engem a sikerek, a lehetőségek kerestek meg. Én nem kerestem a lehetőségeket. Mm. Engem mindig megtalált a lehetőség valahogy. Én nem jártam utána, én nem kerestem, én csak tettem az utamat. Addig, tehát a tanulásra visszatérve, én felnőtt koromban tanultam igazán többet. Persze tisztelem, és nagyon itt van a szívemben az általános iskolai tanulmányaim, de én felső oktatásra nem tudtam menni. Ez egy másik téma. Felnőtt koromban végeztem el 1-2-3 iskolát, mert muszáj volt, éheztem a tudást. Az, hogy a fényig, úgynevezett fényig, amit most te mondasz, hogy elismert énekes, én nem mondanám magamról, hogy közismert énekes vagyok, én ismert énekes vagyok az én magam műfajában. Én így mondanám magamat, mert remélem, hogy aki ezt a műfajt kedveli, magyar nóta cigánydalt, az tud rólam. Nem kívánhatom el, hogy aki ezt a műfajt nem kedveli, tudjon rólam, vagy ismerjen. Ezért mondom, én nem közismert vagyok, én inkább ismert.
6: Térjünk vissza egy picit a családra. Igen, nehéz sorban nevelkedtél, ezt már elmesélted itt az előzőekben.
7: Visszatérve, az én anyámnak nem voltak nevelési hibájai, csak hiányosságai. Ugyanis az nem hiba, ha valaki nem tud olvasni és számolni, és nem tud a gyerekének segíteni, vagy magyar nyelvtanban, vagy történelemben, vagy egyebek. Én ezt nem hibának tartom. Akkor ez az olyan természetes volt abban a világban, hogy nem tud olvasni, nem jár iskolában. Úgyhogy nem hiba. Hiányosság, amit elfogadok.
6: De ebben akkor a korban nem is volt hiányosság. Ez később vált, én azt gondolom, fontossá, hogy mindenkinek legyen érettségie legalább. Vagy...
7: Nem, voltak anyámnak hiányosságai, ez is. Többek között az is, hogy nem, szerintem nem tudta, hogy egy gyereknek ki kell ahhoz aludnia magát, hogy az iskolába fogjon az agya. Ugyanis nem feküdtünk le időre, nem volt ez a megszokott esti 7-8 óra lefekvés, mert akkor úgy mondták nálunk, hogy tanyáztak egymásnál a cigányok, ugye hétfőn szünnap volt, nem volt a tévében adás esténként, akkor összeültek, kukoricát fejtettek, beszélgettek, vagy lehet, hogy még egy bor is jött, ilyen magyar asszonytól, mert nem boltból, meg nem közértből, este becsöngettek, vagy bekopogtak, bekiapáltak egy magyar asszonyhoz, Juliska néni, anyám küldött 2 liter borért, és akkor ott elbeszélgettek a bor mellett, és tehát nem volt az a pontos lefekvés, mint amit mondjuk látok a most a gyerekeimtől, amit nagyon díjazok. Nem tudta anyám, hogy ki kell egy gyereknek aludni magát. Korán keltünk, mezei munkára mentünk dolgozni, volt úgy, hogy már 3-kor keltünk, és ki kellett menni a mezőre dolgozni, paradicsomot szedni, zöld babot, akkor még TS volt.
6: Termelő szövetkezet, igen.
7: Igen, igen. És akkor nagyanyám is ott dolgozott, anyám is ott dolgozott, és nekünk azért, hogy a termelés több legyen, mert iskolába mentünk, anyám, hát nézzük, hogy onokos volt, hogy kivitt bennünket, hogy minél több termés legyen. Egyébként annyi termés volt, hogy újságba kerültünk, hogy olyan sokat termelt a Puy család. Újságba voltunk. Mi termeltünk a legtöbbet. Tehát ennyire kemény volt anyám. Na most ebből az adódott, hogy kivitt bennünket hajnalkor, 3-kor már mentünk, nem kell mondanom, nyár volt, ugye mikor van paradicsom nyáron, meg zöldbab, és kiverte a lábszárunkat az a vizes fű, ahogy mentünk mezítláb az, hogy nagyon-nagyon kemény volt, és akkor reggel 7-re vissza az iskolába, nem, haza, ott készülj el, de anyám nem jött velünk haza, ő maradt tovább, azokkal a nagyobb gyerekekkel, akik már nem voltak iskolások, mert ott már 12 éves korban már lehetett felmenteni a gyerekeket, különböző okokra hivatkozva a szülői nem tudom mire, és akkor felmentették őket, de mi, akik iskolások voltunk, egyébként a családból, heten vagyunk testvérek, a húgom és én végeztük el a 8 osztályt. Ennyire kemény volt ott ez a megélhetés, mert nem más, a megélhetés tette ezt, azért nevelt így bennünket anyám, mert a legfontosabb volt az étel. Ugye? És anyám nem tudta, hogy nem aludták ki magukat, nem készültek az iskolába, nem tanultak este semmit, mert sokáig beszélgettek nálunk. Reggel nem volt idejük tanulni, mert kivittem őket a határa dolgozni, csak menj az iskolába. De hogy van-e hegyező, vagy ceruza, vagy egyebek, tehát ebből adódóan nagyon sokat elaludtam az iskolában, a padon. Aztán talán ebből adódóan is, hogy hazamentem a munkából, nem fürödtem le, de a többiek sem persze. Akkor jött be a tanár, és akkor na, ki nem fürdött este, nyitni kell ablakot szellőztetni. Én meg szégyeltem magam, mert nem fürödtem. Uh-huh. Én bocsánat, de ez az igazság. Uh-huh. Ez az igazság. Nekünk nagyon sokáig nem volt fürdőszobánk. Úgyhogy ilyen nevelést kaptunk, hogy mit... Visszatérve a kérdésedre, mit csináltam másképp a gyerekeimmel? Figyeltem arra, hogy aludják ki magukat. Uh-huh. Mert én mindig álmodtam arról, hogy ha én egyszer felnőtt leszek, én úgy kialszom magam, mert gyerekkoromban soha nem tudtam kialudni magam, még hétvégén se, mert jött a hétvége, alig vártuk, jöjjön a hétvége, hogy ne kelljen felkelni az iskolába korán, mert nagyon fáradtak voltunk már, de fel kellett akkor is kelni 6-kor az ágyból, mert anyám nekiállt mosni, és nem volt több ágynemű húzatunk, csak egy, nem volt váltó, és le kellett húzni az ágyneműt, és ki kellett mosnia. Tehát a hétvégén meg ezért nem tudtunk sokáig aludni. Úgyhogy ezért én igyekeztem ezt másképp csinálni az én gyerekeimmel. Persze a lehetőség is más volt, de minden áron igyekeztem arra, hogy aludják ki magukat, ha nem volt muszáj, nem keltettem fel őket, azért már nem úgy kell mosni, hát majd kimosom, amikor elmennek iskolába, vagy hál' Istennek nekünk már volt váltó ágynemű húzatunk, és nem volt erre szükség. Vagy a munka, hogy megdolgoztatni a gyerekeimet, mindig azt mondtam, hogy nektek az a dolgotok, hogy tanuljatok. Minél tovább büntessetek meg, 25 éves korotokig tanuljatok. Ne menjetek sehova a háztól. És akkor hát én megpróbáltam ezeket úgymond kiküszöbölni, amiket úgy éreztem, hogy nekem a gyerekkoromban ez nekem nagyon sérelmeztem, hogy ez így van, és nem úgy. Igen, visszatérve a fiamra, hát a fiam, igen, a Rajkóba beadtam a Rokkót, a fiamat, beadtam a lányomat is, aztán Pécsen kötött ki a Gandhi gimnáziumba lányom, a Stella. A nagy lányom akkor már befejezte az iskolát. Úgyhogy hogy miért is csináltam ezt, mert ugye, mint tudod, sokat mentünk turnéra a 100 tagúval, és nem akartam, anyám még él, de nem szeretett nagyon sokáig Budapesten lenni. Így viszont iskolába kellett a gyerekeim járni. Mondta anyám, hogy vigyem le őket, vigyázz rájuk, tehát az iskolából meg nem hiányozhattak. Ezért úgy oldottam meg, hogy beadtam a ugye, heti iskola a Rajkó, a Gandhi gimnázium szintén, és akkor tudtam, ha én elmegyek külföldre, akkor a gyerekeim biztonságban vannak, meg van az étkezésük, meg van minden olyan dolog, ami nekik szükséges. És akkor így került Rokkó a Rajkóba, mint cimbalmozni tanult. A lányom szintén a Rajkóba táncolt később, ugye, de visszakerült a Rajkóba tanulni, már nagyobb korában, 12 éves korában azt hiszem. És akkor így, de Rokkó nem, mégiscsak elkerült ettől a igazi cigány zenei mi műfajunktól egy teljesen más. nem teljesen más, mert ez is cigány, csak ez a másabb zenei műfaj, ami ugyanúgy értékes. És...
6: ő inkább a folklor irányába ment, a cigány folklor irányába.
7: Igen, igen, igen. Mert ugye ő megtanult cigányul ott a hitkerületben, a Péter utcában voltak barátai, megtanult cigányul beszélni, vagyis olyan barátai voltak, akiktől ragadt rá, aztán mai nap meg már tényleg perfektú cigány. Uh-huh. Én nem tudok, sajnos.
6: Hát a romoklók többsége nem tud cigányul, tehát általában ez a jellemző.
7: Hát igen, csak voltak már igen olyan megjegyzések, hogy aki nem tud cigányul, az nem cigány. Nem értek ezzel egyet, ugyanis valamikor nekünk az 1700-as években, ne mondjam, Mária Terézia, ugye, megtiltotta, hogy cigányul beszéljünk. Tehát mi rá voltunk kötelezve arra, hogy nem beszélhettünk cigányul. Ezt meg kellett tegyük, mert ha nem, akkor különböző büntetéseket kaptunk, aki nem tartotta be azt a bizonyos törvényt. És akkor 500 év múlva jöttek azok, akik tudnak mai nap is cigányul, bocsánat, az olá cigányok, mondjuk így, aki nem kevesebb és nem több, mint a magyar cigány, csak más. Ők tudnak cigányul. Akkor már nem volt törvényben, hogy nem beszélhetnek cigányul. Tehát meghagyhatták a időzelve az anyanyelvüket, mert ugye a személyigazolványban nekik is magyar nyelv az anyanyelvük, de tudnak cigányul. Bár én is tudnék, de nem tudok. Ezért. Mert nekünk nem lehetett, a mi őseink nem beszélhettek cigányul. És akkor ezért nem tudunk. Hát én magam részéről beszélek, magam nevében beszélek, hogy én nagyon szívesen, ha elindítanak ilyet több helyen, hogy lehetőséget kapjon az a magyar cigány, aki nem tud cigányul, továbbképzésen megtanulja ezt a nyelvet, én biztos vagyok benne, hogy nem egyedül vagyok, aki szívesen megtanulná ezt.
6: Egy nóta énekesnek, cigánydal énekesnek milyen lehetőségei vannak manapság, hogy ezt a hivatást úgy tudja művelni, hogy igazán megélhessen belőle? Én azt látom, hogy egyre kevesebb lehetőség van az énekesek számára is, hogy kapcsolatba kerüljenek a közönségükkel. Hiszen nem csak a cigányzenekarok száma csökkent le, hanem a nóta énekesek iránti igény is talán egy picit megcsapant az utóbbi időben, főleg a Covid óta.
7: Igen, hát itt kapcsolódik hozzá, hogy ahogy a cigányzene, az élő cigányzene ugyebár kevesebb lehetőséget kap, így mi magyar nóta cigánydal énekesek is kevesebb lehetőséget kapunk. És pont itt jönne az a kérdésem nekem, hogy akik tavaly megcsinálták ezt a muzsikáló Magyarországot, hogy gondoltak egyáltalán arra pár magyar nóta cigánydal énekesekre, akik otthon ülünk, mert nincs lehetőségünk, zenekar nélkül nem állhatunk ki egy térre, vagy nem tudom, egy étterembe énekelni. De ott áll a hátunk mögött a zenekar, és húzza azt a gyönyörű magyar nótát, vagy népdalt, vagy bármi, azt a csárdásokat, cigánydalokat, nekünk mennyivel kellemesebb lenne ez is. Tehát mi ránk is gondolhatnának azok, akik ezt szervezik, hogy nem tudom hány, 300 zenekar jött tavaly létre ebben a muzsikáló Magyarország programban. Most mit tartana, hogy odállítanak egy énekest? Most nem az én személyemről beszélek, én úgy gondolom, hogy minden magyar nóta és cigánydal énekes nevében beszélhetek, hogy legalább ők is kereshessenek, és tényleg azt csinálják, amit évtizedeken keresztül csináltak. És mondjuk ne kelljen arra rászorulniuk, hogy mit tudom, egy takarítónői állást keresenek, mert nekünk is csenget a postás azzal a bizonyos csekkel, vagy csekkekkel, és mi is eszünk, tehát nem vagyunk befőttek, nem tudjuk magunkat eltenni, úgyhogy de ne reménykedem benne, mert most már látom, egyre jobban látom a lehetőségeket, hogy olyan emberek kerültek ki abba időzelve főnökszékekbe, hogy lehetőséget látok arra, hogy igenis fel fog lendülni ez a cigány muzsika, ennek a műfajnak az egész érdeklődési köre ki lesz tágítva, és akkor sokkal jobb lesz mindenkinek.
6: Milyen terveid vannak a jövőre nézve, akár szakmailag, akár a család tekintetében?
7: Család tekintetében nekem tervem már nincs. A gyerekeim tervezik az ők jövőjüket, és én ahhoz alkalmazkodom. Ha a családról beszélünk.
6: Unokáid?
7: Unokáim, igen. Drága teremtőm megadott már nekem 8 unokát, egy dédunokát, úgyhogy én hála jó Istennek, tehát a mi szűk családi körünk már olyan, akkor olyan létszáma létezik, hogy ha már összejövünk, persze nagyon szeretjük a barátokat, a rokonokat, de úgy, ha összejövünk, már egy egész lakással vagyunk, unokákkal, gyerekek, menyem, vejeim, akiket nagyon imádok, szeretek, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, úgyhogy hál' Istennek vagyunk annyian, és persze, hát szeretünk összülni, szeretünk jókat főzni, enni, nem mindig, az ünnepekkor, vagy egy bizonyos csak úgy leülünk, hogy most már tényleg rég találkoztunk, mert hát dolgoznak, meg egyebek, és akkor úgy összejövünk, és akkor persze én mindegyikhez eljárok úgy, ahogy amikor tudok egyikhez, a másikhoz, amikor úgy tudok.
6: Unokáidnak tudsz segíteni esetleg? Akár
7: igen,
6: a tanulásban?
7: És nagyon örülök neki, hogy a tanulásba kérik a segítségemet.
6: Aha.
7: Hogy mami, én veled akarom megtanulni, mert veled olyan könnyű megtanulni mondjuk a verset, vagy a matekot, vagy a történelmet, vagy a... Tényleg úgy rávezetem őket, hogy még én sem tudom, de elolvasom, és akkor mondom nekik, hogy na most képzeld el, hogy ez is a történelmet például, vagy a földrajzot. Tehát nagyon szeretnek velem tanulni, tényleg nagyon szeretnek, és imádnak velem. Mami, mikor jössz, és hogy tanuljunk együtt? Most képzeld, a Toldit kell megtanulnom, vagy ezt kell megtanulnom. Édesem, megyek, megtanuljuk. És akkor megkérdezem 2 nap múlva, na, hogy sikerült, milyen jegyet kaptál? Jaj, drága mamikám, képzeld 4-est vagy 5-ös, tehát mindig jó jegyet kapnak. Aha. Neked köszönhetem, hogy segítettél, mama, de hogy is nekem, magadnak, mert tehetséges vagy.
6: Tehát számodra fontos, hogy ne csak a gyerekeid, hanem az unokáid is jól teljesítsenek az iskolában.
7: Hogyne. Hát, ha minden igaz, akkor ez nekik a jövőjük. Mert van, aki elvégzi az érettségit, megtanulja egy szakmát, vagy nem tudom, minek tanul, és akkor végül nem azt csinálja. De viszont örülök, hogy valamit elkezdenek, a kezükbe lesz 30-40 éves korukban is, mondjuk egy végzettség, és nem tudna az élet mit hoz. De én azt támogatom, hogy álljanak több lábon. Uh-huh. Tudod, nagyon-nagyon felfordult a világ olyan értelemben, hogy már a biztos sem biztos. Ma ez van, holnap meg az van. Tehát álljanak több lábon, legyenek kész mindenre, és fogadják el a változást. Mert ez az egy biztos van az életben. A változás.
6: És szakmailag milyen terveid vannak a jövőben?
7: Szakmailag még mindig vannak terveim. Szeretnék egy pár, mert most nagy divat ez a videoklippezés, ugye? Szeretnék úgy egy minimum 2-3 olyan videoklippet kiadni, persze olyan új dalokkal, amit én magam csinálok, olyan dalokkal, amivel az egész családom, unokám, esetleg rokonok benne vannak. Hogy ez arról szóljon, mert mi másról szól a cigányzene, vagy bármi, a magyar nótában is. A szerelemről szól, a családról, az anyámról énekelnek a magyar nótákban. Most mi másról szólhat egy videoklip is? Vagy a szerelem, vagy a anya, apa, vagy a család. Amitől a legszebb. Na most nekem vannak ilyen terveim, hogy ezt megcsináljam a gyerekeimmel, azért, mert már megszülettek ezek a dalok, csak ott vannak a szekrényben. Uh-huh. Tehát már megvan, már úgy lett megírva, hogy szándékosan a klipre, hogy mikor, milyen kép fog bevágódni, meg egyebek. Tehát ez a tervem van, úgy különösen, pedig hát rendezvényszervező is vagyok, de úgy különösebben ehhez meg anyagi hátterem nincs, hogy ezt én rendezzek, szervezzek saját magamnak, amit nagyon szeretnék, az élő cigányzenekart, és visszahozni. Ugye voltak régen ez a repőpáva, meg a Nyílik a rózsa műsorok, amiket most már örömmel nézünk vissza az archívumokban, hogy nézők élő zenekarral, magyar nóta énekesekkel, mint valamikor a Kovács Apolnő, a Horváth Pista, meg különböző magyar nóta énekesek, és hogy ez nem mondom, hogy tervem, álmom, hogy ezeket megvalósítsam, hogy éltessem a magyar élő cigányzenét. És hát ezeket a énekeseket, mert ugye vannak ezek a mai fiatalok, és az a tapasztalatom, hogy most az én gyerekeim fiatalkorukban már nem annyira unták, hogy otthon gyakorlok. Gyakorlom ezeket a magyar nótákat, csárdásokat. Még a cigányt azt hagyjam, azt szerették. Azt szerették. Rokko volt az én hangbeállítom, aki beállította gitárral a hangnemet, hogy miért, hogy fogok. Már 12 évesen. Aha. Így van. Rokko fiam volt az, aki segített a hangnemeket beállítani. Szép fiam, gyere, állítsuk be, milyen hangnem. Biztos, Rokko, hogy ez a hangnem? Jó lesz? Anyu, jó, ebbe. Fiam, magas, nem? Ki tudod énekelni? Ott ki tudod énekelni. Tehát nagyon sokat segített. Nem fogod elhinni, a kisebbik lányom, a Stella, ő pedig a szövegben. Mert ahogy én otthon gyakoroltam, én nem is tudtam, hogy ő az annyira megjegyezte otthon. Tetvet vagy egyebek. És ha hallgatta, hogy gyakorlom, már élesben gyakorlom a Rokkóval ezt, akkor ránéztem, és mondta a szöveget, hogy 12 évesen, hogy mi következik. És ettől el volt a májú. Tehát zeneileg Rokko volt a segítő, kisebbik lányom pedig szövegileg minden. Én nótámat szövegileg mindet tudja. Pontosan ezért, mert gyerekként én a tanulásommal ott, ha akarta, ha nem szegény, beleragadt az agyába, és minden nótámat tud kívülről. A nagylányomról azért nem beszélek, mert akkor ő férjhez ment.
6: Ezek a saját dalaid?
7: Hát voltak a saját dalaim, aha, igen, nagyon sok saját dalt írtam, ami még mindig, volt olyan is, amit felvettünk stúdióba, de most is ott fekszik a szekrényben, mert végül nem tetszett, vagy Rokko mondta, anyu, ez nem jó, ezt hagyja, de ezzel nem ér sikert, vagy van olyan mai napig is, mondom, ami készül, hogy megyek és csinálom, és stúdióba fel lesz énekelve, aztán majd a klip, meg egyebek. Tehát ilyen, vannak saját dalaim.
6: Mi kell egy jó dalhoz? Harmóniák természetesen, egy jó szöveg, egy jó dallam, de melyik a legfontosabb vajon, vagy mindegyik egyformán fontos?
7: A dallam. Szerintem, hogy a fülbe megragadjon, hogy tetszen, és aztán jön a szöveg. Legalábbis én így gondolom. Mert van olyan, hogy nem is ismerem azt a dalt, de a zenéje megtetszik. És akkor jön az, hogy mi ennek a szövege? Hallgassak már bele, mi a szövege, mert a zené annyira megtetszett. Én szerintem elsősorban a zene, hogy fülbe mászó legyen, és hogy ott megragadjon, maradjon ott a fülébe, és hódébb megy 5 méter múlva, és énekli. Na, ez a legfontosabb. Legalábbis én szerintem.
6: Nyilván nekem is, hiszen én hangszeres vagyok, nekem mindig problémát jelentett a szövegeknek a megjegyzése, a tanulása. Én mindent csak laláztam tulajdonképpen, tehát én egy ilyen típus vagyok, hogy a dallamot tudom, de hogyha ezt mondja egy énekes is, akkor ez megerősítés, hogy tényleg a dallam a legfontosabb, és azok mindenek felett, és akkor gondolom a harmónia ezek alá.
7: Pontosan így van. Én legalábbis az én magamról beszélek, hogy így gondolom, mert igen, a szöveg az is nagyon fontos. De hiába van nagyon jó szöveg egy dalnak, ha zeneileg nem fogadja be a közönség. És nem, olyan idegennek találja. A szöveg ott már akkor felesleges.
6: Milyen kapcsolatod van Istennel, a Teremtővel? Fontos számodra? Fontos az életedben?
7: Hát egy nagyon fontos kérdést tettél fele. Mert ez az életemben nagyon fontos a Teremtő. Nagyon fontos a Teremtő. Hát gyerekkoromban is hallottam, hogy anyámtól, hogy van Isten, de nem volt otthon nálunk Biblia. Tehát nem voltak hívők, istenfélő emberek voltak, mondták, hogy ezt Isten megbüntet, meg Isten így, meg úgy, de úgy konkrétan nem ismertem a Bibliának a tartalmát. De egyébként annyit tudtam anyámtól is, hogy ez bűn, nem szabad lopni, nem szabad ezt, nem szabad azt, de hát azt nem tudtam, hogy a Bibliában ez benne van. Aztán amikor felnőttem, és szert tettem egy Bibliára, mert szert kellett tennem, nagyon sokat szenvedtem az életemben, attól függetlenül, hogy igenis elértem a munkámmal, a hangommal egy bizonyos szintet, de ezek mellett én nekem is ugyanúgy egy nap sütött és egy hold ragyogott. nekem se kettő, nem három, nekem is megvolt ugyanúgy a problémáim, a napi teendőim, ugyanúgy voltak örömeim, gyászaim, tehát most nem sajnáltatni, távol áll tőlem, nem, csak hát Isten, én azt hiszem, hogy én nekem Isten nélkül semmi sem sikerült volna. Nekem nagyon nagy volt benne a hitem mindig is, már felnőtt korom óta, amikor felnőtt koromban csalódások értek, mondjuk nem csak halál, hanem mondjuk elhagyott a férjem, vagy nem tudom, mert ilyen is történt. Igenis, nekem ő volt a támaszom, Isten. A gyerekeim is, mert ők adták az életet, az értelmét az életemnek, mikor ilyen csalódások értek, vagy bármi, ők adták, de ehhez nekem sokkal több erő, lélekben több erő kellett, mert itt a szívemben ott volt a gyerekem, és az agyamban, de viszont lehettem volna olyan, hogy nem érdekel ez az éneklés, ezért nagyon sokat kell szenvedni, nagyon sokat kell tanulni, nekem nehéz volt, ugye, mert gyerekek, vannak olyan énekesek, akiknek nincs gyerekük, és akkor csak erre koncentráltak, és akkor volt lehetőségük, hogy csak ezt csinálták, én nekem minden elismerésem, de úgy, hogy három gyereket egyedül nevelsz, és egyedül kell biztosítanod az anyagiakat, és nincs lehetőséged arra, hogy most hívok egy, jó, sokszor átjött a barátnőm, segített, vagy nem tudom, a gyerekekre vigyázott, de nincs egy olyan biztos anyagi hátteret, hogy na, én most annyit keresek, hogy én most ezt a gyerekeknek mind biztosítom, hogy nyugodtan oda lehetek, nem kell mosogatnom, én csak félrevonulok és tanulok. Tehát kemény cigányasszony életet éltem, így mondom, mind a mellett, hogy nekem gyakorolnom és mennem kellett, és utaznom a különböző helyekre énekelni, és akkor hullafáradtan éjjel beesni hajnalban a otthonodba a gyerekeidhez, akik már akkor aludtak, vagy például amikor stabilban voltam, mert így kezdődött, ezért mondtam, hogy engem kerestek a lehetőségek. Egy szülénap alkalmával a barátaimmal elmentünk egy 9 kerületi szórakozóhelyre, és ott csak szülénapoztunk, és a főnök felkért, hogy hétfőn kezdjél énekelni. Mert jött egy olyan pillanat, hogy énekelték a Máté Pétertől az Elmegyek, és akkor én azt nagyon szerettem, azt a dalt mai napig is, és énekeltem ott az asztalnál. És akkor, ahogy énekelt ott a zenész, egy szint is volt, én vele együtt énekeltem. És egyszer csak oda jön a főnök, és azt mondja, hogy hétfőtől alkalmaználak, legyél az stabilban énekes. Hát itt is, hát ugyebár, hát itt is, ugye férjem volt, gyerekeim voltak, hát én hogy? Hogy járjak én az éjszakába énekelni? És akkor megkérdeztem a férjemet, hogy közöltem, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és hát nem nagyon tetszett neki, egyem a szívét, de azt mondta, hogy mindig ez volt az álmod. Menj, csináld, majd én segítek a gyereknevelésbe. Úgyhogy innen is kaptam lehetőséget. Tehát azért mondtam, hogy engem a lehetőségek megkeresnek. Ahogy a Hága Mária, áldja meg a Jóisten, a 11 körületben hívott, vagy a 100 tagú elnöke felhívott, vagy vannak ezek a fellépések, én soha, hát nem vagyok jó menedzserem. Ezt meg kell hagyni. Nem vagyok önmagamnak jó menedzsere, nem kopogtatok, hogy figyelj már, vigyél meg énekelni, vagy ahova nem hívnak, nem szeretek menni. Viszont ahova meghívnak, olyan, oda teljes alázattal és felkészültem, megpróbálok eleget tenni.
6: Kikkel muzsikáltál életedben, kikkel énekeltél már életedben, akik nagy benyomást tettek rád?
7: Hát sok énekessel nem egy színpadon, de hát kevéssel, de azok neves művészek. A Bokor Jancsi, a Tolnai András, a Rupa Ilona, vagy például amikor volt a jubileumom, 25 éves jubileumom a Dunapalotában, ott is megpróbáltam mindent, hogy igenis, mivel a régi nagy muzsikusok mindig a palotákban és olyan helyeken muzsikáltak, hogy elismerés volt, hogy oda bejuthattak. Azért próbáltam én is, hogy a nevébe benne legyen, hogy palota, hogy a jubileumomat, hogy legyen benne, hogy palota, mert ugye a régiek, a nagy múltú, kitaposták nekünk ezeket az utakat, azok mind palotákban is, olyan helyeken léptek fel, hogy fényes csillárok, egyebek, és akkor arra törekedtem, hogy én is palotába. A Dunapalotába lesz a jubileum, és oda viszem a zenekart, ahogy régen is, ahol játszottak, és így jött az, hogy a Rajkó zenekarral volt a kísérőm, elég jó, mert 12 tagú cigányzenekar volt, aztán a Botos trió, aztán a zongorista, a Berke Artúr, és akkor ott az énekesek, a Farkas Bálint, Bokor Jancsi, akkor a nem is tudom, ja, hát a tánckor az meg nem is hiányozhatott, a Szecső tánckar, tudod, úgyhogy meg hát az én gyerekeim, unokáim, akik már mindig igyekeztem arra, hogy olyan műsorom van, ahova betehetem őket, mert olyan tehetséges gyerekek, nagyon, lányok nagyon szépen tudnak táncolni, és akkor fiamat nem is beszélve róla, ő táncolni és énekelni is tud. Úgyhogy mindig igyekeztem, hogy úgyhogy így volt, hogy Nova tánckar és a Szecső tánckar volt ezen a bizonyos jubileumon. Nekem elég volt az, hogy elismerés volt az, hogy egy színpadon lehetek velük. Különösen a 100 tagúval, amikor oda kerültem, utána így jött fokozatosan, hogy megismertem a budapesti nagy zenészeket, ugyebár a Lakatos Mikit, akkor a Boros Lajost, már akkor már nem volt a 100 tagúban, de ugye örökös tagja volt, akkor nem tudom felsorolni, bocsánat, inkább nem mondok neveket, hogy ki ne hagyjak olyan embereket, akik méltók erre, hogy megemlítsem, nem tudok mindenkit felsorolni, de ezek nekem hatalmas büszkeség, hogy elmondhatom, nem tudom a jövőmet, de a múltamat már tudom. Mm. És erre nagyon büszke vagyok, és nagyon értékelem, és nagyon vigyázok rá. Bár azt mondják, hogy az a boldog ember, hogy a nóta mondja, annak, aki feledni tud. Azt mondják, hogy minden sokkal szebb. Tehát a rosszakat elfelejtettem, a jókat pedig magamba tartom. Úgyhogy optimista ember vagyok, mindig is az voltam, törekedtem, sokat olvastam ilyet, hogy hogy lehet ilyen lelki dolgokat átvészelni, ha csak lehetőségem volt, akkor nyomtam, és olvastam reggelig, és akkor így sikerült verseket írnom, egy különösen a gyerekeimnek írtam egy verset, mind a háromnak, azt majd egyszer talán közszemlére teszem valamilyen úton, módon, hogy ha hallhassák, mert nekem egy csodálatos vers, egy nagyon szép vers a gyerekeimnek. Meg több verset is írtam, mind a mellett, hogy zenét és szöveget írtam zenére, de ezt is meg kell jegyeznem, hogy a verseket is. Nagyon szeretem a művészetet. Minden oldaláról, ami értékes és fogható, mint a mondjuk a szobrok, vagy a festmény, vagy egy, nem tudom, egy kerámia, vagy bármi, ami szép, ami nemes. Ezeket én mind értékelem. Egyébként nekem, én úgy gondolom, hogy nekem olyan 1920-as, 30-as években kellett volna élnem. Amikor még a Jávor, a Karádi, meg egyebek úgy tudtak jól mulatni, ahogy ezt most látjuk a régi archívum filmeken, és meg az a stílus, az az udvariasság, az a férfiaknál is, nem tudom, én arra vágyom. De hát már nem ezt a világot éljük.
8: Hát ez a generáció egy picit más tendenciát mutat egyelőre, és úgy néz ki, hogy más irányba halad a világ, de reméljük, hogy majd egyszer visszatalálunk az érték alapú társadalomhoz.
7: Ez is érték egyébként, ami most van, ez a gyors világ, ez a intelligens világ, vagy nem tudom, minek nevezzem, mert ugye nagyon sokat tanulunk ebből a felgyorsult, okos világból, de amennyi előnye van, annyi hátránya is. Hát én kívánom, hogy mindenki az előnyét élvezze.
8: Befejezésként nagyon kíváncsi lennék rá, hogyha egy lakatlan szigetre kerülnél, akkor mi lenne az az 5 album, CD, amit magaddal vinnél? Esetleg tudnál hozzá előadókat is mondani?
7: Bocsánat, mindenképpen. Mm. Jávort.
8: Jávor Pál, igen.
7: Bangó Margitot, a Boros Lajost, és a Buffót, a Buffó Rigó Sándort.
8: Hát ez egy nagyon szép összeállítás, de főleg akkor cigányzene lenne benne ezek szerint.
7: És igen, mm-hmm. igen. Hát, magyar nóta, cigánydalok. Sanzonokat is nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Edith Piaf egyik más. Tehát ezeket nagyon szeretem hallgatni, de most ötöt mondtál. Most igen, nem tudom, én ötöt van, vagy hatot mondtam. Nem tudom, de ezeket. Hát bocsánat, mindenképpen, mert azt nagyon szeretem. Ha úgy el akarok vonulni, vagy ilyen én időmet akarom élni, akkor azt nagyon szeretem. Nagyon jó úgy háttérből hallgatni, és akkor tudsz gondolok relaxálódni, meg egyebek. Nagyon szeretem, egy hatalmas tehetség. És mindazok, akiket felsoroltam. Lakatlan szigetre nem vágyom egyébként, pláne úgy, hogy család nélkül. Miért nem mondtad, hogy családdal hogy mennél a lakatlan szigetre? Mert ez így természetes lett volna, hogy családdal? Miért ne? De egyedül? Mondjuk soha nem lennék egyedül, mert ott a teremtő. Úgyhogy igen. De hát erre a kérdésre ezt tudtam válaszolni. Ilyen váratlan kérdésre.
8: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én nagyon élveztem, és remélem, hogy beszélgethetünk
7: nagyon,
8: még.
7: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt lehettem.
9: Mai vendégem ismét Nova Brigitta volt, magyar nóta és cigánydalénekes, akivel az interjú második részében beszélgettem a családról, az életéről és a muzsikusok lehetőségeiről. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: maradok.
1: Rádió Dick.
2: Vorba,
3: vorbasza.
1: Rólunk, neked.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene kevésbé ismert, mégis korszakalkotó művészei. A cigányzene évszázadok óta meghatározó része a magyar és az európai zenei kultúrának. Amikor a cigány zenéről beszélünk, legtöbben olyan világhírű művészek nevét említik, mint Robi Lakatos, Szifra György vagy a száztagú cigányzenekar, ugyanakkor számos olyan kiváló művész, zenész és prímás élt, akik óriási hatással voltak a cigányzene fejlődésére, mégsem váltak annyira ismerté a nagy közönség körében. Munkásságuk nélkül azonban a cigányzene ma egészen másképpen hangzana. Az egyik ilyen kiemelkedő személyiség Boka Károly prímás volt, akit a magyar cigányzene egyik meghatározó alakjaként tartanak számon a szakmai körökben. Zenekarával hosszú éveken keresztül magas színvonalon képviselték cigányzenét, és különösen a kifinomult hegedű játéka miatt cisztelték. Előadás módja rendkívül érzelmes volt, miközben technikai tudása kiemelkedőnek számított. Szintén fontos megemlíteni ifjabb Berki Lászlót, aki a generációjának egyik legtehetségesebb prímása volt. Bár a szakma kiváló muzsikusként tartotta számon, neve kevésbé ismert azok számára, akik ritkábban találkoznak cigányzenével. Játékára a virtuozitás mellett a finom dallamformálás és a közönséggel való közvetlen kapcsolat volt jellemző. Számos fiatal zenész tekintette példaként. Képének. A cimbalom történelmében különös helyet foglalt el Balogh Kálmán, bár a népzene és a világzene kedvelői jól ismerik, a szélesebb közönség számára kevésbé ismert. Balogh Kálmán új lehetőségeket mutatott meg a cimbalom számára. A hagyományos cigányzene mellett jazz, klasszikus és világzenei produkciókban is fellépett. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom modern koncertszínpadokon is elismert hangszerré váljon. Kevés szó a Sikjáróka Sándorról, aki a 20.